Otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Időjárás. Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék, és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyört köthessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűn átka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket.
2: And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Sean B, and I want to invite you to listen to my new single, Step Into My Story. This song was written as a prayer of complete.
2: Ez a dal egy ima, és az Istennek egy 100%-ban átadott életről szól. De az abba vetett hitem kinyilvánítása is, hogy Isten megismerése az életünk fő célja. Remélem, hogy velem imádkoztok, miközben ezt a dalt hallgatjátok, és rájöttök ti is arra, hogy nincs más értelme az életünknek, mint az, hogy megismerjük azt, aki teremtett bennünket.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Schmeier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A Biblia azt mondja, hogy mi diadalmaskodunk az életben, és szerintem diadalmaskodni azt jelenti, hogy már tudjuk, hogy győzni fogunk, mielőtt még belekezdenénk a harcba. Ezért aztán semmitől nem kell félnetek többé, és mind félve kezdjük el. Mind félve kezdünk neki, félünk. Mindenféle dolgoktól félünk, hogy Isten nem tölti be a szükségeinket. Félünk. De minél mélyebbre jutunk Istenben, annál kevesebb félelmet kellene megtapasztalnunk az életben. Az 1 János 4 szerint, ha ismerjük az Isten tökéletes szeretetét, az minden félelmet kiűz, mert a félelem gyötrelemmel jár, és Isten nem akarja, hogy gyötrődjünk. Tehát Jézus a Szent Szellemet követte, amikor a sátán megtámadta. Szeretném hozzátenni, hogy a gonosz két esetben fog megtámadni, amikor jól csinálsz valamit, és amikor rosszul csinálsz valamit. Szóval nem kell megpróbálnod kitalálni, hogy melyikről van szó, csak döntsd el, hogy kiállod a próbát. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok a napok elmúltak, megéhezett. Mielőtt tovább mennék, szeretném, ha észrevennétek, hogy a sátán addig nem támadta meg, amíg meg nem éhezett. Biztosan nagyon fáradt volt, gyenge volt. Ez az egyik oka annak, amiért az utóbbi néhány évben sok figyelmet fordítottam arra, hogy elmondjam az embereknek, mennyire fontos, hogy fizikailag is gondoskodjanak magukról. Időnként azt hisszük, hogy minden csak szellemi. Nos, nem az. Isten adott nekünk testet, és adott lelket. Van elménk. Vannak érzelmeink. Gondoskodnunk kell az egész lényünkről, mert ha az egyik területen gyengébb vagy, akkor a sátán ott fog megtámadni téged. Ha állandóan fáradt vagy, akkor nagyon nehéz lesz szeretetben járnod. Ha mindig fáradt vagy, beteg, kimerült, ha nem alszol eleget, akkor nem lesz kedved imádkozni. Akkor nehéz lesz meghallanod Istent. Ha az ördög megtámad, akkor nem leszel képes visszaverni a támadását az elmédben, mert túl fáradt leszel egyáltalán foglalkozni vele. Ezért néhányan nagy szívességet tehetnétek magatoknak. Őszintén mondom, fogalmatok sincs, milyen változásokat hozna az életetekben, ha egy éven keresztül odafigyelnétek az egészségetekre. Aludjatok, igyatok vizet, tornázzatok, alakítsatok ki néhány jó és egészséges szokást. Ó, nekem a gonoszszal van bajom. Ne beszélj nekem ilyenekről. Hányan értitek, hogy ezek tényleg összefüggnek? Őszintén elmondhatom, hogy én megtapasztaltam mindezeket. És egy bizonyos ponton annyira rosszul éreztem magamat, hogy nem tudtam, hogy leszek képes tovább menni. Hatalmas stressz alatt voltam, mert túl sokat dolgoztam, és nem pihentem eleget, és mindezt Jézus nevében tettem. De hadd mondjak valamit, még Jézus nevében sem szegheted meg az ő általa felállított szabályokat. Még akkor is, ha azt hiszed, hogy Istenért cselekszel, akkor is ugyanaz lesz az eredmény az életedben. Tudjátok, 69 éves leszek júniusban, és jobban érzem magamat. Szerintem jobban érzem magamat, mint valaha az életem során. Tele vagyok energiával. Sok velem utazó fiatalabb embert is ki tudok fárasztani. Ezért mondom, hogy ha igazán azt akarod, ha igazán akarod, hogy Isten képes legyen dolgozni benned és rajtad keresztül, akkor össze kell szedned magad azon a területen, ahol állandóan kimerült vagy, mert a sátán csak vár. Nincs igazam? Hát nem sokkal nehezebb imádkozni, vagy bármit is csinálni, amikor fáradtak vagyunk? És mit mondunk ilyenkor? Ó, Istenem, kérlek, gyógyíts meg! Ő meg lehet, hogy arra gondol, feküdj le időben. És ne egyél meg 1,5 kiló cukrot hetente. Tudom, hogy azt gondoljátok, én nem ezért jöttem, nekem valós problémáim vannak. Úgy értem, testvérnő, nekem van pár igazi problémám. Én csak azt mondom, hogy ez mind összefügg. Úgy értem, ez mind kapcsolatban van egymással. És tudjátok, mostanában sokat halljuk a holisztikus szót. És valójában Isten is holisztikus. Azt akarja, hogy teljes légy. A tested, a lelked, a szellemed, elméd, akaratod és az érzelmeid. Azt akarja, hogy nagyszerű társasági életed legyen, és jó anyagi életed. Hogy jó barátaid legyenek, hogy jól érezd magadat. Biztosan tudjuk, hogy Isten akarata nem az számunkra, hogy csak végig vonszoljuk magunkat az életen. Ó, Istenem, annyira elegem van ebből, nem tudom, hogy kibírom-e Jézus, amíg visszajössz értem. Amen. Tehát Jézus egyértelműen fáradt volt, már 40 napja böjtölt, kint volt a pusztában. Ott kint minden más volt. Ekkor az ördög így szólt hozzá. 3. vers. Szeretném, ha megértenétek, hogy ő vár. Úgy értem, őszintén megmondom nektek. Meg kell tanulnom, hogy hogyan gondoskodjak magamról megfelelően, amikor véget érnek ezek a konferenciák. Mert hadd mondjam el, bármit gondoltok is erről, ez egy kemény munka. Lehet, hogy nem látszik, és nem csak az utazásról van szó, meg arról, hogy más helyeken vagyok, más időzónákban. Tudjátok, most 2 órányira vagyok a saját időzónámtól. Vagyis, amikor ma végzünk itt 9-10 körül, a testem azt fogja mondani, hogy már 11-10 van. Én általában 8-30 körül lefekszem, ezért jóval a lefekvési időm után leszünk. Sőt, már most is jóval túlhaladtuk. És? Tudjátok, én beleteszem ebbe magamat érzelmileg és mentálisan. És megtanultam, hogy ha nem vagyok óvatos, sőt, már le is szoktunk erről, mert megtanultuk a leckét, de régen egyáltalán nem volt ritka alkalom, hogy miután hazamentünk egy ilyen konferenciáról, akkor megharagudtam Dave-re, mert ő golfozni akart menni, én meg otthon ültem, és egész nap sírtam, miután kiprédikáltam magamat, és sajnáltam magamat, mert Dave nem törődik velem, csak megy és golfozik. Most már nem csinálnék ilyet. Semmit nem adok a gonosznak az időmből és az energiámból. De tudjátok, mit kellett megtanulnom? És ez nem feltétlenül a kedvenc tevékenységem, mert ha egész hétvégén dolgozom, akkor utána szeretek elmenni valahová. De meg kellett tanulnom, hogy sokszor inkább csak maradjak otthon vasárnaponként, még akkor is, ha Dave elmegy, amire időnként én magam is bátorítom. Én meg csak otthon maradok, csendben ülök, és simogatom a kutyámat. És csak pihenek. Amen! És hétfő reggel megint kész vagyok a munkára. Ha nem gondoskodsz magadról, akkor a gonosz fog győzni, és nem akarom, hogy ő győzzön. Szóval szeretném, ha látnátok, hogy mire Jézus már igen rosszul érezte magát, akkor az ördög így szólt hozzá. Tetszik ez nekem. Ha Isten fia vagy, az első dolog, amit megtámadott, az az identitása volt. Nos, mit gondolsz, ki vagy te? Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Bizonyítsd be, hogy ki vagy. Tudjátok mit? Nem lesztek igazán szabadok addig, amíg azt érzitek, hogy bizonyítanotok kell, hogy kik vagytok. Nem vagyunk szabadok addig, amíg bármit is bizonyítanunk kell. Jézus így válaszolt neki, meg van írva. Nos, valahányszor Jézus azzal válaszol, hogy meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden beszéddel, ami Isten szájából származik. Akkor tulajdonképpen azt mondja, tudod, éhes vagyok, de képes vagyok kenyér nélkül élni, ha szükséges. De Isten igéje nélkül nem tudok élni. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, minden tündöklést, kiválóságot, kiváltságot, méltóságot és kegyet, mert nekem adatot. Nos, ki adta a gonosznak? Ádám. Az 1 Mózesben olvashatod, hogy Isten neki adott minden hatalmat mindenek fölött. Ő viszont a gonosznak adta azt, amikor engedetlen volt Istennek, de Jézus eljött, visszavette mindezt a sátántól, és nekünk akarja adni. Hú! Nekünk akarja adni, de nem fogjuk tudni elvenni tőle, ha napi 24 órában fekszünk a kanapén, fánkot eszünk és szappanoperát nézünk. Mi háborúban vagyunk. Ideje elővenni a fegyvereinket. Amikor felkelsz reggel és kinyitod a szádat, járd körbe a házad a pizsamádban, és mondd azt: én Isten igazsága vagyok Krisztusban, hatalmam van az ellenség felett, nem fogja irányítani a napomat. Szóval a gonosz megmutat neki mindenfélét. Nézd meg, mi mindent adhatok neked. Ez mind az enyém, és neked adhatom. A 7. vers. Ha tehát leborulsz előttem, és imádsz engem. Csak egyszer. Soha ne hidd el ezt. A csak egyszer hazugságot. Mit próbált elérni? Ha csak egy kicsi kompromisszumot kötsz, akkor nem kell várnod Istenre, és most neked adhatom ezeket. Tudjátok, azt mondta, hogy hatalmat ad neki. Mármint az emberek feletti hatalmat. A sátán azt mondta, hatalmat adok neked, és tudjátok, az jutott eszembe, hogy Jézus elfogadhatta volna azt a hatalmat, amit a gonosz próbált neki adni, de ezzel elveszítette volna a hatalmat a sátán felett. Azon gondolkoztam, vajon hányszor kötünk kompromisszumot, hogy megkapjunk valamit, amit Isten még nem akar nekünk adni. Szeretném, ha megértenétek ezt. Ne kösd kompromisszumot, csak hogy megkapj valamit, amit nagyon akarsz. Várj, amíg Isten adja oda neked. Ha bűnt kell elkövetned, hogy a tiéd legyen, akkor nincs rá szükséged. Ne kössünk ilyen kompromisszumokat. Jobban jársz, ha mindent elveszítesz, mint hogy direkt és tudatosan kompromisszumot köss a gonosszal, és kudarcot vaj. És Jézus azt mondta, távozz tőlem, sátán. Nekünk is ezt kell mondanunk időnként. Amikor azt érzed, hogy a gonosz támadja az elmédet, csak azt mond, fogd be! Fogd be! Hazudsz! Távozz tőlem! Mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki, ha Isten fia vagy, csak gondoljátok át, hiszen Jézus teljesen ember és teljesen Isten is volt. Az emberi mi voltában mindent megtapasztalt, amin mi keresztül megyünk és megtapasztalunk. Szóval fáradt volt, éhes volt. A gonosz pedig hazudik neki, fejébe ülteti mindezeket a gondolatokat. Az isteni természetét tekintve könnyen megtehetett volna bármilyen csodát. A gonosz pedig arra próbálta rávenni, hogy megtegyen valamit, amit Isten nem akart, hogy megtegyen. Isten azt akarta, hogy átmenjen azon a kísértésen teljes emberi mi voltában, és bizonyítsa számunkra, hogy mi is keresztül mehetünk a sátán kísértésein. Ha azt mondjuk, amit Jézus is mondott, megvan írva. Megvan írva. Jobban kell hinnünk az Isten igéjében, mint bármi másban. Legyen ez a valóságunk. Most szeretnék megállni itt egy percre, és arról a versről beszélni egy kicsit, ahol a gonosz azt mondta neki, neked adom mindezt. Adok neked pénzt, adok neked erőt, adok neked hatalmat. Neked adom a földkerekség minden királyságát. Bölcs dolog megállni itt egy kicsit, és azt mondani, óvatosnak kell lennünk a dolgainkkal. Ma több dolog elérhető számunkra, mint bármikor korábban a történelem során. Szinte hihetetlen, hogy mi mindennel rendelkezünk. És lehet, hogy azt gondolod, neked nincs sok mindened, de hadd mondjak valamit. Nemrégiben azon gondolkoztam, hogy amikor tinédzser voltam, akkor a ruhás szekrényem körülbelül akkora volt, mint a pulpitus. Nagyjából ekkora, és körülbelül ilyen mély. Körülbelül 7 öltözet ruhám volt. Hétfőn a kéket hordtam, kedden a sárgát, a zöldet szerdán. Talán 2 pár cipőm volt, és egy retikülöm. És tudjátok, a mai helyzet az nagyon messze van ettől. Manapság időnként összezavarodom, hogy mit is vegyek fel, mert annyi választási lehetőségem van. 2-szer öltöztem át ma, mielőtt idejöttem volna. Hiszem, hogy Isten meg akar áldani minket azzal, amit most fogok mondani. Nem azt állítom, hogy Isten nem akarja, hogy szép dolgaink legyenek. Hiszem, hogy akarja. De nagyon vigyáznunk kell azzal, hogy ezeket a dolgokat ne szeressük annyira, hogy az már veszélyeztesse a tisztességünket, a becsületünket, vagy bármi hasonlót. Ha hazudnod kell, hogy megtarts egy állást, ahol rengeteget keresel, akkor jobb, ha kevesebbet keresel máshol, de rendben vagy Istennel. És még folytathatnám, rengeteg csodálatos ige beszél arról, hogy vigyázzunk, ne legyünk pénzsóvárak. És tudjátok, el is mesélek valamit, ami a múlt héten történt velem. Ez nem a tárgyakról szól, de akkor is. Tudjátok, időnként akarunk dolgokat, és ha nem kapjuk meg őket, aztán látjuk, hogy valaki más meg megkapja, akkor nehéz számunkra, hogy bízzunk Istenben. Ha ő azt akarja, hogy nekünk is meglegyen az, akkor ő elég nagy ahhoz, hogy megadja, és közben még örülhetünk is a másik ember sikerének. A múlt héten otthon a kezembe akadt egy magazin, és a címlapon ott volt egy prédikátor, akit ismerek, és egyébként nagyon is szeretek. De ez ugyanaz a magazin volt, amely visszautasította, hogy megjelentessen rólam egy cikket. Szóval, amikor megláttam ezt, akkor a sátán azonnal elültetett egy gondolatot bennem, és irigységet éreztem. De azonnal azt mondtam, nem, én örülök a sikerének. És hangosan kimondtam, ahogy ott álltam a konyhámban. Hangosan azt mondtam, Istenem, ha te ott akarsz látni ebben a magazinban, akkor elintézed ezt, ha pedig nem akarsz benne látni, akkor én sem akarok benne lenni. Vissza kell beszélned a gonosznak. Azért mondom el ezt nektek, mert mindenkit megtámad a gonosz. Mindenkit. Soha nem leszel annyira szellemi, hogy a gonosz ne tudjon hazudni neked. Soha nem válsz majd annyira szellemivé, hogy a gonosz ne próbálja megbántani az érzéseidet. Néhány héttel ezelőtt érdekes dolog történt velem. Én most épp egy új könyvet írok, ami jövő ősszel fog megjelenni. Ebben most nem megyünk bele, de én mindig egy évvel előre járok. Szeretitek a könyveket, amiket írok? Remélem is. Szóval az egyik fejezeten dolgoztam a visszautasítás gyökeréről, és hogy miként válhatunk szabaddá a visszautasítás fájdalmától. Aztán elmentem valahová, bementem egy üzletbe, és egy hölgy felismert, a pult mögül szaladt ki hozzám. Ó, el sem hiszem, hogy itt vagy az üzletben. Ó, megölelhetlek. Nos, éppensége majdnem megfojtott. Szóval összeülelkeztünk, és hasonlók. Aztán emlékeztek, épp a visszautasításról szóló könyvön dolgozom, és azt mondta, nem számít, mit mondanak mások, szerintem csodálatos vagy. Most figyeljetek, itt jön a lényeg, hogy mit tesz veled a szellemi növekedés. 20 évvel ezelőtt azon mesterkedtem volna, hogy megtudjam, kicsoda beszélt rólam, és mit mondott. Aztán ott álltam volna, és megpróbáltam volna igazolni magamat. De most egy olyan jó nagyot nevettem az egészen. Azt gondoltam, hogy vicces helyzet volt, mert tudtam, hogy ki vagyok Krisztusban. Persze, szeretném, ha mindenki szeretne, de tudjátok, miért nem érdekel már? Mert már tudom, hogy nem szeret mindenki. És ez nem az én problémám. Ha te nem szeretsz engem, az a te gondod, nem az enyém. Isten teremtett engem. Szóval azt akarom megmutatni, hogy mindenki életében vannak ilyenek. Mindenki elméjébe bekerülnek rossz gondolatok. Nem csak neked, mindenkinek, de vannak fegyvereink, amelyekkel legyőzhetjük az erődítményeket, amelyeket a sátán próbál építeni az elménkben. És az első számú fegyver, amit rendszeresen használnod kell, az az Isten igéje. Tud valaki áment mondani? Szeretném végigolvasni ezt a Lukácsban, mert annyira erőteljes. 12. vers. Jézus így válaszolt neki. Az írás azt mondja, ne kísértsd, ne tedd próbára az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégezte a kísértést és annak minden folyamatát. Szerintem ez érdekes. A kísértés időnként folyamatában ér minket. Lehet, hogy valaki most nehéz időszakot él meg, és arra gondol, mikor lesz már ennek vége. Nos, időnként folyamatosan érnek minket ezek, és tudjátok, ilyenkor nem azt kell mondani, hogy mikor lesz már vége ennek, mikor lesz már vége, hanem azt, hogy ez is elmúlik egyszer, ennek is vége lesz. Ekkor az ördög eltávozott tőle egy időre. Vagyis félreállt, amíg újabb lehetőség, jobb alkalom nem kínálkozott. Szóval bár Jézus kiállta ezeket a próbákat, a gonosz azt mondta, jól van, kifárasztottál, szóval arrébb állok egy kicsit, rajtad tartom a szememet, és várok, amíg újabb alkalom nem adódik számomra. Tudjátok, a Biblia azt mondja, legyetek éberek és imádkozzatok, de ez nem azt jelenti, hogy másokat figyeljünk, és legyen meg a véleményünk arról, amit tesznek. Azt jelenti, hogy magatokra, a saját gyengeségeitekre figyeljetek, hogy miben mesterkedik az ellenség, aztán imádkozzatok. A második fegyver, ami szintén alkalmazza az igét, csak másként, az a dicséret és az imádat fegyvere. És ezzel nem csak egy olyan fajta dicsőítésre és imádatra gondolok, amiben ma este volt részünk, bár ez is nagyon csodálatos. Csodálatos. És nagyon hálás vagyok, hogy Isten ilyen nagyszerű dicsőítés vezetőket és zenészeket adott nekünk, akik velünk utaznak a konferenciáinkra, mert ez még magasabb szintre emel mindent. De úgy gondolom, hogy Istennek ezt a fajta dicsőítését és imádatát a személyes életünkben kell megélni. Isten nem csak olyan embereket keres, akik elénekelnek néhány dalt vasárnap reggel. Ő olyan imádokat keres, akik imádni fogják őt. Ezért, ha te dicsőítő vagy, az egy életstílust jelent, magába foglalja a dicséretet, a hálaadást mindazért, amit Isten tett. Jóságáról, irgalmáról, hatalmáról való beszédet. Beszélj többet arról, amit Isten tett az életedben, mint amit a gonosz tesz. A neki és a róla való éneklést jelenti ez. Kifejezhetjük ezt lelkes testbeszéddel, tapssal, pörgéssel, ugrálással, felemelt kezekkel, vagy lehajtott fejekkel. Ez tiszteletről szól, és néhány ember egy kicsit több szabadságot tapasztalna meg, ha egyszerűen csak lelkesebb lenne egy kicsit. Nos, én nem érzem ezt magamban. Akkor feküdj le időben. Hadd olvassak fel egy igét, amit a múlt héten ragadta meg a figyelmemet. Úgy értem, mindig is ott volt, de elsiklottam felette. 5 Mózes 28, 47-48-ig. Hadd mutassam meg az öröm erejét. Igen. Nem érzem magam boldognak, akkor légy boldog. Légy céltudatosan boldog. 5 Mózes 28, 47-48. Nem szolgáltál Istenednek örömteli szívvel és elmével és hálával, amikor bőven volt mindened, amivel ő megáldott téged. Ezért az ellenségeidnek fogsz szolgálni. Ups. Mivel nem szolgáltál Istenednek örömteli szívvel és elmével. Örömteli elmére van szükségünk. Örömteli dolgokra kell gondolnunk. Az áldásainkra kell gondolnunk, és arra, hogy hogyan lehetnénk áldás mások számára. Hogy Isten milyen jó, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni. Ezekre kell gondolnunk, és sokkal többet kell beszélnünk ezekről a dolgokról. És azt mondja, ha nem teszitek mindezt, akkor végül az ellenségeidnek fog szolgálni. Tudjátok, olyan sokan mondják, hogy nem tudom, mit akar tőlem az Isten, mit tegyek, nem tudom, hogy mi az elhívás az életemben. A 100. Zsoltár azt mondja, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Tudod mit? Ha te boldog vagy, az Istent is boldoggá teszi. Ha mosolyogsz, az boldoggá teszi Istent. Nem kell nagy dolgokat tenni, csak légy boldog, egy boldog keresztény. Engedd be a fényt, mosolyog, légy áldás valaki számára minden nap. Gyerünk, jobban prédikálok, mint amit ti mutattok.
0: A Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon. Elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
5: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Készen.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rostov, Manna FM, Családi Manna, szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a hallgatóknak, ahogyan azt ígértem, ebben az órában egy nagyon jó kis rendezvényt fogunk ajánlani a figyelmükben, az Arbor Túra, ami június 25-én lesz, és amit fontos tudni erről, hogy már beszéltünk ugye itt többször is erről a rendezvényről, amikor nem ez volt a neve még a korábbi időkben, de majd mindjárt majd részletesen elhozzuk, ez a kocintás, a Magyar Bornapja kocintás rendezvény sorozat, amelynek célja a magyar bor, a borturizmus és a helyi borvidékek népszerűsítése, és az ország különböző településein szerveznek hozzá kapcsolódó programokat, központi gondolat pedig az, hogy egy időben minél többen kocintsanak a magyar borra, és ugye a programot a Borért Borturisztikai Egyesület szervezi, ami 2011 óta dolgozik a hazai borturizmus népszerűsítésén, és itt van velem a telefonvonalban Stanev Bertalan főszervező. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jól mondtam ugye az infót, tehát a kocintás rendezvény sorozat most az Arbor Túra új néven van idén, ettől az évtől kezdődően gondolom.
2: Igen, ez egy teljesen új kezdeményezés volt, hiszen a borpiac nagyon gyorsan változik, a fogyasztói igények nagyon gyorsan változnak, és kellett egy olyan rendezvényt találnunk, amelyik megszólítja a fiatalokat, és egyben egy olyan jó szakmai programot, szakmai hátteret is ad, ahol biztosította a jó bor, biztosította a minőségi bor, és biztosította a jó hangulat is. Ezért fogtunk össze a Magyar Agráris Élettudományi Egyetemmel közösen, hiszen ők vannak ott a budai kampuszon, a Villányi úton, ahol egy gyönyörű szép arborétum van, ez a budai arborétum, amelyik a helyszínét adja ennek az Arbor Túrának.
1: De akkor ez a kocintás, ez a több helyen egyszerre kocintsunk, ez idén lesz, vagy most ez így egy kicsit...
2: Ez idén is van, igen, ez idén is van, csak ezt azzal fejeltük még meg ebben az évben, illetve tavaly indítottuk első alkalommal, hogy legyen egy olyan központi budapesti rendezvény, amelyik egy jó találkozási pontot tud biztosítani a borfogyasztók és a bortermelők között, hiszen az egyesületünk legfontosabb célja, hogy ezeket a közvetlen kapcsolatokat tudjuk építeni. A kocintás is erről szól, ami helyben teremti meg ezt a kapcsolatot, az Arbor Túra pedig annak apropója, hogy itt Budapesten is legyen egy ilyen lehetőség, amikor egy kötetlen formában találkozhatnak a borászok a borfogyasztókkal.
1: Tehát akkor ennek igazából az elsődleges célja, hogy a külön figyelmet fordítsunk, ugye vagy fordítotok a borturizmus fejlesztésére, ha jól értem. Az egyik fontos célja.
2: Itt most a legfontosabb célja, hogy ez a közvetlen kapcsolat, ez a közvetlen találkozás egy nagyon kötetlen formába megvalósuljon, ezért ez egy kicsit új a korábbi rendezvényeinkhez képest, hiszen nekünk is kell folyamatosan újítani, folyamatosan újra gondolni azokat a találkozási pontokat, amit a bor mellett a borászok és a borfogyasztók meg tudnak valósítani, hiszen már tudjuk, hogy egyre inkább az élmény az, ami számít a borfogyasztáskor. Ahogy egyébként Márai Sándor is nagyon jól fogalmazta, nem a bor volt jó, hanem a borozás, tehát hogy az élményt keresik a találkozásokkor a fogyasztók, és ezért egy olyan rendezvényt szerettünk volna megalkotni tavaly, ami sikerült is, és idén folytatódik, ahol ez a fajta élményszerű találkozás a borral megvalósulhat.
1: Hogyan fog felépülni itt a Budapesten ez a Arbor Túra, tehát hogy ez a nap, ez miről fog pontosan szólni?
2: Ahogy egyébként a maga a helyszín, maga a szervezés is ezt mindenképpen sugallja, illetve közvetíti üzenetként, hogy egy nagyon laza nyári kapcsolatot szeretnénk teremteni. Tehát maga az arborétum egy gyönyörű szép helyszín. Aki már járt ott, az tudja, hogy milyen szép különleges növények vannak, milyen szép térkialakításban vannak ezek a növények elhelyezve, és itt kapnak helyet a kiállító borászatok, és gyakorlatilag egy ilyen piknik, nyári piknik hangulatot fogunk teremteni, hazai kézműves élelmiszerelőállítókkal, borászokkal, zenével, együttléttel, nyugágyakkal, nyugszékekkel, leülős helyekkel, egy igazi ilyen esti piknikelős hangulatot szeretnénk teremteni, ahol tényleg a legfontosabb az, hogy együtt legyünk, tudjunk együtt beszélgetni, egy kicsit lazulni így a nyár elején, még a nyári szünet kitörése előtt, kifejezetten megszólítva a fiatalokat, az egyetemistákat, de ugyanígy a fiatal házaspárokat, baráti társaságokat. Tehát itt az a lényeg, hogy a bor mellé társaság is kialakuljon, mert nyugodtan hozhatunk barátokat, ismerősöket, rokonokat, és élvezhetjük együtt a gyönyörű arborétumi helyszínt, légkört, illetve az ehhez kapcsolódó borokat, élelmiszereket.
1: Most egy rövid szünetet tartunk, de ezt követően pedig folytatjuk és hozunk minden további részletet erről a rendezvényről. Tartsanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kristóf,
1: Manna FM,
0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
2: Az Arbortúra rendezvényről beszélgetek ebben az órában Stanev Bertalannal, aki a rendezvény főszervezője, ugye a Borért Borturisztikai Egyesület alapítója és a Kocintás rendezvénysorozat egyik főszervezője egészen. Pontosan június 25-én lesz az Arbortúra, és ennek kapcsán beszélgetünk. Ugye itt az imént említetted, hogy a fiatalokat megszólítani, hogy fontosnak tartjátok. Jól emlékszem, az előző alkalommal is, amikor szerveztétek már akkor is, tehát nem ez az első év, amikor erre nyitni szeretnétek így a fiatalok felé, hanem ez már azért egy ideje, ugye ezen dolgoztok, nyilván ez nagyon fontos, de mit tapasztaltok ilyen szempontból, hogy mennyire nyitottak valóban a fiatalok akár a kulturált borfogyasztásra, vagy a borkultúra megismerésére?
3: Mindenki keresi egyébként a hangot a fiatalok felé, és a fiatalok megszólításának a hatékony módját. Azt gondolom, hogy még nem biztos, hogy minden esetben megtaláltuk, de többféle kutatás is mutatja. Például a Hegyközség Nemzeti Tanácsának volt egy kutatása, amelyik egyébként a rendezvényünknek szakmai partnere is. És egyébként ugye az országos borverseny résztvevői közül is többen ki fognak állítani, és már megismerhetők az ő díjnyertes boraik is. Ezt csak így zárójelbe teszem hozzá. De hogy egyébként ők végeztek egy ilyen kutatást, hogy a fiatalok nem közömbösek a bor iránt, érdeklődnek a különböző borfajták, a borvidékek, a borászatok iránt, de már máshogy, mint ahogy mondjuk az előző generációk ezt tették, más módon, más közegben, nem elsősorban az ital maga a nagyon fontos, hanem elsősorban az a környezet, vagy az a társaság, vagy az a szituáció, vagy az az alkalom, ahol a bor is jelen van.
2: És ugye nem csak az egy úgymond megoldandó feladat, vagy kérdés, vagy probléma, hogy a fiatalokat elérni, vagy őket megszólítani, hanem egyáltalán a magyar borászat az is azért számos kihívással néz szembe, ugye folyton, hogy legyen szó piacról, fogyasztási szokásokról, vagy akár ugye gazdasági helyzetről. Egy picit ebbe is, hogyha így segítenénk a hallgatóknak jobban látni, hogy milyen problémákkal küzd jelen pillanatban, mi az, ami leginkább foglalkoztatja ezt a szakmát?
3: Nagyon jó, hogy megkérdezted, mert pont a mi legfontosabb küldetésünk felé mutat minden ilyen probléma, illetve problémának a gyökere, illetve megoldási lehetőségei, ez pedig maga a közvetlen értékesítés. Tehát ide csúcsosodik ki tulajdonképpen a probléma is, és a megoldás is, hogy a magyar bornak akkor tud igazi jó piaci szerepe lenni, ha megtalálta ezt a közvetlen hangot a fogyasztókkal. Tehát itt most nem beszélünk nyilván az éghajlatváltozásról, az egyéb gazdasági problémákról, most nyilván ugye nem ez a legfontosabb témája ennek a beszélgetésnek, de hogy egyébként ugye a fogyasztói trendváltozások azt mutatják, hogy a közvetlen kapcsolatok felértékelődtek. Nagyon fontossá vált a fogyasztóknak is, és a bortermelőknek is, hogy ezek a közvetlen kapcsolatok létrejöjjenek, és mi már megalakulásunk óta, amióta a Kocintást szervezzük, ez a legfontosabb küldetésünk, hogy ezeket a közvetlen kapcsolatokat tudjuk erősíteni, hiszen ha valaki találkozott a borásszal, találkozott egy jó élménnyel, egy jó közösségben ivott egy pohár bort, megismerte azt a borfajtát, akár a bortermelőt, vagy a borvidéket, akkor az utána már egy olyan érzelmi kapcsot jelent, ami később további vásárlásokat is fog eredményezni.
2: Na most ezt én első kézből tudom igazolni, hogy ez tényleg így van. Én ugyanígy jártam Balaton környékén, voltam egy hölgyborásznál ráadásul, akivel így együtt töltöttünk így egy beszélgetős estét így baráti társaságban, akkor kóstolta meg először a borait, és azóta is mindig ezt idézem föl, és mindig ez jut eszembe, hogyha bort szeretnék inni, hogy de jó lenne visszamenni oda, és ott venni tőle bort, vagy akár lemenni újra hozzá, és ott beszélgetni, iszogatni. Tehát egy jó bortársaság tényleg csak repül az idő.
3: Igen, abszolút. Tehát nagyon jól megerősítetted azt, ami tényleg a küldetésünk és a legfontosabb feladatunk, mert tényleg ez a legfontosabb, hogy egy jó élmény társaságában találkozunk a borokkal. Ez nagyon igaz a fiatal korosztályra, tehát mi most ezt szeretnénk teljes mértékben bemutatni, ezt szeretnénk erősíteni, ehhez szeretnénk a megfelelő hátteret, hangulatot biztosítani.
2: És az élményeket, hogy élményt kapjanak nyilván az odalátogatók.
3: Abszolút, igen.
2: És
3: igen,
2: akkor, igen. Még egyszer akkor az időpont az június 25-e, és ez a Mate Budai Campus, a Budai Arborétum a Villányi úton a helyszín.
3: Így van, 16 órától van kapunyitásunk, és utána természetesen ott van erre lehetőség. Az időjárás igen kedvezőnek
2: ígérkezik, igen.
3: Tehát kellemes meleg nyár lesz, nem lesz nagyon meleg, de
2: pont a borozáshoz megfelelő.
3: És kifejezetten a nyár este az meg egy kellemes enyhe este lesz. Eső nem várható, tehát
2: június 25-én akkor.
3: Igen, ideális ez a helyszín arra, hogy mindenki meglátogassa ezt az eseményt.
2: Illetve, hogyha valakinek még kérdései lennének az eseményről, akkor a kocintás.hu oldalon megtalálja az arbortúra.
3: Egészen pontosan az arbortúra.kocintás.hu weboldalon találhatók minden információk a jegyértékesítésről, az esemény leírásáról, a kiállító borászatokról, borvidékekről, tehát ott minden olyan szükséges információ megtalálható, ami az esemény eléréséhez mindenképpen szükséges.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
3: Én is köszönöm.
2: Kedves hallgatói,
3: várunk téged is természetesen.
2: Köszönöm, ott leszek, köszönöm. Kedves hallgatói, Ezekben a percekben Stanev Bertalannal, az esemény főszervezőjével beszélgettem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Gyönyörű reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Egy fesztiválról hozunk híreket ebben az órában, pontosabban ebben a néhány percben. A Tatai Víz Zene Virág Fesztivál, ugye, ami az ország egyik legismertebb és legnagyobb családi fesztiválja. Több mint 30 éves múlttal rendelkezik. A helyszín pedig a festői szépségű Öregtó környéke, amely önmagában is különleges atmoszférát ad ugye a rendezvénynek. A fesztivál nevében szereplő három elem pedig a víz, a zene és a virág, ezek mind szimbolikus jelentéssel is bírnak. A víz az életet, a zene az emberek közös nyelvét, a virág pedig az újjászületést jelképezi. Idén a fesztivál június 25 és 28 között lesz Tatán, és a szervezők ugye idén 4 napos programmal készülnek. A programról, a fesztiválról, a rendezvényről beszélgetek ebben az órában. Itt van velem a telefonvonalban, most ugye nem élőben vagyunk itt a stúdióban, Jakab Jácint, a fesztivál főszervezője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
1: No, hát induljunk egy picit onnan, hogy ugye több mint 3 évtized után mitől tud még ma is releváns maradni a fesztivál, és hogyan tud megújulni?
2: Igen, hát idén lesz a Víz Zene Virág Fesztivál Tatán 33 éves. Mi 3 éve kapcsolódtunk be a szervezésbe, és új lendületet adtunk ennek az egész eseménynek, amelyet úgy látjuk, hogy a közönség évről évre meghálál, és azt gondolom, hogyha megfelelően tiszteljük a tradíciókat, az elődeinket, akik ilyen szép eseményt kigondoltak több mint 30 évvel ezelőtt, akkor megmarad az a lelkülete az eseménynek, hogy mindenki megtalálhassa a kedvére valót ebben a történetben, és mi ezzel a lelkesedéssel szervezzük. Nyilvánvalóan látjuk, hogy hogyan változik a világ, látjuk azt, hogy mire van.

0: egy ilyen fesztivál keretében?
1: Erre törekszünk. A programokat úgy állítjuk össze, hogy tényleg kicsik és nagyok is jól érezzék magukat. Napközben a fesztivál ingyenesen látogatható, leginkább a családosok miatt, 17 óráig abszolút átjárható teljes fesztivál terület. Mi nem zárjuk le ugye a tópart és környékét, pontosan azért, hogy egy kicsit bekapcsolódhassanak mások is ebbe a fesztivál forgatagba. Tehát ott vannak a kézműves vásárosok is, különböző gasztroudvarokat hozunk létre, a Nesmély borosok is kitelepülnek, és ezeket napközben is ugye meg lehet tekinteni, és úgy építjük fel magát a programot, hogy még napközben a kicsik és a szüleik érezhetik jól magukat egy-egy koncerten, a Vármúzeum kertjében, addig akik csak az esti koncert, idézőben csak az esti koncertet szeretnének jönni, őket 18 órától fogadjuk, így egy nagyon jó kis szinergia jön létre, mert mindenki, aki a táj miatt jön, aki a rendezvényhelyszín miatt jön, aki a családi programok miatt jött, a foglalkozások miatt jön, ők is megtalálják a helyüket, és akik a nagy koncertek miatt jönnek, ők is örömmel vesznek ezen részt.
0: Tehát igazából mindenki igényeit igyekeztek úgymond kielégíteni.
1: Abszolút, igen.
0: És akkor most, hogy az így 4 napos, gondolom, nagyon sokan úgy is látogatnak le, hogy akár lemennek első nap, és akkor ott a környéken szállást bérelve ott vannak 4 napig.
1: Igen, hát azt a visszajelzést kaptuk, hogy már nagyon nehezen lehet, vagy már egyáltalán nem lehet szállást találni Tatán, úgyhogy mi ennek nagyon örülünk. Látjuk azt a visszajelzések alapján, hogy tényleg 4 napra jönnek el, úgy látják, úgy érzik, hogy Tatára érdemes eljönni, nyaralás 4 napját esetleg itt töltik, és akkor közben tudnak szórakozni is a vendégek, tehát hogy ez egy Tata életében, a környék életében az egy fantasztikus turisztikai attrakcióvá is kinőtte magát az elmúlt években, és a zenei kínálat, ugye a 0. nap az tavaly hoztuk be először, hogy próbálkozunk egy 0. nappal, egész jó sikerült, és úgy gondoltuk, hogy idén is egy ingyenes borudvari, ilyen csendes borkóstolóval, valamint Demjén Ferencnek a nagy koncertjével nyitjuk meg magát a fesztivált.
0: És hogyha minden igaz, az időjárás is kedvezni fog, mert most már melegszik az idő, úgyhogy bízunk benne, hogy nagyon jó idő lesz abban a 4 napban is. Most rövid szünetet tartunk, de ezt követően arról is beszélgetünk majd, hogy milyen újdonsággal várják idén a fesztiválra érkezőket.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Idén is lesz Víz, Zene, Virág Fesztivál Tatán. Június 25-28 között rendezik meg. A szervezők idén 4 napos programmal készülnek. Ugye több mint 30 éves múlttal rendelkezik ez a fesztivál. A helyszín a festői szépségű Öregtó környéke, ami ugye önmagában is egy különleges atmoszférát ad a rendezvénynek. Tehát, hogyha valaki nem a koncertek miatt, csak egyszerűen kirándulni, nyaralni látogat le, annak is tényleg nagyon tudjuk ajánlani ezt a rendezvényt, ezt a programot. A fesztivál főszervezőjével, Jakab Jácinttal beszélgetek ezekben a percekben. Ugye az idei év egyik újdonsága a Rocksziget, ha jól tudom. Miért volt ez fontos, vagy miért éreztétek szükségét annak, hogy a rockzenét is beemeljétek a zenei palettába?
2: Így van, Rocksziggettel is készülünk. 2011 óta nem volt igazán olyan színpad a Víz, Zene, Virág Fesztiválon, ahol a régi legendás rockzenekarokat, vagy éppen az újakat szólította volna meg. Tavaly, amikor a Tankcsapda koncertet szerveztük, és láttuk ennek a sikerét, több ezer ember a kastélytéren énekelt a legnépszerűbb dalokat, akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy érdemes lenne újra ezt a műfajt visszahozni a fesztiválra, és tulajdonképpen most fogjuk látni azt, hogy ennek van a relevanciája, mi az úgy látjuk, hogy szerintünk lesz, ugyanis a Harley tulajdonosok is el fognak jönni, még egy külön kiállítást is fognak szervezni a szombati napon, és a rock zenét kedvelők egyre inkább azt mondják, hogy jaj, de jó, újra van nekik is szóló program.
1: Hát igen, mert végülis rockzenét kedvelő, nevezhetjük azt is, hogy ez is egy picit ilyen rétegzene, nyilván nem mindenki szereti ugye a rockzenét, de azért elég nagy tábora van, és hogyha most így végig gondolom, nem sok helyen, nem sok ilyen fesztiválon találkozok, vagy olvasok, hogyha nem is megyek el személyesen a fesztiválra, de nem sok fesztiválnak a programjában olvasok rockzenei koncertről.
2: Így van, és egyre inkább én is ezt látom, de pontosan ezeket a régi hagyományokat, a régi legendás zenekarokat ugyanúgy kell hozni, tehát hogy családi fesztiválról beszélünk, szeretnénk, hogy mindenki jól érezze magát, arra törekszünk, hogy minden műfaj elérhető legyen, és ennek szellemében egyébként jönnek a kőbányai iskolából is, növendékek zeneiskolából, de a Peron, Tatai Peron Tehetség Központ gála előadása is napközben ingyen meglátogatható lesz, ami azt jelenti, hogy 25 produkció fogja majd bemutatni a tehetségét, és azt gondolom, hogy napközben is már az élő zene, a könnyű zene, a rock zene teljesen jó programként illeszkedik majd ebbe a családi fesztiválba.
1: Van esetleg olyan program, amitől így a kezdetek óta mondjuk így ragaszkodtok hozzá, hogy meglegyen, tehát ami így a fesztivál, nem tudom, identitásának része?
2: Abszolút, például a virágos programok, ugye korábban, ugye 33 évvel ezelőtt ez virág fesztiválként indult, és helyi szervezők, mecénások, civil szervezetek, barátok fogtak össze, és csináltak egy nagyon kis kedves családi rendezvényt, ami a virág köré épült. És ezt a virág, ahogy a nevében is benne van a fesztiválban, ezt a virágos programot mi tavaly kicsit újra megreformáltuk, egy nagyon szép, csodálatos kiállítást sikerült varázsolni a törökkori átjáróba, és tényleg ez a virágelem, ez visszajött, több mint 50 virágkötő, több 10 000 virágszállal díszíti majd a fesztivál ezen részét, és nagyon nagy sikere volt ennek a történetnek is, és idén is el lehet majd vinni ingyen tulajdonképpen azokat a virágokat, amelyek a fesztivál után épségben maradnak. A másik ilyen elem pedig a víz, a vízes programok, tehát hogy idén is lesz kékszalagos vízi, kékszalagos vitorlás verseny, lesz lampianos karnevál a vízen a Tatai tavon, visszatér Besenyi Péter újra, és egy fantasztikus műrepülő showval kápráztatja majd el a közönségünket. Tűzijáték is lesz Tatán, ilyenkor lehet egyedül csak tűzijátékot tartani, tulajdonképpen ez nekünk az új évet jelenti. Úgyhogy én azt gondolom, ezeket az elemeket érdemes továbbvinni, és azzal a tradíció tisztelettel végezzük mi is a munkánkat, hogy a következő 33 évben is ez a fesztivál megmaradhasson, és hát nagyon köszönjük a közönségünknek is, a ide látogatóknak, hogy országos hírővé teszik évről évre a Víz, Zene, Virág Fesztivált.
1: Ugye egy 4 színpad működik párhuzamosan, ugye? Jól látom itt a anyagban. Földön, vízen, levegőben mindenhol zajlanak, úgymond a programok. Koncertek, vízi bemutatók, ahogy említetted, családi programok, kézműves vásár lesz, gasztroudvar, óriáskerék, műrepülősó, tűzijáték, amit ugye imént is mondtál. Néhány fellépőt, hogyha megemlítenénk, nyilván nem mindenkit, majd ajánljuk a weboldalatokat, ahol meg tudják nézni, hogy kik lesznek, illetve a Facebookon is nyilván, ha beütik a Vízzenevirág bárhol a keresőbe, az interneten, akkor nyilván minden információt megkapnak, csak most így a hallgatóinknak, hogyha egy-két előadót természetesen a teljesség igénye nélkül kiemelnél.
2: Rendben, hát a teljesség igénye nélkül, ugye csütörtökön Demjén Ferenc is a Hogyan tudnék én nélküled két sztárja lesz velünk, pénteken érkezik Korda György és Balázs Kál és a Halatpénz, szombaton a Dániel F. és a Bagosi Brothers Company, de a fiataloknak is kedvezünk a Dessel, vasárnap Bájelex, Parnagraszt, a rockvonal kedvelőjének a Bikinit hozzuk, az Ossziánt, de autentikus cigányzene is lesz majd a borudvarba. Úgyhogy azt gondolom, hogy színes zenei kínálat lesz, és tényleg érdemes megnézni a weboldalunkat, mert ott pedig hát a teljes zenei arzenál megtalálható, és még bűvés sót is szerveztünk.
1: Hát tényleg nagyon-nagyon színes programok, tehát a weboldalatok az Víz, Zene, Virág, jól gondolom?
2: A weboldalunk vízzenevirágfesztivál.hu.
1: Tehát akkor itt meg elérik a hallgatók, és az időpont, tehát június 25 és 28 között lesz Tatán.
2: Így van, és várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ezekben a percekben Jakab Jácinttal, a Vízzenevirág Fesztivál főszervezőjével beszélgettem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Vannak a városnak olyan részei, ahová csak akkor megyünk, ha a környéken lakunk, vagy ha valamiféle konkrét elintézni valónk akad arra felé, mert úgy tudjuk, nincs ott semmi más. Összegyűjtötte a Villa Budapest azt a pár helyet, amiért érdemes felvennünk a cipőt. Ilyen például a Templomcsonk Hűvösvölgyben. Hűvösvölgy csendes kertes házas részén találjuk ezt a különös épületcsonkot, amit befejezetlenség ellenére is érdemes megszemlélni, mert csak azért is, mert a második világháború alatt hagyták félbe az építését. Hiába folytatták a harcok lezárultát követően a munkálatokat, az egyházakkal ellenséges kommunista vezetés végleg leállította az építkezést. Pedig a magyar Szentföld templomot, a modernista stílus egyik hazai nagyágyúja, Molnár Farkas tervezte. Az épületet a következő évtizedek során többször is szerették volna hasznosítani. Működött benne intézet, ipari tanulók számára, raktár, csomagolóüzem, tartozott a fővárosi levéltárhoz, a Vörös Csillag traktorgyárhoz, és arra is volt terv, hogy művésztelepet, majd múzeumot hozzanak itt létre, de végül minden elképzelés dugába dőlt, vagy csak rövid ideig működött. Bizonyos szempontból az épület tájsebb, abszurd csong, amin ugyanakkor az is látszik, hogy a környék éke is lehetett volna. A következő a Fazekashegyi bunker. A bunker meglátogatása városi kirándulásként is felfogható, bár azért nem olyan őrülten nagy távról beszélünk, hiszen a gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásától egy 20 perces sétával juthatunk el ide. A panoráma viszont csodás. A Fazekashegy és annak tetején a II. Világháborúban felépült bunker a hűvösvölgyi Nagyrét és Remetekert város között magasodik. A bunker a II. Világháború idejéből maradt itt, lőnyomok épp úgy láthatóak rajta, mint graffitik. Bár nincs kilátó státuszba emelve, ám amikor felérünk és szétnézünk, olyan érzésünk támad, mintha egy kilátóból tekintenénk az alattunk elterülő környékre. A következő helyszínünk Óbuda, azon belül Aranyhegy. Errefelé vegyesen találunk régebben is manapság épült kertes házakat, látszólag semmi különös. Lentről szemlélve az embernek kedves sincs megmászni a meredek hegyoldalt, miért is tenné, gondolhatjuk, ha nem ott él. A pogánytorony miatt viszont mégis érdemes venni egy nagy levegőt és megmászni a hegyet. Bár az építmény magántelken áll, ám közvetlenül a kerítés mellett így alaposan meg lehet szemlélni. A tornyot az 1910-ben alakult, kezdetben elsősorban tudósokból és kutatókból álló, később azonban radikalizálódott nemzeti és faji szempontból szélsőséges nézeteket valló Turáni Társaság építette 1934-35-ben. A tervező Taubel Géza volt, ám az építést Vür Géza vezényelte, aki módosította is az eredeti tervet. A misztikus, romantikus, historizáló hatszög alapú torony a megépítésekor még 13 méter magas volt, a tetején egy márványtömbön álló turulszoborral, amit csigalépcsőn lehetett megközelíteni, emeletenként teraszokkal és aprócska pihenőkkel. 1942-ben betiltották a turanistákat, így a torony elvesztette eredeti funkcióját, később légvédelmi megfigyelő toronyként használták, illetve állt mellette egy kunyhó állítólag, amelyben időről időre politikai foglyokat őriztek, például Szakasics Árpádot. Az épület még mindig jó állapotú, megéri a kerülőt. Az Őrsvezér teréről hévvel a leggyorsabb kijutni Cinkotára, annak Ilona telep nevű kertvárosias részére, ahol a házak között egy árpádkori alapokra épült evangélikus templom mellett találunk egy nem túl nagy, ám elég sűrű és vadregényes gótikus romantikus kiserdőt, kicsit talán furán hatott, a kertes házakkal körbevéve, ám van oka, hogy miért is van ott. Itt a fák között találjuk ugyanis a cinkotai üregtemetőt, amit a II. Világháború végén számoltak fel. Számos síremlék azonban itt maradt, ezért mindenképpen érdemes tenni egy sétát az erdőben, elolvasni a kőbe faragott feliratokat és rájuk csodálkozni.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagy lelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszibá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedő kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose hallunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből, és hálával adoztak érte. Az idézett díszszerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
2: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Újraindul a Visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A Visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz a V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadékpótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Egedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Oltai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
2: Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a film készítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A stand fotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A stand fotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről. Az élet kíméletlenül halad előre, a város pedig fejlődik és változik. Ez pedig maga után vonja, hogy bizonyos dolgok, így például szakmák is megszűnnek. A Villa Budapest összegyűjtött párat azok közül a foglalkozások közül, amelyek már rég eltűntek Budapestről. Ilyen például a Rikkancs találó nevű foglalkozás, amit elsősorban fiatalok műveltek. Mozgó utcai újságárusok voltak ők, akik portréjukat a frissen a nyomdából érkezett hírlapot kínálták nagy és érces hangon kiabálva. A Rikkancs a régi jórészt fekete-fehér magyar filmek állandó és mindig névtelen mellékszereplője volt. Mivel állandóan az utcán tartózkodott és mindent látott és megfigyelt, így érdemes volt hozzáfordulni és tőle érdeklődni az utcai történések kapcsán, például ha valakit követtünk, aki egy sarkon befordulva eltűnt az orrunk elől. A szakmát a rendszerváltást követően próbálták feléleszteni, és úgy tűnt menni is fog, bár az új idők Rikkancsai már nem kiabáltak, csak osztogatták a megvásárolt újságot. A nyomtatott sajtó eladásainak visszaesése miatt viszont egyre inkább odafogyottá vált szerepük, a Rikkancsok alkalmazása luxus lett, felesleges kiadás. Aztán ott vannak a cipőpucolók. E szakma megszűnésének időpontját szinte napra pontosan tudjuk, és nem is történt annyira régen. Még a bulvár sajtó is megírta, amikor Zalai András, az ország utolsó cipőtisztító kisiparosa, aki a Marriott szálló vendégeinek cipőjét tisztította, 2009. januárjában letette a cipőkefét. Mai szemmel nézve a cipőpucoltatás amolyan úri huncutságnak, nagyzolásnak tűnik, pedig igazából hajdan praktikus dolognak számított. Ha az egész nap elfoglaltságokkal, ügyek intézésével, ide-oda lótás futással telt, időnként nem ártott javítani az outfitem, például azzal, hogy a poros koszos cipőnket fényesre súviszkoltattuk. Bár az utolsó cipőpucoló egy szállodából ment nyugdíjba, alapvetően ez is utcai foglalkozás volt. Aztán itt van a szódás. Mentes vagy bubis, kérdezi manapság az eladó, ha valahol megállunk vizet venni. Ám voltak idők, amikor az ásványvíz még nem számított általánosnak, ugyanis a csapvíz és a buborékos szikvíz, például a bor mellé fröccsbe közül lehetett választani. Utóbbit a szódások árulták a lovas kocsijukról. Járták a várost, és hangosan kiabálva jelezték, hogy megérkezett a legújabb adag. A szódások kapcsán mindenképpen meg kell említeni a mondást, veri, mint szódás a lovát. A századfordulón született, és sajnos abból az okból, hogy a szódások általában nem bántak jól a hátasaikkal, pedig egy szódás számára a ló jelentette a legnagyobb értéket, pláne ha erős, kitartó, fegyelmezhető és tanulékony volt a jószág. Sok mindent meg kellett tudniuk, bele kellett tanulni a teljes vízkihordási folyamatba, de tudták azt is, hogy hol kell megállni és mikor kell elindulni. Azért is szükséges volt ez, mert előfordult, hogy a be nem tört ló megvadult és nekiindult, ám közben borult a szekér, és összetört a sok-sok üveg szódás víz. A szenes emberek sem láthatóak már Budapest utcáin. Voltak olyan, nem is olyan távoli idők, amikor szénnel fűteni legalább annyira általános dolog volt egy háztartásban, mint manapság a központi fűtés. Akár csak a szódát, ugye a szenet is lovas kocsival vitték, később pedig teherautóval. Aki még emlékszik Palásti György 1979-es Égig érő fű című filmjére, abban az egyik fontos szereplő, akit Újlaki Dénes formált meg, pont egy szenes ember, az pedig hosszú időre szállóigévé vált a filmből, hogy mielőtt a fős kisfiú, Misu, lecsúszott a szenes pincébe a széncsúszdán, azt kiáltotta, hogy biztosan elkapják őt lent, hogy jön a szén, csúszik. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirál. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végig csoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyés kert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető. Az őstermelők portékáli mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.

0: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Regionális hírek.
2: Vízhiány is kialakulhat 3 Pest vármegyei településen. Zöld árnyékoló lugasok épülnek a Rákóczi téren. Parkként újulhat meg a Városliget, a Hősök tere is átalakulhat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megtépázta Budapestet a vihar. A viharos idő

akadályozta a forgalmat két sávon. A 14. kerületben pedig a Limanova térnél parkoló személyautóra dőlt egy nagyobb fa, a Nagy Lajos király útján pedig kéményt döntött le a vihar, áll a közleményben. A tartós meleg és a megnövekedett vízfogyasztás miatt kritikus helyzet alakulhat ki több Pest vármegyei település vízellátásában. A szolgáltató arra figyelmeztet, hogy ha tovább nő a terhelés, akkor egyes területeken akár nyomáscsökkenés vagy átmeneti vízhiány is előfordulhat. A figyelmeztetés Ráckeve, Szigetbecse és Dömsöd teljes területére vonatkozik. Különösen érintettek lehetnek a nyaraló övezetek, ahol a nyári időszakban jelentősen megnő a lakosságszám, és ezzel együtt a vízigény is. A szolgáltató szerint a rendszerek jelenleg még üzemszerűen működnek, és minden rendelkezésre álló szakemberrel, valamint technikai eszközzel igyekeznek biztosítani a folyamatos ivóvízellátást. A vízi közműhálózat terhelése azonban már most megközelíti a teljesítő képessége határát. A lakosságot ezért arra kérik, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az ivóvízzel. A szakemberek azt javasolják, hogy a következő napokban mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, valamint csökkentsék a kertek és a zöld területek locsolását. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az utak, járdák és egyéb burkolt felületek ivóvízzel történő locsolása ilyenkor különösen kerülendő. A probléma pedig nem új keletű. Az elmúlt években több Pest vármegyei településen is előfordult, hogy a nyári hőség idején a vízhálózat nehezen tudta kiszolgálni a hirtelen megugró igényeket. Tavaly több agglomerációs településen is nyomáscsökkenést tapasztaltak a lakók, egyes helyeken pedig ideiglenes vízellátási intézkedésekre volt szükség. A szakértők szerint a helyzetet elsősorban az okozza, hogy a nagy melegben egyszerre indul meg a kertek locsolása, a medencék feltöltése és számos egyéb nem létfontosságú vízfelhasználás. Ha a következő napokban tovább emelkedik a hőmérséklet, a szolgáltatók szerint még fontosabb lesz a tudatos és takarékos vízhasználat, hogy minden háztartásban biztosítható maradjon az ivóvízellátás. Fontos döntést hozott a kormány a Városliget jövőjéről. A tervek szerint nem épülnek újabb épületek a park területén, a félbe maradt fejlesztések helyét pedig visszaadják a zöld felületeknek. Emellett előkészítik a Városliget autómentesítését és a Hősök tere átalakítását is. A bejelentés szerint a ligetben jelenleg több olyan terület található, amelyet korábbi beruházások miatt építési kordonok vesznek körül. Ezeket a lezárt részeket fokozatosan felszámolnák, a helyükön pedig új parkosítás kezdődhet. A cél, hogy Budapest legnagyobb és legismertebb közparkja még inkább a pihenést, a kikapcsolódást és a rekreációt szolgálja. A tervek alapján a parkosítási munkák leghamarabb jövő tavasszal indulhatnak el. A városvezetők szerint az alapelv egyszerű, a már elkészült épületek megmaradnak, ugyanakkor új kulturális vagy középületek már nem épülnek a ligetben. Ehelyett a jövőbeni fejlesztéseket inkább más korábban ipari célokat szolgáló városi területekre irányítanák. A változások egyik legjelentősebb eleme a Városliget autómentesítésének előkészítése lehet. A tervek szerint átalakulhat a Kóskároly sétány is, amely jelenleg jelentős autóforgalmat bonyolít le. A cél az, hogy a terület valóban sétányként működjön, és ne a belváros egyik forgalmi átvezető útjaként. Nagy változások várhatók a Hősök tere környezetében is. A jelenlegi nagy részt aszfaltozott felületek helyett emberközelibb, több időtöltésre alkalmas közteret szeretnének kialakítani. Az elképzelések szerint a tér nem csupán turista látványosság lenne, hanem olyan találkozó hely, ahol a budapestiek és a látogatók szívesen töltenének hosszabb időt is. A fejlesztések előkészítése során a kormány együttműködik majd Zugló önkormányzatával és a fővárossal. A következő hónapokban elsősorban a tervezési munka zajlik, a konkrét megvalósítás pedig várhatóan több ütemben történik majd meg. Újabb zöld fejlesztés valósul meg Budapesten, megkezdődött az árnyékoló lugasok telepítése a Rákóczi téren, a fővárosi közösségi költségvetés egyik nyertes projektjeként. A beruházás célja, hogy kellemesebb és élhetőbb környezetet teremtsen a térre érkezők számára, különösen a nyári hőség idején. A vásárcsarnok előtti széles, burkolt területen már felállították az árnyékoló szerkezeteket, jelenleg pedig az automata öntözőrendszer kiépítése zajlik. A munkálatok következő szakaszában a növénykazetták kerülnek a helyükre, amelyekbe kúszó növényeket is ültetnek. A lugasokat japán loncok futják majd be. Ez a növény nem csak árnyékot biztosít, hanem illatos virágaival is díszíti a teret a nyári időszakban. A részben téli zöld növényeknek köszönhetően a lugasok az év jelentős részében esztétikus látványt nyújthatnak.
A fejlesztés egyébként jól illeszkedik a főváros klíma alkalmazkodási törekvéseihez.

Az egyre gyakoribb hőhullámok miatt ugyanis különösen fontos, hogy a sűrűn beépített városi területeken minél több árnyékos, hűsítő közösségi tér jöjjön létre. A közösségi költségvetés rendszerének lényege, hogy a budapestiek maguk tehetnek javaslatokat városfejlesztési projektekre, és szavazhatnak arról, hogy mely elképzelések valósuljanak meg. A Rákóczi téri lugasok is egy ilyen lakossági kezdeményezés eredményeként épülhetnek majd meg. Hónapokra felforgathatja a vasúti közlekedést a nyári pályafelújítás. Jelentős menetrendi változásokra és hosszabb utazási időkre kell készülniük az utasoknak, ezekben a nyári hónapokban a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon. A MÁV ugyanis nagyszabású pályakarbantartási munkákat indított, amelyek célja a pályaállapot javítása, a meghibásodások számának csökkentése és a menetrendek pontosabbá tétele. Az első ütem június 20-án kezdődött el és július 18-áig tart. Ebben az időszakban több helyszínen is dolgoznak a szakemberek, többek között Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomás térségében. A munkálatok során olyan beavatkozásokat végeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy egyes szakaszokon ismét óránként 120 km-es sebességgel közlekedhessenek a vonatok. Július közepén Cegléden is folytatódnak a felújítások, ahol pálya ágyazatcserét végeznek az egyik vágányon. A beruházás célja itt is a sebességkorlátozások megszüntetése és a vasúti közlekedés megbízhatóságának javítása. A munkálatok miatt több járat menetrendje módosul. A legjelentősebb változás, hogy a Nyírség Intercity vonatok ideiglenesen nem a nyugati, hanem a keleti pályaudvarról indulnak. Ezek a járatok a megszokottnál korábban indulnak, később érkeznek és több budapesti megállót, valamint Ceglédet is kihagyják. A változások más járatokat is érintenek. A Debrecen felé közlekedő Civis Interrégiók, valamint a Szegedre tartó Napfény Intercity menetrendje szintén módosul, ezért a vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt minden esetben ellenőrizzék az aktuális menetrendet. A MÁV szerint a mostani felújítások csak az első lépést jelentik. Július második felétől további munkák kezdődhetnek ugyanazon a vonalon, így az utasoknak még hónapokig számítaniuk kell kisebb-nagyobb korlátozásokra. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene!

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8-ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A Nyócker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8-keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8-ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8-kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kiméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Délután lehetnek ismét nyári záporok, zivatarok. A vagyonvisszaszerzési hivatalról is szó lesz ma a parlamentben. Vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon, buszállomásokon a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Rendkívüli kormányülés lesz ma, miután a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett alá esett az üzemanyagok ára. Miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha szükséges. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg a kormányfő. Magyar Péter holnap Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsikat a balatoni kék hullám, valamint a békés intercity járatokon közlekedtetik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A hőségriasztás végéig a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon vizet osztanak az utasoknak. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel. Szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált.
0: Időjárás.
2: Itthon eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Jordan Blixer.
1: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down.
2: I keep running away from love. You keep hunting me down.
1: After teaming up with Bamzy, a very talented producer.
3: Miután összeálltam Bamzyvel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjen.
1: Huge thanks for listening to Hunt Me Down by

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Budapest környék erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból. Azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak, egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis akkor már kellett titálni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szenté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk.

0: Запит Аманна Моржа.
1: Délután lehetnek ismét nyári záporok, zivatarok. A vagyonvisszaszerzési hivatalról is szó lesz ma a parlamentben. Vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon, buszállomásokon a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Rendkívüli kormányülés lesz ma, miután a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett alá esett az üzemanyagok ára. Miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha szükséges. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg a kormányfő. Magyar Péter holnap Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsikat a balatoni kék hullám, valamint a békés intercity járatokon közlekedtetik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről. A hőségriasztás végéig a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon vizet osztanak az utasoknak. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Közben Stonehenge-ben több mint 20 ezeren köszöntötték a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált.
0: Időjárás.
1: Itthon eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Rendkívüli kormányülés és parlamenti ülés is lesz ma. Közönségdíjas lett az Itt érzem magam otthon a Kolozsvári Filmfesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Tegnap sokfelé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi intercity csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Rendkívüli kormányülés lesz ma, miután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban a katari közvetítéssel tető alá hozott békemegállapodás véglegesítésére. A közel-keleti konfliktus lezárásához a vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a feltételek kidolgozására. Az amerikai delegáció élén J.D. Vance alelnök áll, míg az iráni küldöttség legmagasabb rangú tagja Abbas Arakcsi külügyminiszter. Ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, csak nem 30-an pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten a Krímben. Akadozik az üzemanyag értékesítés és az áramszolgáltatás is. A Kercsi szorosban egy kompotért dróntalálat, emiatt szünetel a forgalom az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az oroszok drónokkal támadtak ukrán energetikai létesítményeket Kijev, Szumi és Csernyihív megyében, a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén is. Koltai Gábor első nagyjátékfilmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert hétfőn este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. a több mint két órás film főszereplői Lovas Rozi, Molnár Áron és Szervét Tibor. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek és vidám hétkezdést. A mikrofonnál István Dániel. Már is tartol a Budapest Update. Szokás szerint a mai napnak megfelelően június 22-én nyitjuk a kalendáriumot, hogy kiderüljön, hogy mi mindenről híres a mai nap. És aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Erősödik a lakásvásárlók alkupozíciója például a használt ingatlanok piacán a fővárosban, meg arról is lesz, hogy Óbuda újra kezdeményezi a római kori limes felvételét a világörökségi státuszra. Jó szórakozást!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: leszel.
1: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
2: Nézzük már is, hogy mi mindenről híres a mai nap, június 22-e. Nyitom a kalendáriumot. 78 éve született ezen a napon Cseráti Zsuzsa, énekesnő, többek között a Különös Szilveszter vagy a Hamu és Gyémánt előadója. 10 évig tanult klasszikus balettet, azt olvastam róla, majd 65-ben lépett énekesnői pályára. Kezdetben a Rangers, majd a Tomasztik együttessel turnézott. A 72-es Táncdal Fesztivál egyik nagy felfedezetje volt. Legnagyobb sikereit a Kicsi gyere velem rózsát szedni, a Boldogság gyere haza és az Árva fiú című dalokkal aratta. 77-ben a Tessék választani című versenyen nagy díjat nyert, majd külföldi vendéglátóhelyeken, később Budapesten is vidéken énekelt. A 80-as években a budapesti Moulin Rouge mulató vezető énekese volt, később betegség miatt hirtelen jelentős túlsúlyt szedett fel, és ezért egy időre visszavonult a színpadtól, szinte elfeledve szegénységben élt. Visszatérését a 96-os Hamu és Gyémánt című album fémjelezte, amivel egy csapásra sztár lett. Orvosi segítséggel lefogyott, lemezei és színpadi fellépései nagy sikert arattak. 98-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, a hanglemezgyártó aranyzsiráb díját háromszor érdemelte ki. 189 éve kezdték el építeni a Magyar Nemzeti Múzeumot. Az építés 10 évig, 1847-ig tartott. A múzeum tervezője Pollák Mihály építész volt, alapítója pedig gróf Széchenyi Ferenc. Az itt található gyűjtemény a magyar történelem kiemelkedő tárgyi emlékeit mutatja be. A hagyomány szerint 1848. március 15-én Petőfi Sándor a homlokzat előtti téren szavalt el a nemzeti dalt. 175 éve hunyt el Kovács Mihály orvos nyelvújító, az első magyar törvény széki orvostani könyv írója. 27 évesen iratkozott be a Pesti Egyetem orvosi karára, ahol harmadévesként már tanársegédként dolgozott. Számos európai egyetemen és kórházban szerzett tapasztalattal aktívan részt vett a nyelvújítási mozgalomban, célja a magyar orvosi nyelv megteremtése volt. Az első magyar törvényszéki orvostani tárgyú könyvírója. Kovács a himlőoltás egyik korai propagálója is volt. 144 éve született Somjó Zoltán, a mai napon költő, újságíró, műfordító, Schwarz Zoltánként látott napvilágot. Verseit átadott a bohém anarchizmus és a lárpullár szemlélet. Fordításai között szerepel többek között Baudelaire műve. 113 éve látott napvilágot Vörös Sándor költő, író, Baumgartner és Kossuth Díjas művészünk. 64 éve hunyt el a mai napon Urai Tivadar, Kossuth Díjas színész, kiváló és érdemes művész. Ő 1923-tól játszott Budapesten, mély jellemábrázoló képességű, tiszta szövegmondású, elegáns fellépésű művész. 50 éve hunyt el Csík Tibor, olimpiai bajnok, ökölvívó. Csík 1946-ban nyert először országos bajnokságot pehelysúlyban, majd harmadsúlyban is első lett. Az 1948. évi londoni olimpián 5 győztes mérkőzés után a harmadsúly olimpiai bajnoka lett. 49-ben a budapesti főiskolai világbajnokságon harmadsúlyban győzött. 46 és 49 között háromszor szerepelt a válogatott csapatban. 1956-ban külföldre távozott, és viszontagságos körülmények között engedte az életét. 34 éve nincs közöttünk idősebb Szívós István, olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, edző. Fia ifjabb Szívós István szintén olimpiai bajnok, vízilabdázó, unokája Szívás Márton szintén. 36 éve Berlinben ezen a napon bontották le a Checkpoint Charlie, a leghíresebb katonai ellenőrző központ őrházát. A második világháború után Berlint a győztes hatalmak szektorokra osztották. A szektorhatárokat először az utcára festett vonalak és ellenőrző pontok jelezték, később a keleti és a nyugati részek között megépült a berlini fal. A Checkpoint Charlie az amerikai szektor területén állt szolgálatban 45 és 90 között. A név eredete a következő, ez volt a harmadik felállított amerikai ellenőrzőpont, a C-jelű. Az amerikai hadseregben gyakran nem sorszámokat, hanem A, B, C, stb. Jelölést alkalmaznak, amit a félreértések elkerülése véget nem csak a betű kimondásával azonosítanak, hanem az adott betűvel kezdődő szóval. Például A, alfa, B, bravo, és így C, Charlie. Ma megnövekedett a gomoly felhőzet, de számottevő csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet 30 fok felett alakul. Hamarosan a Budapest Update-ben többek között arról lesz szó, hogy Óbuda újra kezdeményezi a római kori limes felvételét a világörökségi státuszba.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Erősödik a lakásvásárlók alkupozíciója a használt ingatlanok piacán például. Budapesten és a nagyvárosokban is nőtt az átlagos alku mértéke, különösen a panellakásoknál. Az ingatlan.com adatai szerint 2026 júniusára tovább javult a lakásvásárlók alkupozíciója. Budapesten az átlagos alku mértéke 2,5%-ról 3,4%-ra emelkedett, míg a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken 4%-ra nőtt. A nyári időszak visszafogottabb keresleteket veszett a vevőknek, a nyári hónapokban ugyanis általában javul az alkupozíció. Az ingatlan.com kedden közzétett adatai szerint júniusra Budapesten és a nagyobb vidéki városokban egyaránt nőtt az átlagos alku mértéke, ami kedvező feltételeket teremthet a vásárlók számára. A teljes budapesti használt lakóingatlanpiacot vizsgálva májusban átlagosan 2,5%-os alkura volt lehetőség, ez nőtt 3,4%-re. A megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken szintén javult a vevők helyzete. A Budapesten 50 és 100 millió forint közötti áron kínált használt lakások, családi házak, ikerházak és házrészek esetében is jelentős változás látható. Közben a szervezők lemondták a Jazzfest Budapest 2026 fesztivált, így elmarad a június 27-től július 5-ig tervezett idei rendezvény, közölte a fesztivál igazgató. Kreb Attila hangsúlyozta, a döntést a váratlanul felhalmozódó költségek, a várakozásoktól elmaradó jegyértékesítési adatok, valamint a rendezvényszervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák miatt kellett meghozniuk. Évek óta küzdünk a támogatások hiányával, azok minimális volumenével. Az eddigi négy fesztivált 90-95%-ban a jegyeladásokból valósítottuk meg, írta az esemény igazgatója a Facebookon. Közben Óbuda újra kezdeményezi a római kori limes felvételét a világörökségi státuszra. Az önkormányzat a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus palota és a dunai limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára javasolta, mondta Kis László, Óbuda Békás megye polgármestere a hajógyári szigeten tartott sajtótájékoztató. A pályázat alapját az a korábbi szakmai anyag adja, amelyet már 2018-ban Visi Zsolt régész, muzeológus és csapata számos szakemberi szakmai szervezet bevonásával készített el, de mint Kis László fogalmazott, a politikai döntések miatt a listára vétel meghiúsult. Hangsúlyozta, hogy a kerületben élők és az ott dolgozó közösségek is támogatják a projektet, és kiemelte a terület bérlőjét is, aki vállalta, hogy a bérleti szerződés a módosítása nélkül lehetőséget biztosít a projekthez kapcsolódó munkák elvégzésére, a projekt támogatására. Vizsi Zsolt reményét fejezte ki az iránt, hogy az új kormányzat felismeri a csatlakozás jelentőségét és annak fontosságát, hogy mit jelent Magyarország számára, ha be tud kapcsolódni abba a nagy nemzetközi rendszerbe, amelyet a világörökségi listára való felkerülés jelent. Tétény Éva, a harmadik kerület főépítésze elmondta az Inforádióban, hogy ez egy 8 országot érintő nemzetközi előterjesztés. Egy közös pályázatban a régi római birodalom határvonalát a világörökség részévé tennék. Óbuda azért fontos, mert a Hadrianus tartói palota az egyetlen egy olyan nagy megmaradt emléke ennek a védvonalnak, ami bemutatható lesz, jelenleg 2 méterrel a föld alatt van, fogalmazott. Hozzátéve, az óbudai önkormányzat azt vállalta fel, hogy kezdeményezi az élére áll a projektnek, hiszen 65 magyarországi települést érint még az előterjesztés. Minden esetben a kormányzat feladata, hogy az előterjesztés elkészüljön, és az adott helyszínek fejlesztése az, amire forrásokat kell valahogyan szerezni. Az óbudai hajógyári sziget esetében azért ez több 10 milliárdos költséget jelentene. Hozzá. Közben tovább bővült a hazai turizmus teljesítménye 2025-ben. A növekedés motorját a külföldi látogatók jelentették, és tovább erősödött a szálláshelyek szerepe. Az ágazat a háttérszolgáltatókkal együtt 10,2%-át adja a GDP-nek, és 420 ezer embernek ad munkát. A legfrissebb turisztikai trendekről tartott sajtótájékoztatót a Központi Statisztikai Hivatal. Tóth Tamás, a KSH elnök helyettese bevezetőjében elsősorban a turizmus egyre erősebb makrogazdasági szerepére utal. Ezután Németh Eszter, a KSH főosztályvezetője szólt a tavalyi és az idei turisztikai szokások alakulásáról és a számadatokról. Az ágazat volumene ugyanakkor összességében még nem érte el a koronavírus járvány előtti 2019-es rekordszintet. Ez meglepő, hiszen Budapest belvárosában alig lehet lépni a külföldi turistákról, teszi hozzá a laikus szemlélő, nem beszélve az elmúlt 7 év alatt felépült több tucatnyi új szállodáról és a fapados járatok belépéséről. A turizmus statisztikai fogalma ennél jóval tágabb. Beletartozik az is, is, ha valaki hazautazik a rokonokhoz vidékre, hétvégén leutazik a saját nyaralóiba, vagy átmegy vásárolni egy határon túli áruházba és fordul is vissza. A turisztikai szálláshelyeken összesen 47,2 millió vendégészakát regisztráltak 2025-ben, ami 5,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedéshez elsősorban a külföldi látogatók járultak hozzá, akik nem csak nagyobb számban érkeztek Magyarországra, hanem átlagosan hosszabb ideig is maradtak, és többet költöttek, mint korábban. A magyarok több mint háromszor annyi utazást terveznek belföldön, mint külföldön. A több napos belföldi utazáson részvevők aránya elmaradt a korábbi évektől, de akik útra keltek, átlagosan gyakrabban és hosszabb időre utaztak el. Közben Budapesten a 6. kerületi önkormányzat korlátozta az Airbnb-t, ezért a Terézvárosban a rendelkezésre álló kapacitás 2026 első negyedévében 40%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami a vendégforgalom 28%-os visszaesésével járt együtt. A turisták ezért más kerületet választottak. A főváros többi részén ugyanakkor tovább bővült a kereslet. A 6. kerület adatai nélkül Budapest vendégforgalma 12%-kal emelkedett. A kieső forgalom egy része a szomszédos kerületekben jelent meg, amely többségében az átlagot meghaladó növekedést mértek. A turizmus gazdasági környezethez hozzátartozik, hogy a kereskedelmi vendéglátóhelyek száma az elmúlt évtizedben mintegy negyedével csökkent, ezen belül az italt kínáló üzletek és zenés szórakozóhelyek száma 44%-kal esett vissza, ami igen nagy szám. Idén nyáron is elindul az Adria Intercity, amellyel Budapestről közvetlenül juthatunk el Splitbe. A MÁV tájékoztatása szerint a járat július 3 és október 2-a között közlekedik, hetente 2-4 alkalommal. Az Adria Intercitynek hála a pihenni vágyók az idei szezonban is könnyen elérhetik a továbbra is népszerű horvát tengerpartot tehát. Ahogy a MÁV is írja, az éjszakai vonatozás egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás nagy része éjszakára esik, vagyis elkerülhető a hosszú autózás, az autópályákra jellemző forgalom és a vezetés fáradtsága. Az első idei Adria Intercity a keleti pályaudvarról július 3-án startol Split felé, a visszafelé tartó első járat pedig július 4-én indul útnak. A július és augusztusi menetrend szerint a járat Budapestről minden páratlan napon indul, a 31. napokat kivéve. A vonat 18 óra 40 perckor hagyja el a magyar fővárost, és másnap 9 óra 37-kor érkezik Splitbe. Visszafelé ugyanezekben a hónapokban minden páros napon közlekedik. Splitből 17 óra 40 perckor indul, Budapestre pedig másnap 9 óra 35 perckor fut be. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna

0: megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Rendkívüli kormányülés és parlamenti ülés is lesz ma. Közönségdíjas lett az Itt érzem magam otthon a Kolozsvári Filmfesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Tegnap sokfelé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity-k csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Rendkívüli kormányülés lesz ma, miután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban a katari közvetítéssel tető aláhozott békemegállapodás véglegesítésére. A közel-keleti konfliktus lezárásához a vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a feltételek kidolgozására. Az amerikai delegáció élén J.D. Vance alelnök áll, míg az iráni küldöttség legmagasabb rangú tagja Abbas Arakcsi külügyminiszter. Ukrán drón támadásban 4-en meghaltak, csak nem 30-an pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten a Krímben. Akadozik az üzemanyag értékesítés és az áramszolgáltatás is. A Kercsi szorosban egy kompotért drón találat, emiatt szünetel a forgalom az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az oroszok drónokkal támadtak ukrán energetikai létesítményeket Kijev, Szumi és Csernyihív megyében, a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén is. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert hétfőn este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A több mint két órás film főszereplői Lovas Rozi, Molnár Áron és Szervét Tibor. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. Mikrofonnál István Dániel.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzáskörzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzáskörzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu város részben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericai szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bóri Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bóri Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bóri vár ma Bóri Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitva tartási időben látogatható. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Vilább Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot, Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjai zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cserri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirál. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a Biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtös kalács is.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített, festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapók belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: Rádiója.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Rendkívüli kormányülés és parlamenti ülés is lesz ma. Közönségdíjas lett az Itt érzem magam otthon a kolozsvári filmfesztiválon. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Tegnap sokfelé vetettek véget viharok a hőségnek. Csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi intercitik csak Tatabányáig járnak, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Rendkívüli kormányülés lesz ma, miután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban a katari közvetítéssel tető aláhozott békemegállapodás véglegesítésére. A közel-keleti konfliktus lezárásához a vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a feltételek kidolgozására. Az amerikai delegáció élén J.D. Vance alelnök áll, míg az iráni küldöttség legmagasabb rangú tagja Abbas Arakcsi külügyminiszter. Ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, csak nem 30-an pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten a Krímben. Akadozik az üzemanyag értékesítés és az áramszolgáltatás is. A Kercsi szorosban egy kompotért dróntalálat, emiatt szünetel a forgalom az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az oroszok drónokkal támadtak ukrán energetikai létesítményeket Kijev, Szumi és Csernyihív megyében, a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén is. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon nyert el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert hétfőn este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A több mint 2 órás film főszereplői Lovas Rozi, Molnár Áron és Szervét Tibor. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
3: Ennek a női és Manna délelőttnek a vendége Mahráb Márti stílusmediátor, akivel a saját stílusról, a divatról, az öltözködésről, önmagunk felfedezéséről, a személyiségfejlődésről beszélgetünk, és tesszük mindezt az öltözködésén, a saját stíluson keresztül. Már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A mai műsor vendége Ráb Márti, stílusmediátor, és hogy ez pontosan mit jelent, és hogyan segít nekünk, nőknek találkozni önmagunkkal, és a saját stílusunkat megtalálni, erről beszélgetünk ma. Szia Márti, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, örülök, hogy hívtál.
1: No, kezdjük azzal, hogy hogyan lesz valakiből stílusmediátor, és hogy ez mit jelent pontosan.
2: Az igazság, hogy ezt a titulust, ezt én magamnak találtam ki valójában, mert ugye onnan indult a történet, hogy stílus tanácsadás, de mivel egy elég egyéni módszert dolgoztam ki erre, és a tapasztalatom az lett, hogy valójában a nők elkezdtek kibékülni magukkal, és így a divattal is, és amit már nem célként, hanem eszközként kezdtek használni így az önazonos megjelenésükben, és valahogy így jött ez a történet, hogy akkor én így mediációval foglalkozom, tehát akkor én egy mediátor vagyok.
1: De tulajdonképpen ugye a mediáció az azt jelenti, hogy álláspontokat közelítünk, hogy mondjuk megtanítjuk azt a két illetőt találkozni a másikkal, de ebben az esetben megtanítod az illető hölgyet, bár szerintem ez az uraknak sem árt, megtanítod találkozni önmagával. Így van, hogy megtalálja azt, aki ő valójában, és azt a stílust ezzel együtt, ami ilyen ő valójában.
2: Igen, abszolút erről szól a történet, és ez egy ilyen vizuális moodboardokon és egy kérdőíven keresztül történik, általában csoportos, tehát workshop jellegű, ami még azért is fantasztikus, mert valahogy a nők egymással is kezdenek békülni, tehát az, amikor ugye tényleg a nők, ahogy szemlélik egymást, vagy akár egy munkahelyen is, ugye mindig van vélemény, meg hát ugye a ruhánk, meg a megjelenésünk, az tényleg arról szól, hogy 3 másodperc alatt valaki valamit már rólunk eldönt, gondol a megjelenésünkről is, és valójában itt ez derül ki, hogy miért vagyunk mi különbözőek, miért szeretünk máshogy öltözködni, és egy workshop keretében nagyon szépen kialakul az a történet, hogy a külső és a belső tulajdonságaink, hogyha harmóniába kerülnek, akkor valósul meg az önazonosság, amire mindenki vágyik, csak olyan nagy zaj vesz körül minket, akár tényleg így a divat, trendek és minden, amit látunk, hogy nehezen találjuk meg önmagunkat. Ott van az, csak akkora a zaj körülötte, meg annyi az elvárás, hogy esetleg elfeledkezünk erről az önmagunkról.
1: Hogyan tudjuk megtalálni ezt az önmagunkat? Mert vannak pillanatok, amikor rátalálunk, vannak pillanatok, amikor rátalálunk, és felismerjük, hogy na hát ez vagyok én. Egy-egy pillanat, egy jó darab, mármint hogy a ruhákból egy jó darab, vagy egy jó kiegészítő. De hogy ne menjünk el a nagyon Carrie Bradshaw-s vonal felé, hogy nem gondoljuk azt, hogy a minden mindennel jó és viselhető, hogy hordjuk azt, ami nem illik össze, mert hogy ez sem való mindenkinek. De közben meg érdemes megtalálni azt, ami nekünk tetszik, még akkor is, hogyha az mondjuk alapvetően és elméletileg nem illene össze.
2: Hát igen, az a lényeg egyébként a módszernek, hogy ez egy archetipizáló rendszer, de nem skatuljázunk be senkit, ugyanakkor mégiscsak vannak olyan jellemvonások és külső adottságok, amiket azért meg lehet határozni. Most csak tényleg ilyen nagyon alapvető, hogy valaki nagyon magas, vagy nagyon alacsony. Vagy ugye az alkata az inkább homokóra, vagy inkább egyenes. De ugye általában ezeket szokták használni, meg ugye a színeket, a klasszikus szín- és stílus tanácsadásnál kevesebb szó esik a belső tulajdonságokról, tehát hogy milyen a habitusa annak a hölgynek vagy úrnak, mik azok az energiák, amik őt körülveszik, mik azok a dolgok, amik tetszenek neki, vágyak, álmok, és egyébként ez nagyon izgalmas, mert amikor a workshop alatt általában mindig kiderül, hogy valahogy visszamegyünk egy ilyen gyerekkorunk szintjére, és hogy ott van az az ősi dolog, hogy ki vagy te. Csak ugye annyira elhomályosul, annyi minden rakódik ránk.
1: Meg nem ismerjük feltenni ezt a kérdést magunknak.
2: Hát igen, talán, igen, kevesen, tehát kevésszer hallani azt, hogy én nekem ez a stílusom, és ezt én kialakítottam magamnak, és teljesen mindegy, hogy most nem tudom mi a divat, én ebben érzem jól magam, és nem is zavar, hogyha mondjuk mások ezt nem tartják divatosnak. Tehát egy összetett dolog azért ez a megjelenés, és nyilván ott van a társadalmi történet, hogy meg kell jelennünk a társadalomban, részt veszünk a közösségben, akkor ott mit mutatunk magunkról, szerepeket játszunk-e, vagy felmerjük vállalni azt, akik vagyunk. Szóval ez egy nagyon bonyolult történet, amit én azt hiszem, hogy ezzel a módszerrel elég szépen lefejtettem, és egy nagyon erős magabiztosságot tud utána mindenki érezni, amikor valójában kimondja és megfogalmazza azt, hogy ő ki valójában, és hogy ehhez a énhez, ehhez az énhez, a belsőhöz és a külső tulajdonságainkhoz, ami tényleg a testi adottság, hogy működnek a ruhák, és hogy tudok ezekben olyan komfortos lenni, hogy ez egy magabiztosságot mutat kifelé, ugyanakkor engem is megerősít, mert azért azt ne felejtsük el, hogy amikor olyan visszajelzést kapunk, hogy még hogyha nem is a tetszik neki valakinek az én stílusom, de elismeri azt, hogy ő ugyan nem venni ezt föl, de te rajtad mennyire jó, és mennyire látszik, hogy te vagy az, az egyrészt egy nagyon jó dolog, hogy megdicsérnek, másrészt téged is megerősít belülről, hogy akkor én helyén vagyok, tehát akkor én azt mutatom magamról, aki vagyok. Uh-huh. És szerintem ez egy ilyen állandó körforgás, és hogyha ez jól működik, akkor a személyiségünknek ez segít stabilitást adni.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, vele beszélgetünk hamarosan tovább, elcsíptem azt a szót, és kiragadtam, és akarom, hogy egy kicsit jobban szétszállazzuk a jelentését, hogy ez egy archetipikus módszer. Milyen archetipusok vannak divat, öltözködés és személyiség szempontjából, ezzel folytatjuk majd hamarosan. It's a kind of magic.

0: együtt minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, vele beszélgetünk az önmagunkkal való találkozásról, a divatról, a saját divatunkról, saját magunk megtalálásáról a divatban, az öltözködésben és a kiegészítőkben is, de leginkább most arról, amit ígértem az előző beszélgetésünk végén, hogy ez egy archetipikus módszer, vagy az archetípusokra épülő módszer, ez mit jelent pontosan, és a divat szempontjából ebből az aspektusban milyen archetípusok léteznek?
2: Ez a módszer, ezt egyébként így a 70-es, 80-as évek táján Amerikában John Kitchener nevű egyébként klasszikusan szín- és stílus tanácsadó úriember meghatározott még egy ehhez a 7 archetípusból ő plusz egyet vagy kettőt, most ezt így annyira nem mélyednék bele, de a lényege a yin és yang elve alapján történő valamiféle tipizálás, de senkinek nem kell megijednie, mert nem egy ilyen nagyon zárt skatúja rendszer, de ugye nagyon régóta vannak megfigyelések ezzel kapcsolatban, így a személyiségtípusokhoz is kapcsolódóan, és ez alapján 7 archetípust határoztak meg, aminek a középső eleme, vagy a középső típus az a klasszikus eszencia, tehát ez egy ilyen eszenciákra bontott. Ugye nekem nagyon tetszett maga az eszencia szó, mert ugye az valaminek az abszolút lényegét jelenti, tehát hogy itt ilyen nagyon lényegi részeket szeretnénk megragadni, és nem kizárva azt, hogy a test és a személyiség az valahogy együtt működve tud úgy. Tehát amikor együtt működik, akkor megtörténik az a harmónia, amikor megvalósul az önazonosság, és mondjuk ez nem csak a ruhákban, hanem végülis abszolút a viselkedésünkben is. És ez alapján a yin oldalon szerepel 3 eszenciánk, ami ugye a yin egy kicsit a feminibb energiák, amit ilyen áramló, hullámzó, ívelt, tehát egy ilyen szavakkal tudnék leírni, míg a yang oldalon pedig a karakteresebb, szögletesebb, egyenesebb, és akár egy négyzettel tudnám jelölni, ezek pedig a yang eszenciák. És akkor így van 7 eszenciánk, akikhez tartoznak testi, megjelenési jellegzetességek, és ehhez hozzá kapcsolva személyiségi típusok is, ami egyébként ennyire mélyen ők, akik kitalálták, vagy felállították ezt a rendszert, nem mentek mélyre, ezt igazából én így 3 év alatt dolgoztam ki olyan mélységig, hogy van egy elég nagy merítésem abból, hogy hány emberrel dolgoztam együtt, és teszteltem őket, és ebből kialakult egy fantasztikusan működő történet. Úgyhogy ez így az alapja. Tehát most ez így röviden nem tudom jobban megfogalmazni.
1: Jó ez így, és érthető is. Ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy aki ilyesmivel kezd el foglalkozni, az mennyire gyorsan, vagy mennyire mélyen találja meg önmagát is a folyamat közben. Mennyit változtatott ez rajtad? És mit adott ehhez hozzá a te hited?
2: Nagyon izgalmas egyébként, mert azt gondolom, hogy ahogy én öltözködtem eddig is, vagy ahogy erről az egészről gondolkodtam, ugye én elég régóta, tehát 30 éve, tehát mindig is a ruhákkal foglalkoztam már kislánykorom óta, tehát én az a tipikus babaruha varró, ahogy megkaptam az első varrógépemet, már szaptam, vartam magamnak. Számomra ez mindig fontos kifejezési eszköz volt, tehát én nekem ez olyan volt, mint a festőnek a vászon, én magamat öltöztetve fejeztem ki valamit. Tehát, hogy én ebben valósítottam meg ezt a történetet, és ami ehhez kapcsolódik, az az, hogy engem mindig izgatott, hogy kicsoda az ember, és tanultam is bibliai antropológiát, tehát, hogy így az ember mint teremtett lénynek az összetevőit, hogy ugye van testünk, szellemünk, lelkünk, és hogy ez egy egység, és amikor ezzel az egész stílus eszenciával így megismerkedtem, akkor valójában engem ez ragadott meg, hogy valami olyan dolgokra nyílik meg ez a világ, amit szerintem elfelejtettünk, és fontos lenne, hogy kicsit ugatnak a kutyák.
1: Nem baj, hát otthon vagy, és vannak kutyáid, ez ilyen.
2: Ja.
1: Ez az úgy élet. Vagy,
2: és az ablakban ők az őrzők. És
1: jó, hogy tegyék csak a dolgukat, az a jó.
2: Ja. Úgyhogy ezért egy fantasztikus történet, hogy ez tényleg egy ilyen holisztikusan megérted, így szerintem ez is közelebb visz minket magának, az embernek a megértéséhez, hogy tényleg van testünk, lelkünk, szellemünk, és az a test, amit öltöztetünk, azzal valójában ki tudjuk fejezni a belső gondolatainkat, a világról alkotott képünket, a habitusunkat, a temperamentumunkat, hogy valaki egy nagyon kimért nyugodt, klasszikus eszencia, vagy pedig egy drámai, egy színpadra termett, egy állandóan kinyilatkoztató, vagy egy játékos, rebel, forradalmár, egy gemin eszencia, és hogy ezek hogy nyilvánulnak meg az öltözködésben, és hogy válik akkor ettől az ember önazonossá, mert azt mutat, aki vagyok.
1: Rab Márti stílusmediátor a műsor mai vendége. Ilyen és ehhez hasonló csodás gondolatok jönnek. Még hamarosan folytatjuk.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Schiller Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Ráb Márti stílusmediátor a műsor mai vendége, és én szeretném, hogyha tovább folytatnánk a magunkkal való találkozást divataspektusból, öltözködés aspektusból, és a divat szót itt most annyira nem is hoznám be, hanem a saját magunk divatját hangsúlyoznám inkább, és akkor egy kicsit még maradjunk a hitnél. Ugye azt gondolja az ember, hogy egy hitben járó nő az nagyon egyszerűen monokróm és már-már szinte apácai egyszerűséggel kell, hogy öltözködjön, gondolja ezt egy világi ember, holott ez egyáltalán nem így van.
3: Hát szerintem nem, és mondjuk ha most egy bibliai példát hozzak, a derékasszony dicsérete, ugye példabeszédek könyve szerintem sokan ismerik, ott kifejezetten a derékasszony arról is híres volt, hogy az ő családját is hogy öltöztette. Tehát, hogy ez egy fontos dolog szerintem a megjelenés, amit talán egyébként nem tudom, hogy miért nyilván a puritanizmus, vagy hogy tehát nem arról beszélünk, hogy cicomázva kell lenned, vagy erkölcstelenül kell öltözködnöd ahhoz, hogy önazonos legyél, hanem pont az, hogyha milyen fantasztikus lények vagyunk, és hát nem vagyunk egyformák, ugye mindenki más, tehát tényleg az új lenyomatunktól kezdve az arcunkon át, tehát alig vannak egyforma emberek az ikreken kívül, akkor miért kellene nekünk egyformának lenni, akár az öltözködésünkben, a viselkedésünkben, tehát Isten nem gépeket teremtett teljesen egyformára, hanem különböző kreatív személyiségeket, akiket szerintem, ahogy az ige mondja, örömében és jókedvében teremtette az embert, és segítő társul akár, tehát egy kreatív elmével, kreatív személyiségeket hozott létre, akik miért nem mutathatnák meg ezt akár a megjelenésükben is, nem? Szóval, hogy ez engem így nagyon régóta foglalkoztat, és azt gondolom, hogy sokkal szabadabbak lennénk, ha egymást is így szemlélnénk, és ezt a teremtett csodát látnánk egymásban.
2: Mit tud kifejezni a lelkünkről, a személyiségünkről a szín, amit viselünk, a kiegészítők, amiket viselünk, és hogyan tudjuk kiválogatni a nagy zajban a fejünkből azokat, amik valóban nekünk valók, és nem pedig az, hogy ez valakinek tetszene, a barátnőmön is ilyen van, a páromnak tetszene, de közben lehet, hogy nekem nem annyira, de neki akarok tetszeni. Érted, hogy van egy ilyen kis
3: hát
2: örvény?
3: Erről szól, amivel foglalkozom, mert ez szokott a gond lenni, hogy eljönnek hozzám emberek, akik már mondjuk voltak szín- és stílus tanácsadáson, és esetleg tudják, hogy a bőrszínükhöz, az arcszínükhöz mely színek és árnyalatok állnak jól, de mindemellett még mindig nem érzi azt, hogy megtalálja azt a stílust, aki ő is. Akkor mondjuk oké, hogy jól áll nekem a kék, de az a kék az egy zakó legyen, egy pulóver legyen, laza legyen, szabott legyen. Uh-huh. És itt történik az, hogy ugye tehát ez a módszer, ez tényleg egy önismereti utazás, plusz hozzá kapcsolódik az alkatunk, tehát azonnal beszélgetünk arról, hogy bizonyos alkatoknak milyen szabású ruhák állnak jól, ugyanakkor a színek dinamikája és ereje az is megint egy történet, hogy egy nagyon kreatív, dinamikus emberek általában szeretik az erőteljes, látványos színeket, kontrasztokat, és lehet, hogy közben pedig azt tanácsolták neki, hogy sokkal visszafogottabb, mert hogy a monokróma divat, vagy építsél kapszul a gardrobot. Na most egy nagyon kreatív elme, egy kreatív gemin energia, az nem tud kapszul a gardrobot építeni, mert neki mindig kell az újdonság, mindig kell az, hogy valami friss legyen, és az lehet, hogy 100 darabos, vagy 1000 darabos gardrobja van, neki az a kapszulája. Még egy nagyon klasszikus, kimért típusú hölgy, az pedig azt mondja, hogy ő 60 nagyon jól variált ruhából folyamatosan fel tud öltözködni, és nem érzi azt, hogy kevesebb ettől, hogyha ezeket hordja csak, és ezért lenne fontos az, hogy megértsük, hogy kik vagyunk, és ahhoz kezdjük el a gardrobunkat és a ruhatárunkat fölépíteni, mert akkor nem frusztráljuk magunkat olyan elvárásokkal, vagy divatrendekkel, akár mint mondjuk ez a kapszulagardrob, vagy a fenntarthatóság. Uh-huh. Nagyon fontos dolog, hogy ne pazaroljunk, de ha valakinek úgy van 1000 darabos gardrobja, hogy folyamatosan hordja, akkor szerintem nem pazarol. Érted, mire gondolok?
2: Persze, tehát, hát persze.
3: Hogy hogy ennek ez lenne a lényege, hogy mindenki abban legyen boldog, és azt tudja megvalósítani, és szerintem ez hozzá, tehát akik nálam járnak, azok mind elmondják, hogy sokkal felszabadultabbak lesznek, hogy megértettek dolgokat, hogy nekik az szabad, vagy valamit meg miért nem szeretne hordani, pedig mennyire erőltetik rá is, meg a környezet, és ennek ez a lényege, szerintem ez benne a fantasztikus, hogy milliófélék vagyunk, és igenis megtalálhatod te a saját egyéni kifejezési eszközödet az öltözködésen keresztül is.
2: Márti, mik a legfontosabb sarokpontok zárásképpen az öltözködésünkkel kapcsolatban, amit elvihet magával jó tanácsként a hallgató?
3: Szerintem nagyon fontos az alkat. Tudom, hogy tehát általában, amikor jönnek hozzám hölgyek, akkor mindig mondják, hogy tudják már mi a színük. Igen, az is nagyon fontos, tehát ugye nyilván nem mindegy, milyen színeket viselsz az arcod közelébe, de hogy az ember az alkatát megismerje, ez is egy önismeret, hogy ha tükörben állva felméred azokat a dolgokat, hogy neked tényleg hosszabb, rövidebb, derékban vágott, az már rengeteget tud segíteni, ha egy jól szabott ruha van valakin, minden a helyén van, ugye az aranymetszés szabályát szoktuk ilyenkor emlegetni, a kétharmad, egyharmad arányt, mert az belénk van táplálva, tehát minden embernek a szeme erre érzékeny, és azt látja harmonikusnak, ami az aranymetszés szabálya szerint van, de hát ez tényleg az épületek, a festmények, mindenre azt a vers, tehát ami az aranymetszés szabálya ott van, és ez egyetemes dolog, ezt nem valaki kitalálta, és ha azt szerint öltözködünk, és az alkatunkat megismerjük, és megtaláljuk azokat a pontokat, amik nekünk előnyösek, az már egy óriási történet. És akkor ehhez hozzájönnek a színek, de hát alapvetően én azt mondanám, hogy mindenkinek a saját eszenciáját, trióját, duóját kellene megtalálni, és innen tovább lépni.
2: Márti, köszönöm szépen az idődet. Most itt megígérem a hallgatóknak élő szóval, hogy Ráb Márti stílusmediátorral még fogunk beszélgetni, mert nagyon sok hasznos és fontos információt kapunk tőle, amik elindíthatnak bennünket önmagunk felé. Márti, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
3: Köszönöm én is.

0: Egyben regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
4: Reklám hangzott el.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
9: Hőségre, zivatarokra és felhőszakadásra is figyelmeztetnek. Tárgyalja a parlament a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést is. Még több helyen hirdettek tűzgyújtási tilalmat. Jó napot kívánok, Szejfried Adéa vagyok.
6: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést már az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a délelőtti órákban. Viatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás volt reggel, emiatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok közlekednek. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit. Ezt Hegedű Zsolt egy fővárosi pszichiátriai kórházi osztályról készült riportfilm bemutatása kapcsán jelentette be. Hangsúlyozta, hogy jó gyakorlat, ami a filmben látható, hogy orvosok és szakdolgozók mutatják be az ellátás helyzetét, az infrastruktúrális hiányosságokat, a nehézségeket és küzdelmes munkájukat. A tárcavezető hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára, mert elhallgatás helyett tárgyszerű, jóhiszemű tájékoztatásra van szükség. Továbbra is erős a forint, a hétvégén nem változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az eurót ma reggel 352 forint alatt jegyezték, a dollár 307, a svájci frank pedig 380 forint volt. A forint az évelején kezdett erősödésbe, ez mostanra az eurónál 8,5%-os, a dollárnál több mint 6, a svájci franknál pedig 8%-os erősödést jelent. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébik. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. A magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Eleinte mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt, minden hétköznap reggel 8-tól a 98.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A hétfő akkor pénzügyi hétfő, természetesen ma is, és a kamatokról beszélgetünk, aminek most nyilván van egy nagyon fontos aktualitás. Állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi elemző itt is van velünk, úgyhogy el is kezdjük. Mi az az alapvető dolog, amit tudnunk kell a kamatokkal kapcsolatban?
2: Ugye beszélünk hitelkamatokról, és beszélünk olyan kamatokról, amelyek befektetések, bizonyos befektetések után kapunk azért, mert kölcsön adjuk.
1: Jó kamat, a meg a rossz kamat.
2: Hát így is lehet fogalmazni, de ugye a kamatokkal kapcsolatos kérdések most azért csúcsosodtak egy picit ki, mert a parlament előtt van az a törvény, amit majd újra fognak tárgyalni, hogy mi legyen a 2022. január 1-től bevezetett kamatstoppal. Ugye még mindig 19 ezer hitelt érint ez az intézkedés, akkor 2022. január 1-től úgy volt, hogy egy fél évre vezetik be, hogy segítsenek olyanoknak, akiknek a nem fix kamatozású hitelük volt, hanem változó kamatozású hitelük, de aztán ugye ez folyamatosan hosszabbításra került, de most már nincsen ugye vészhelyzet, illetve nyilván a kamatszintek is alacsonyabbak, mint mondjuk 2022 és 2024-25 eleje között.
1: Mit adott ez a kamatstopp az embereknek, és mit adott a gazdaságnak?
2: A kamatstopp az embereknek pozitív hatást adott, mert kiszámítható volt fixen, hogy egy hónapban mennyit kell, hogy fizessenek.
1: Devizahiteleseken segített ez?
2: Hát ma már nincsen devizahitel, hanem a devizahitelből forintosított hiteleseknek segített, és ugye azoknak, akiknek változó kamatozású hitelük volt, vagy van. A gazdaságnak nem segített, hiszen a kieső összeget, amit ugye a kamatstopp miatt nem fizettek be az adósok, azt valahonnan elő kellett teremteni. Ugye elsősorban a bankok, aztán utána, ugye ez akárhogy nézzük, a banki rendszer az benne van a gazdasági körforgásban, tehát így akkor a gazdaságra is hatott. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a kamatokat azt mindig úgy árazzák, hogy egy úgynevezett bubor plusz kamat felár. És erről a buborról nagyon keveset tudnak, vagy hallanak az emberek, de nem értik, hogy...
1: Azon túl, hogy komolytalan neve van, mert mindenből kell csinálni valami rövidített szót, igen.
2: Igen, de ez azt jelenti, hogy a budapesti bankközi forint hitelkamatláb, tehát ez a bubor, és ez azt jelenti, hogy a bankok egymás között milyen kamatra tudnak kölcsönvenni egymástól pénzt. Tehát ez az alapja. Uh-huh. És akkor erre számítanak még rá, ugye a kamat felárat, ez pedig ugye a bankok határozzák meg, hogy ők milyen kockázat mellett adják ki, hány százalék kamatra ugye a pénzüket. Nyilván ez más akkor, hogyha van a kamatnak egy fedezete, mondjuk egy ingatlan hitelnél, mert akkor az ingatlan a fedezet, de ugye más az, amikor egy személyi hitelről van szó, mert akkor nincsen fedezet, mert nem vonnak be fedezetet. Ugye akkor nagyobb a kockázat, ezt lehet látni abban is, hogy egy ingatlan hitelnek a kamata az kevesebb, és egy személyi kölcsönnek a kamata az mindig magasabb, és ugye itt a futamidő is játszik. Egy ingatlan hitelnek a futamideje az általában hosszú, tehát 10, 15, akár 20 év, akár 30 is lehet, ugye személyi hitel az max 5 év lehet csak, vagy egy áruvásárlási hitelről, hogyha beszélünk, vagy egy gépkocsi hitel az ugyanez.
1: Iványi Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen ma is itt van velünk, hiszen hogyha hétfő, akkor pénzügyi hétfő, a kamatokról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
3: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? idegen, de

0: aznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A kamatokról beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó állandó szakértőnkkel. Ugye beszélgettünk arról az elmúlt percekben, hogy mi is az, hogy kamat, miért fontos most és miért nagyon aktuális a kamatstop, mi a helyzet ezzel, illetve beszéltünk a hitelkamatokról, a kötvénykamatokról még nem, és akkor most beszéljünk arról, hogy a parlament előtt van ez a bizonyos kamatstop.
2: Mint említettem, hogy ezt a kamatstop rendeletet, ezt 2022. január 1-én vezették be. Azt követő időszakban ugye nagyon magas volt a jegybanki alap kamat, nyilván így a bubor is ugye nagyon-nagyon magas volt, és ez nagyon nagy terhet rót volna azokra az adósokra, akiknek nem fix kamatozású hitelük volt, hanem ez a változó kamatozású hitelkonstrukcióban voltak, és a futamideje ezeknek a hiteleknek 5 év volt. Tehát most, hogy már csökkennek a kamatok, most ugye 6,25, most a piac arra vár, hogy esetlegesen még csökkenni fog a jegybanki alapkamat, most már időszerű ezt felülvizsgálni és megnézni, hogy ezek a hitelek, ezek milyen kamatozásúak, és hogy lehet a jelenlegi helyzethez ezt igazítani, és eltörölni a kamat stoppot. Nyilván, aki ebben van, annak ez lehet, hogy kellemetlen lesz, mert esetleg magasabb lesz a törlesztő részlete havonta, de ezt érdemes egy szakértővel átbeszélni, és megnézni, előre tervezni, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent majd annak, aki esetleg kikerül ebből a körből. Ugye a bevezetésnek a várható ideje az nem az lesz, hogy most akkor eldöntik, és akkor a következő naptól kezdve már más törlesztő részletet kell fizetni, hanem az van a parlament előtt, hogy ezt folyamatosan vezessék ki. Tehát ez is egy engedmény lesz, vagy egy könnyebbség lesz azoknak, akik ebben a konstrukcióban vannak.
1: Kiket érint ez a legérzékenyebben?
2: Azokat, akiknek esetleg pont a pandémia miatt megváltoztak a munkakörülményeik, vagy pedig időközben ők valamilyen egészségügyi okok miatt, vagy egyéb okok miatt nem azon a jövedelmi szinten vannak, mint amikor felvették a hitelt, vagy pedig amikor devizába felvették a hitelt, és ugye forintosították ezeket a hiteleket, akkor a jövedelmükhöz képest nagyon-nagyon magas lett volna a törlesztő részlet, amit semmiképpen sem tudtak volna fizetni.
1: Hogyha itt most a kamatstopról beszélünk, akkor beszélünk egy gyakorlatilag elmaradt, vagy nem kifizetett kamatmennyiségről, azzal mi lesz?
2: Nyilván úgy fogják átszámolni most a hiteleket majd, hogyha ez megszűnik, hogy azt az elmaradt időszakban ott maradt és ki nem fizetett kamatot, az bele fogják számítani, tehát ez is egy lényeges kérdés, ettől is fog emelkedni.
1: Lehetséges az, hogy mondjuk a futamidőt hosszabbítják, és nem a törlesztő összeget növelik?
2: Nyilván a hitelekről, hogyha beszélünk, akkor több variáció lehetséges. Egy hitelkonstrukciót újra lehet tárgyalni, és akkor lehet arról szó, hogy esetleg futamidőt lehet hosszabbítani, de ezt mindig egyedileg kell elbírálni, és az adott pénzintézettel kell, hogy ott beszéljünk, és ott tárgyaljuk ki a feltételeket.
1: A mai pénzügyi hétfőben a kamatokról beszélgettünk, a kamatstopról is beszélünk, illetve a kamat típusokról is beszélünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel.

0: GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. És akkor most a kötvénykamatok következnek a sorba.
2: Ugye, hogyha én az államnak, vagy pedig egy nagyobb vállalatnak adok kölcsönpénzt, akkor nyilván elvárom, hogy nekem is fizessenek azért a pénz használatért, egy, tulajdonképpen egy használati díjat, ami egy kamat, vagy kuponnak is hívják ezt. És ez az elmúlt időszakban, hogyha államkötvényekről beszélünk, akkor ugye ezek nagyon magasak voltak. Érdemesebb volt meggondolni, hogy államkötvénybe mennyi összeget teszünk be, mert tényleg nagyon-nagyon magas kamatot fizetett. Nyilván, hogyha rátérünk arra, hogy nominál kamat, meg reál kamat, akkor már nem olyan szép a kép, tehát akkor már sokkal árnyaltabb a kép, de gyakorlatilag nagyon sok embert vonzott ez a lehetőség, hogy magas kamatra tudta elhelyezni a pénzét. Ma már nem ilyen magasak a kamatok, tehát ma is beszélhetünk reál kamatról és nominál kamatról. Ma a reál kamat kép az egy sokkal jobb képet mutat, hiszen az infláció az ugye 2% alatt van, és hogyha én kapok egy 6,5%-os kamatot, mondjuk a kötvényem után, és van egy 2%-os vagy 2,5%-os infláció, akkor ki lehet számolni, hogy 4-4,5% ugye az a reál kamat, amiért én kölcsön adtam a pénzemet. Ugye itt ebben az esetben viszont azzal is kell számolni, hogyha nem olyan konstrukcióban helyeztem el a pénzemet, ami azt jelenti számomra, hogy nem kell utána kamatadót fizetnem, akkor ugye az adót is még le kell vonni, tehát a tiszta hozamom vagy hasznom

0: amit én fizetek a pénzintézetnek egy felvett összeg, de legyen az bármilyen összeg, vagy bármilyen konstrukció, mint az, amit nekem fizet a pénzintézet azután, a pénz után, amit én kölcsönzök nekik idézőjelben, hogy így fogalmaztunk. Mindig magasabb szokott lenni, igaz?
1: Igen. Miért? Hát egy pénzintézetnek, hogyha megnézzük, hogy mekkora a kockázata, hogy csődbe megy, az lényegesen kisebb, mint mondjuk a magánszemélynek a kockázata, hogy ő valamiért fizetésképtelenné válik. Ezért ugye az a kamat egy hitelnél, meg mondjuk egy kötvénynél is, az mindig egy kockázati felár, és pontosan ez adja meg a magyarázatot is.
0: De akkor nem van-e logikus, hogyha valakinek mondjuk van kezese, vagy van ingatlan fedezete, stb., akkor ugyanúgy kaphatna mondjuk kevesebb, tehát akkor kevesebb kamatot kellene fizetnie? Hogyha nagyobb biztonsággal helyezheti ki neki a pénzintézet azt a bizonyos hitelt?
1: Nyilván, hogyha van egy kezes, egy adóstárs, egy megkezes, akkor lehet azon a kamaton egy picit módosítani, hiszen a kockázat az csökken, de olyan nagyon nem, mert ugyanúgy magánszemélyekről beszélünk, és ugyanúgy kisebb a fedezet, mint mondjuk egy banknál, vagy egy államnál.
0: Mit érdemes még tudni a kamatokról, illetve Magyarország hogy áll a nyugat-európai országokhoz képest a kamatokat illetően?
1: Most azoknak a befektetőknek, akik forintban helyezik el a pénzüket, és mondjuk vesznek magyar államkötvényt, azoknak nagyon kedvező Magyarország, hiszen azt lehet mondani, hogy az Európai Uniós tagállamok közül Romániában nagyobb a kamat, ott 6,5% a kamat, de nálunk ugye a 6,25-ös kamat mellé van egy 2% körüli infláció, most éves szinten még nem tudunk beszélni róla, de azért volt, amikor hónap szinten 1,8 volt, aztán 2,1, 2,7, tehát hogy az átlag az ugye ilyen 2% körül van. Romániában viszont 10% fölött van, tehát így nekünk a pénzünk az tulajdonképpen vonzó egy külföldi befektető részére. Hogyha csökkenni fognak a kamatok, még akkor sem fogjuk elérni az Európai Uniónak az átlag kamat szintjét, tehát ahhoz nagyon-nagyon le kéne csökkenteni a kamatokat, hogy ezt a szintet elérjük, tehát mi még egy darabig ilyen szempontból vonzóak maradunk. Vonzó Magyarország most már azért is, mert úgy néz ki, hogy az Európai Uniós pénzek ugye nagy valószínűséggel egy jó része az rövid időn belül megérkezik, tehát a gazdaságot be tudják indítani, és olyan irányba tudják a gazdaságot fejleszteni, ami több mint valószínű, hogy egy GDP növekedést is fog eredményezni, ami mindenképpen Magyarország megítélése szempontjából, egy befektető szempontjából mindenképpen pozitív.
0: Így akkor köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Ennyit minimum érdemes tudni a kamatokról. Hogyha valaki lemaradt volna, akkor a Manna honlapján hallgassa vissza fülecskére, kattintva megtalálja a pénzügyi hétfőbeszélgetését. Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm szépen.

0: 98.6 FM életöröm zene és egy csokornyi jó tanács azoknak, akik Olaszországba indulnak valamikor, még most, akár nyár végén, akár kora ősszel, vagy ősz közepén, mert még Olaszországba akkor is bőven lehet menni. Tehát akik Olaszországba indulnak nyaralni, azok figyeljenek nagyon. Manna délelőtt vendége lesz a következő órában Gyovai Helén, azaz az olasz mamma, ahogyan az internet társadalma, illetve a könyvolvasók ismerik őt, aki már 13 éve él Olaszországban, több könyvet is írt már erről az életről, és aki mindent tud arról, hogy hogyan illik enni és lenni Olaszországban. A friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hőség mellett zivatarok és felhőszakadás is lesz. A vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal is téma lesz a parlamentben. Közönségdíjas lett az Itt érzem magam otthon a Kolozsvári Filmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma ismerteti a miniszterelnök az országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot. Magyar Péter azt írta, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Ma rendkívüli kormányülést tartanak, majd frakcióülés lesz. A plenáris ülés az országgyűlésben 13 órakor kezdődik. Nyíltabb szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit, jelentette be Hegedűs Zsolt. Hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára. Hajnalban kigyulladt egy hűtőház Kilimánban, a tűzoltók reggelre körülhatárolták a lángokat, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A 2500 négyzetméteres épület jelentős részét elpusztította a tűz, a tető beszakadt, nem sérült meg senki, és még időben sikerült több nagyértékű gépet, valamint üzemanyagot kimenteni a lángoló épületből. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a bérlésre azért van szükség, mert az előző kormány alatt csődbe ment a Dunakeszi járműjavító, így sok szerelvény nem tud szolgálatba állni. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Holtai Gábor első nagy játékfilmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert hétfőn este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A több mint két órás film főszereplői Lovas Rozi, Molnár Áron és Szervét Tibor. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
1: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz záporzivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB-sugárzás. A következő napokban marad a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Tippek az olaszországi nyaralásra készülő hallgatóknak, vagy bárkinek, aki Olaszországba készül, akár a közel, akár a távoli jövőben. Mit illik és hogyan illik enni és lenni, utazni és turista látványosságokat megkeresni? Milyen helyekre menjünk akkor, hogyha nem ezeket a népszerű helyeket szeretjük? Hogyan és mit illik kérni és enni az éttermekben? Mi az, amire nagyon oda kell figyelnünk Olaszországban? És miért érdemes Olaszországba utazni? Erről lesz szó. Jó tanácsok az Olaszországba utazni készülőknek. Jovai Helintől, vagyis ahogy népszerűbb és ismertebb nevén megismertük őt, az olasz mammától, aki már 13 éve él odakint Olaszországban. Pár perc és kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Ahogy ígértem, a Manna délelőttben a vendégem Gyovai Helén, vagyis az internet és a könyvek világából már olasz mammaként ismert hölgy, akivel most meg fogunk beszélni minden dolgot, hogy mire kell odafigyelnünk, hogyha Olaszországba megyünk nyaralni, mert hogy még bőven abban az időben vagyunk, hogy bármikor nekiindulhatunk, akár egy hosszú hétvégére is. Szia, Helén!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Na, kezdjük onnan, in medias res, hogy mire kell leginkább odafigyelni, és ezt mondjuk el annak fényében, vagyis hát kérlek, hogy te mondd el annak fényében, hogy téged miért meglepetésként, mikor kimentél, és mik a legnagyobb hibák, amiket elkövetnek, mondjuk a magyarok, vagy úgy általában a turisták odakint?
2: Fú, hát a legnagyobb hibák, úristen, erről egyébként már külön blogposztot is írtam, mert hogy vannak olyan szabályok Olaszországban, ilyen íratlan törvények, amik azért nem árt betartani, különben ilyen nagyon kikerekedett szemekkel UFO-ként fognak rám nézni az olaszok. Például, hogy igyekezzünk mondjuk a cappuccino fogyasztást a délelőtti órákra korlátozni, tehát mondjuk ebéd után megéljünk, mert a pincér hajlamos egy kicsit úgy nézni ránk, hogy úristen, ez honnan jött, vagy mit akar. Aha. Nem árt figyelembe venni azt, hogy még Magyarországon például, na, hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a nap bármely szakában ehetünk bármit is, tehát tulajdonképpen Magyarországon az éttermek így délelőtt 11-től este, nem tudom, 11-ig nyitva vannak. Aha. Olaszországban, ez nem így van. Az olaszoknál az étkezésnek megvan a, úgy általában a maga, hogy is mondják ezt szépen, szertartása, és nem esnek étkezésen kívül, tehát arra is, hogy értek, hogyha Olaszországba étterembe akartak menni, akkor az étterem az itt van mondjuk déltől 3-ig, ebédidőben, majd utána kinyit van, amikor este 7-től, és akkor utána nem tudom, éjfél nyitva van. Tehát, hogyha délután éheznél meg, akkor nem fogsz találni mondjuk éttermet, ahol meleg ételt találsz, ez mondjuk fontos. Hogyha találnál ilyet, mert mondjuk nyilván fogsz találni mondjuk Velencében, Rómában, Firenzében, akkor ez az, amit mi úgy szoktunk hívni, hogy turista csapda, nem? Tehát, hogy így a turistákra találták ki, tehát az olaszok nem fognak besétálni. Arra is, az is egy ilyen intőjel lehet, hogy egy hely nem feltétlenül autentikus, ha mondjuk délben pizzát árulnak, mert az olaszok hagyományosan a pizzát azt a vacsorára tartogatják. Tehát, hogyha valahol délben pizza van, akkor az is ilyen turista csalogatott
1: turistáknak szánt. Vagy csak ketchup
2: van hozzá. Vagy csak ketchup van járni, hát az, mondjuk azt szerintem nem fordulhat elő. Igen, a szentségtörés. Aztán, ami most egyébként fontos, meg aktuális, ez az általános szabályoktól eltérve az, hogy biztos hallottátok Magyarországon is, hogy Szicíliában nagyon sok tűzeset volt az utóbbi időben, ami miatt például a katalánai reptérnek az egyik terminálját is lezárták, tehát figyelni kell arra, hogy most éppen oda fogsz-e érkezni, ahová te gondoltad, és nem véletlenül egy másik repülőtérre, ahonnan majd transferrel fognak átszállítani. Aha. Ez mondjuk egy jelenleg aktuális praktikus tanács.
1: Aha. Mert a szárazság az most akkor ott is tombol. Odakint nálatok is vannak locsolási vagy öntözési korlátozások, vízhasználati korlátozások?
2: Ez nagyon érdekes egyébként, mert hogy tavaly volt, tehát hogy tavaly még nálunk éjszakon is a hegyekben, tehát nem lehetett a dísznövényeket meglocsolni.
1: A Torino környékéről beszélünk most, igaz?
2: Igen, igen. Viszont az idén volt rendesen csapadék, sőt, Észak-Olaszország egyes részein most ilyen extrém csapadék mennyiségek hullanak, és ráadásul hát ugye ez megint ilyen éghajlat változás, klímaváltás következtében, ilyen öklömnyi jégdarabok is hullanak az égből. Tehát olyan jégesőket tapasztalnak, ami ilyen nagyon-nagyon
1: félelmetes, meg hát, igen.
2: Félelmetes, igen. Tehát mondjuk egész nap forróság van, és aztán egyszer csak így 10 percre éjszakai sötétség, mondjuk délután 3-kor, és akkor így puff.
1: Hogy állnak ez az olaszok? Mert ők úgy egyébként az élethez viszonylag könnyedén állnak, tehát elfogadóbbak, azt gondolom, és kevésbé aggódósak, mint mondjuk a magyarok. Hogy állnak ez a változáshoz? Már mi az időjárást illeti, ha már itt tartunk?
2: Hát nyilván azért itt is sokan vannak, akik vannak olyanok, akik azt mondják, hogy de hát nyáron mindig meleg volt, meg télen mindig hideg volt, nem a történelem során, de azért most már annyira a saját bőrünkön lehet tapasztalni azt, hogy hát ez a júliusi 37-38 fok nálunk éjszakon, ez azért abszolút nem normális, tehát nálunk azért mindig lehetett nyugodtan aludni, meg éjszaka mindig jól esett betakarózni egy kicsit, hát ezt így elfelejtjük mostanában, és Szicíliában, Szardinián, Pújában, egyéb gyerolasz régiókban pedig 40 fok feletti hőmérsékleteket mértek júliusban, és az meg tényleg elviselhetetlen. Aha. Úgyhogy tehát ez lehet tagadni, csak nem érdemes.
1: Tehát akkor ilyenkor érdemes azt is végig gondolni, hogy melyik hónapban menjünk nyaralni. Tehát, hogyha mondjuk a nyarat nézzük, ami most már májustól októberig tart, ugye a langyosabb része az a május meg az október, de azért júniustól szeptemberig bőven nyár van. Mikor érdemes Olaszországba menni?
2: Hát én az augusztust egyáltalán nem javasolnám, és nem csak az extrém időjárás miatt, hanem amiatt is, hogy az olaszok hagyományosan augusztusban mennek el szabadságra. Tehát főleg a két középső hónap, vagy a két középső hét augusztusban, az mindig azzal jár, hogy mindenhol óriási a tömeg, hogy mindennek magasabb az ára, tehát a szállás, a repülőjegyek, a vonatjegyek minden sokkal többbe kerül. És tényleg leáll gyakorlatilag egész Olaszország, ilyenkor az olaszok elvonulnak a tengerpartra, és akkor ott vannak nyilván minden, ami eszel.
1: Tele a tengerpart.
2: Tele a tengerpart, meg tele minden. Úgyhogy én augusztusban biztos...
1: Akkor ne a tengerpartos részre menjünk, nem? Vagy hogyha mindenképpen utazni akar valaki.
2: Egyébként, tehát egyébként a hegyek is tele vannak, mert most már az olaszokban is benne van ez a vágy, hogy akkor inkább valamilyen hűvösebb helyre vonulnak el nyáron, mintsem, hogy lemenjenek a tengerpartra. Úgyhogy én az augusztus ezt kerülném. Uh-huh. Szeptember az szerintem már szuper. Mi például a családdal mindig június végén szoktunk elmenni nyaralni, mert akkor meg még nem indultak el. Úgyhogy szerintem azok a tökéletes időszakok. Aha. Én jó. Úgy gondolom.
1: Amikor Olaszországba indulunk, mire figyeljünk akkor, hogyha autóval megyünk?
2: Ó, ez is egy kedvenc témám. Tehát ezt mindig szokták tőlem kérdezni. Olaszországban nem matricás rendszer van például az autópályákon, hanem fizetőkapuk vannak szakaszonként. És arra nagyon oda kell figyelni, hogy vannak olyan fizetőkapuk, amire az van kiírva, hogy telepassz nagy sárga alapon kék betűkkel, és azokban a sávokban nem érdemes behajtani, mert oda csak azok hajthatnak be, akiknek van egy telepassz nevű kütyűjük, uh-huh. amúgy össze van kötve a bankszámlával, és automatikusan vonja az összeget. Tehát jó eséllyel egy magyar turistának nem lesz ilyen kütyű az autójában, és ez azzal jár, hogy nem fog kinyírni a sorompó, és akkor majd jönnek az olaszok, és ordibálnak, hogy mit csinálsz már te ott a sorompó előtt, miért álltál be a rosszába. Tehát azt így nem árt figyelemmel követni. A másik dolog, ami miatt én nagyon sok büntetést szoktak sokan írnak arról, hogy büntetést kapnak. Minden olasz nagyvárosban, sőt már a kisebb városokban is vannak olyan zónák, ahová nem lehet behajtani, illetve ahová csak az ott lakók hajthatnak be. Tehát lehet, hogy neked nem tűnik fel, mert egyébként ott közlekednek autók, meg zajlik a forgalom, viszont te nem vagy jogosult arra, hogy oda behajts. Ezeket szokták jelölni, most magyarosan mondom, Zé, mint Zoltán, T, mint Tamás, L, mint Telemér, olaszul Zé, tehát jelle, az a zóna neve. Tehát ide például meg ne próbáljatok behajtani, vagy hát számoljatok a lehetséges következményekkel. Igen.
1: Érdemes-e Olaszországba?
2: Ez a kettő dolog jutott eszembe.
1: Érdemes-e Olaszországba úgy menni kocsival, mert tehát, hogyha le tudjuk tenni valahol külvárosban, vagy egy otthagyós parkolóban, hogyha létezik ilyen, és akkor bent használni abban a városban, ahol nyarolunk, ahol tartózkodunk, ahol pihenünk, az adott a lábunkat nyilván, meg az ott lévő tömegközlekedési eszközöket. Így azért egyszerűbb lehet. Le van erre lehetőség, hogy valahol letegyük a kocsit?
2: Igen, persze a legtöbb nagyvárosban van ilyen, általában a metró végállomásokon van ott is egy ilyen nagy park and ride parkoló, és akkor oda leteszed, és akkor az nagyon kényelmes. Meg egyébként szerintem, hogyha te városlátogatni mész valami nagy olasz városba, akkor praktikus egyébként is repülővel menni. Uh-huh. Tehát, hogy így nem feltétlenül autóval a...
1: Sokkal macerása.
2: Azért, mert a tömegközlekedés az jó, meg az autó macerása nagyvárosban, igen.
1: Ha repcsivel
2: oda
1: megyünk...
2: Oda figyelni arra, hogy most hova parkolsz, nem tudom.
1: Mert hogy ott lesz a kocsi, meg lesz-e, hogy szabad, parkolás, igen, hogy van. Igen, egy csomó mindennek pluszba utána kell nézni, ami aztán még gondot okoz, úgyhogy a stressz az jön velünk, ez nem jó.
2: Akkor tegyük félre... Ha a városlátogatás, akkor szerintem repülő.
1: Repülő. Ha repülővel megyünk, akkor tiszta sor, hogy mi történik, az ember nyilván foglal szállást, megy ide-oda. Mire kell figyelni mondjuk egy szállásválasztásnál? Most már nagyon nagy divat az Airbnb. Mire figyeljünk, hogyha mondjuk ilyen szállásra megyünk? Milyen szokásokat kell tiszteletben tartanunk, hogyha mondjuk egy normál lakóházban megyünk egy Airbnb lakásba?
2: Az a jó egyébként, hogy Olaszországban rengeteg Airbnb van, és nagyon nagy a konkurencia a lakások között, tehát az biztos, hogy a minőség az az jó lesz. Tehát hogy mi is gyakran utazunk, úgyhogy Airbnb-ben szállunk meg, és tényleg nagyon flottul mennek a dolgok, nagyon kedvesek a házigazdák, tényleg mindenre mindenre kaphatóak, hanem ilyen nagyon rendelkezésre állnak, hogyha bármi segítségre lenne szükség. Igazából semmi, hogyha egy mondjuk társas házban lenne, vagy egy ilyen nagyobb lakóházban, hát ugyanúgy kell viselkedni, mint hogy szerintem az ember otthon is viselkedne, tehát nyilván nem fogunk éjfélig hangoskodni az erkélyen, meg eldobálni a lépcsőházban a csikket, tehát hogy semmi, csak a civilizált együttélésnek a szabályait kell betartani, és akkor ott nem lehet gond, tehát nincsenek azért ilyen külön szabályok, erre legyünk normálisak, csendesek.
1: A Manna délelőtt vendége Gyovai Helén, vagyis ismertebb nevén az olasz mamma, vele beszélgetünk hamarosan tovább arról, hogy mit szabad és mit nem, hogyan nyaraljunk Olaszországban, hiszen bőven tombol még a nyár, és érdemes végig gondolni azt, hogy mikor, hova megyünk Olaszországon belül, hogyan eszünk és hogyan viselkedünk, mert ez nagyon nem mindegy, és hát természetesen arról is szó lesz még a mai Manna délelőttben, hogy mit érdemes megnézni, hova menjünk, hogy ne csak a turista látványosságok és a legnépszerűbb helyek töltsék ki az időnket, hogyha Olaszországban vagyunk, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Hogyan nyaraljunk Olaszországban? Hogyan legyünk ügyesek Olaszországban? Mit illik és mit nem? Erről beszéltünk ideig, és ezután is erről fogunk beszélgetni a Manna délelőtt vendége Gyovai Helén, vagyis ahogy a könyvei és az internetes blogja alapján ismerjük, az olasz mamma, akivel arról beszélgetünk tovább, hogy mit illik az éttermekben, mit tegyünk, mit ne tegyünk, mit kérhetünk, mit nem, mi az, amit egyáltalán nem szabad, mit mivel együnk, mi az, ami az olasz éttermi, vagy otthonfőzős, vagy családnál vendégeskedős étkezési etiketben a legfontosabb. Szia Helén, újra jó reggelt, köszönöm, hogy ránk
2: Hello, érsz. Sziasztok.
1: Honnan kezd?
2: Fú, hát ez egy őrületesen nagy téma, és ezt már többször kifejtettem mindenféle fórumokon, hogy az olaszoknak mennyire fontos az étkezés, és mennyire komolyan veszik az étkezési szabályoknak a betartását, illetve a saját hagyományaikat, meg nyilván, hogy hát az olasz konyha a legfinomabb a világon, úgyhogy próbálom magam összeszedni, meg így rövidre zárni a gondolataimat. Tehát, amire nagyon kell odafigyelni, hogyha Olaszországban étterembe vagyunk, most arról nem igazán beszélnék, hogyha apartmanban saját magunknak főzünk, mert akkor nyilván azt a saját ízlésünk, meg saját szabályaink alapján úgy alakítjuk, ahogy gondoljuk, de hogyha étterembe megyünk, és főleg, hogyha nyáron, akkor tanácsos foglalni, mert az olaszok nagyon szeretnék étterembe járni, tehát könnyen előfordulhat, hogy esetleg le kell, hogy pattanjunk az ajtóról, hogyha nem szóltunk oda előtte. Most már egy csomó applikáció is van egyébként a mobiltelefonokon, amin keresztül ezt meg lehet ejteni, tehát még csak olasz nyelvtudás sem szükséges ehhez. Úgyhogy én ezt mindenféleképpen javaslom. Egyrészt az, hogy foglaljunk, másrészt, amiről már beszéltem, hogy igyeljünk arra, hogy ugye az olaszok étkezésen kívül nem esznek, ezért az éttermek is vagy ebédidőben, vagy pedig vacsoraidőben vannak nyitva, a kettő között nem jellemző, maximum ilyen bárokba tudunk beugrani, bekapni egy szendvicset, vagy valamilyen kis egyszelet pizzát, vagy ilyesmi, hogyha megéheznénk. Akkor ami még a magyarok számára ilyen furcsa szokott lenni, amikor Olaszországba mennek étterembe, hát ugye az, hogy az olasz konyha az gyakorlatilag teljes mértékben nélkülözi a leveseket, tehát egy leves az nálunk így nincs, és hiába lehet Magyarországon mondjuk olasz étterembe kapni toszkán paradicsomleves, ez nem létezik.
1: Vagy minestrone, hát, ezt a kettőt tudod, ez a kettő.
2: Minestrone egyébként van, de az téren is, hogyha betegek vagyunk, tehát az olasznak ez az általános hozzáállása, hogy hát az levest akkor eszik az ember, amikor beteg. Szóval étteremben azt nem fogtok találni, az olaszoknál ugye úgy épül fel az étkezés, hogy van az előétel, utána jön az első fogás, ami vagy tészta, vagy risotto, mert a rizs az olaszoknak nem köret, a rizs az első fogás, és risottóként szeretik enni. A második fogás az, ami a hús vagy a hal, és aztán ezek mellé lehet ugye köretet választani, de a köret az nem feltétlenül része a, tehát hogyha te most kérsz

0: nem, tehát rostos üdítőt az olasz, az csak reggelire fogyaszt. Tehát az a nap többi szakaszában gyakorlatilag nem létezik. Pizza mellé lehet sört inni. Pizza mellé lehet sört inni, és pizza mellé lehet mindenféle szénsavas üdítőket inni, az nem... Nem létek. Az megbocsátható. Igen. Tehát így ez a lényeg, hogy az olasz az víz, bor, hogyha étteremben van. Aha. Úgyhogy a pizzériával lehet egy kicsit ettől eltérni.
1: Amikor tésztát eszünk, mire kell odafigyelni, és mit várjunk? Mert ugye azért azt az ember tudja, mondjuk én, amikor az olimpia idején volt szerencsém kint lenni Pekingbe, csodálkoztam azon, hogy mennyire más a kínai konyha, mint amit mi itthon kínai konyhaként ismerünk. Tehát, hogy nagyon szépen igazítják az adott ország ételéhez, ízvilágához, szájíze, az emberek szájízéhez azokat az ételeket, amiket behoznak bizonyos nemzetek. Tehát amit itt olaszként ismerünk, biztos van egy-két olyan étterem, most nyilván ezt nem fogjuk sorolni, akiknél abszolút autentikus olasz ételt teszünk, de azért amit mi mondjuk otthon elkészítünk carbonárának, az közel sem olyan, mint amit Olaszországban eszünk. Tehát mire figyeljünk, amikor tésztát vagy pizzát kérünk?
0: Hát az olasz konyhára úgy általában nagyon jellemző az, hogy a kevesebb az több. Tehát nagyon fontosnak tartják azt, hogy inkább nagyon kevés hozzávalót használjanak fel mondjuk egy tészta ételhez, de azok olyanok legyenek. Tehát most amit mondtál te a carbonára, az is annyi, hogy a tojás sárgája, a pofaszalonna, mert hogy egyébként a guanciale-nak nevezett, az szerintem az magyarul pofasz, tehát az, ami a malacnak így az orszája, onnan, az, és így gyakorlatilag, és ugye a parmezánsajt, és így, vagy pekorinosajt, és ennyi. Tehát nincs benne tejszín, a tojásnak csak a sárgáját használják, tehát ilyen nagyon-nagyon egyszerű, de nagyon jó, és erre nagyon adnak. Ami még fontos, és az mondjuk inkább etikett, és nem a hozzávalóknak a kérdése, az, hogyha neked kihoznak egy tányér spagettit, vagy egyéb hosszú tésztát, akkor azt csak a villával tekerjük, tehát az nem használunk még pluszba kanalat. Én ezt nem is tudom, hogy...
1: Hogy ez honnan van egyáltalán? Igen.
0: A köztudatban. Azt egyszerűen csak a tányérra támasztja a villát, és így feltekeri a tésztát, és ennyi.
1: Mennyi pluszban kihozott reszelt parmezánt illik, vagy nem illik szórni pluszban a tésztára? És azt most újra mondjuk el, hogy ketchupot nem teszünk se a pizzára, se a tésztára.
0: Nem, ketchupot nem teszünk Tilos. Semmire, meg ananás sincs a pizzán egyébként, tehát azt se keressük. Hát az egyébként, mert az ízlésed szerint viszont azt illik tudni, hogy halas ételekre nem teszünk parmezánt.
1: Ez is egy fontos adalék. Igen. Mi az, amire figyeljünk még az édességeknél például?
0: Az édességeknél? Hát, arra ügyeljünk inkább, hogy még belénk férjen, ami eljutunk odáig.
1: Mik ezeket, nem, amiket ajánlanál? Ne csak a tiramisut együk, ne csak a profiterolt együk, hanem akkor próbáljunk ki olyan olasz édességeket, amiket egy kicsit izgalmasabb és egy kicsit újabb ízeket hozhatnak az életünkbe. És hogy például felnőttek nyilván csak, de igyanak egy limoncellót.
0: Például igyanak egy limoncsalat. Hát egyébként nyilván az Olaszország egy ilyen hatalmas ország, meg marha nagy a kiterjedése északról, tehát nagyon eltérő az édesség kultúra, meg a desszertek is nyilván, hogyha az ember más teszik akkor, hogyha Trentino Alto-Adigében van, mert akkor otthoni az hasonló almás rétest kell, hogy mindenféleképpen megkóstoljon, meg más, hogyha Szicíliában, mert ott meg a ricottával töltött cannolo, meg egyébként is a mindenféle ricottás édességek azok, amik nagyon dívnak. Tehát az igaz, hogy tiramisu az mindenhol van, de tényleg, tehát az minden olasz étlapnak a része, de nyilván akkor, hogyha láttok mellette valami helyi érdekeseket, akkor azt kell megkóstolni, de mondom, Szicíliában cannolo, Tél-Tirolban a strudel, akkor mit tudom én, nálunk, mivel Piemontban hatalmas magyaró ültetvények vannak, ezért nálunk mindenféle magyarós édességeket ajánlatos megkóstolni, szóval rengeteg még felsorolni is.
1: Hogyha boltba
0: lenne.
1: Hogyha elmegyünk boltba, akkor mik azok az élelmiszerek, amiket érdemes megkóstolni? Saját magunknak csak úgy bemegyünk egy úgynevezett magyarok, azt mondjuk közértbe.
0: Hát az a.
1: Amikor te először boltba mentél, mire csodálkoztál rá, bocs, így értem.
0: Hát mondjuk arra már emlékszem, hogy én mire csodálkoztam, nem mondjuk valószínűleg a halaspultra lácsodálkoztam, mert azért nyilván ilyen mindenféle tengeri herkentjüket otthon azért nem lehet. feltétlenül minden nap látni a boltokban, de amit szerintem így érdemes kipróbálni, és ahhoz nem is, utána nem is kell hozzá különösebb ilyen főzős tudomány, minden nagyobb élelmiszerboltban

0: egy úgynevezett, hát gasztronómiának hívják, egy ilyen gasztronómiai pult, ahol mondjuk ilyen hideg tálakat, vagy előre elkészített ételeket árulnak, amiből te vehetsz nyilván, ami éppen a te gusztusodnak megfelel, és akkor még csak nem is kell főzni, de ezek általában nem is drágák, tehát egyébként mondjuk, hogy itt apartmanban szállsz meg Olaszországban, akkor ez egy megoldás lehet, hogy ne kelljen mondjuk bekapcsolni a sütőt még a 40 fokban, hogy elmész egy ilyen közétnek a gasztronómiájába, és akkor onnan válogatsz magadnak mindenféle helyi finomságokat. Úgyhogy ezt például tudom javasolni.
1: Ezekre kell figyelni akkor, vagy ezekre érdemes figyelni akkor, hogyha Olaszországban nyaralunk, és étteremben étkezünk, vagy boltban vásárolunk, de természetesen vannak még további jó tanácsok Olaszországgal és az olaszországi nyaralással kapcsolatban. A Manna délelőtt vendége ezügyben is segít nekünk eligazodni, Gyovai Helén, vagyis az Olasz Mamma, hamarosan folytatjuk.
2: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
2: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Nyaralás Olaszországban magyarként, és itt vannak a jó tanácsok, beszéltünk már arról, hogy hova menjünk, mit csináljunk, mire figyeljünk, mit illik, mit nem, étteremben, étkezésnél mit illik, mit nem, mit választunk, hogyan együnk, boltban, mit vásároljunk és mit kóstoljunk meg. Hát nyilván van szakértő segítségünk, ebben a Manna délelőtt mai vendége Gyovai Helén, vagyis az olasz mamma, akinek a könyveit olvasva az ember rájön arra, hogy ez más világ, de mégis az ember tova tudja vinni a szívét, és hogyha nyaralni megyünk, akkor van egy hét, 10 nap, 2 hét, amikor az ember egy picit belekóstolt, és egy picit olasznak érezheti magát. Melyik régióban, melyik nyaralóhelyen, melyik városban mit érdemes megnézni, hova miért érdemes elmenni, hogy egy kicsit túlmutassunk ezen a Jezolo és Bibione tengelyen, hogyha lehet ezt mondani. Szia újra, Helén, jó reggelt!
2: Szia, sziasztok! Na igen, erről már beszélgettünk egyébként adáson kívül, hogy hajlamosak a magyarok arra, hogy valamiért megérkeznek Olaszországba, és akkor úgy érzik, hogy fú, akkor most már tök jó, itt a határ, elhagytuk a határt, nem tudom, 50 kilométer, akkor ez itt már a Dolce Vita, és nagyon-nagyon sokan járnak erre az észak-olasz-adriai részre nyaralni. Pedig szerintem csak egy kicsit kellene tovább menni, vagy csak egy kicsit kellene eltávolodni az autópályától, és akkor már olyan helyekre lehetne eljutni, ahova sokkal kevesebben járnak, amik sokkal autentikusabbak, amik mások, nem, mint amihez hozzászoktak. Nyilván ezt ugye mindig hangsúlyozom, hogy Olaszország hatalmas, és Olaszországon belül is nagyon nagy különbségek vannak az egyes régiók között. Én gyakorlatilag már ilyen kislánykorom óta folyamatosan járom, és még mindig vannak olyan helyek, amiket most fedezek fel magamnak. Idén nyáron nálunk elmaradt az olasz nyaralás, mert most mi külföldön voltunk, de tavaly nyáron általában váltogatni szoktuk egyik év Olaszország, másik évben külföld. Tavaly nyáron nekem egy annyira hatalmas felfedezés volt, Róma közelében jártunk, Róma alatt egy, nem tudom, 150 kilométerre, és ott elmentünk egy Ponca nevű szigetre, illetve mellette van egy másik sziget, Ventotene, ezek az úgynevezett poncai szigetek. Érintetlen természet, csodálatos pasztel színű házak, a tenger az olyan színű, meg olyan sziklákkal körülvett, amit szerintem gyakorlatilag Európában máshol nem is nagyon lehet látni. Tehát nekem például tavaly az volt a top-top élményem, és egyébként a szigetek azok mindig szerintem jó ötlet, mert hogy eleve amiatt, hogy az embereknek jobban meg kell magukat erőltetni ahhoz, hogy oda eljussanak, ezért emiatt nyilván sokkal kevesebb a turista, természetesen nem Caprira gondolok, mert mondjuk oda nagyon sokan mennek. Egyébként az én szívemhez nyáron nagyon-nagyon közel áll a hegyvidék, az Alpok, tehát mi oda is sokat szoktunk járni, túrázni, nagyon, szerintem nagyon jó dolog elmenni Trentino átigyobb, az Dél-Tirol magyarul régióba, aki szeret mondjuk túrázni, vagy hegyet mászni, vagy annak is, aki nem, mert az is ilyen nagyon különleges kétnyelvű olasz, németesen nagyon-nagyon kedves emberek, nagyon-nagyon tip-top, zöld a fű, kék az ég, tehát az nekem nagyon tetszik. Ugyanez Pepitában nálunk itt Torino, vagy Piemont régió fölött van, de azt, ami a francia meg a svájci határ közé van így beékelve, és az
1: ott is csupa hegy. A két másik ország hatása, akár gasztronómiában, életstílusban, épületekben?
2: Abszolút. Aha. Abszolút, a francia mindenféleképpen, mert két nyelvű a régió, tehát minden olaszul meg franciául van kiírva eleve, tehát ez már ad neki egy különleges bukrét. Aha, igen. Úgyhogy például nekem nyáron sokkal többet nyújtanak a hegyek egyébként, már csak azért is, mert fel lehet frissülni, meg levegőhöz lehet jutni. De nagyon tudom ajánlani, természetesen nem augusztusban, hanem mondjuk szeptemberben az olasz csizmasarkát, a Pulját. Az augusztust leszek azért mondom, mert már beszéltünk a rettenetes hőségről. Pulyában, az olasz csizmasarkában olyan tengerpartokat lehet találni, amit még a Maldív-szigetek is megirigyelnek, olyan átlátszóan kék és olyan hófehér a homok, hogy olyat szintén Európában nem nagyon lehet látni, de ugyanez Szardínia, ahol nyilván vannak ismert és felkapott strandok, de egyébként akárhova eltévedsz bármilyen kis elhagyatott öbölbe a szigeten, az biztos, hogy abszolút mesés. Szicília szintén egy ilyen másik szerelem, de ez is már ilyen szeptember-októberi program szerintem, mert ott is ilyen őrült a kánikula. Tehát Szicíliában megrálásom, mert míg mondjuk Szardínia az a természeti szépség, csupa természet, Szicília az a természeti szépség mellett ilyen hatalmas történeti, műemléki örökség, kulturális örökséggel is rendelkezik. Tehát Szicíliában aztán tényleg olyan komplett programot lehet az embernek rittyenteni magának, hogyha ötvözni akarja a tengert, a kultúrát, a múzeumokat, az ókori romokat, tehát az abszolút szuper.
1: Azt akartam még kérdezni, hogy van olyan, ami nagy kedvenc, és amiről azt gondolod, hogy kevesen mennek el? Tehát mondjuk piacokra gondolok, kicsi utcánkra gondolok, tehát kevésbé sűrű és kevésbé turisták által látogatott pici helyekre. Mert például én, amikor Olaszországban járok, vagy jártam, akkor igyekeztem mindig arra felé menni, ahova a helyiek mentek. Nyilván most nem a múzeumokról beszélek, de mondjuk egy-két kisbolt, vagy a szigetnek egy olyan csücske, vagy az idősek, ahol üldögélnek, ahova ők mennek piacra. Ezeket hogy tudjuk megtalálni?
2: Hát ezeket egyébként erre tökéletes az Airbnb, mert hogyha van egy kedves házigazdád, akkor ő téged biztos, hogy el fog tudni kalauzolni. Úgyhogy ez nagyon jó, mert nyilván ezt a helyiek tudják leginkább velük érintkezve, tudod ezeket a helyeket felfedezni. Mondjuk nyilván én helyzeti előnyből indulok, mert én ugye az interneten is, amikor keresgélek, azért nagyon sok olasz blogger, olasz akármi influencert, hogyha megnézek, hogy merre járnak, akkor lehet, hogy Olaszországgal kapcsolatban több információhoz tudok így első kézből hozzájutni. Én már nyilván azért ott is szoktam nézelődni, tehát nyilván az internetet én sem hanyagolom, meg én sem csak arra hagyatkozom, hogy majd a piacán megszólítok egy öreg bácsit, hogy akkor most merre menjek.
1: Mi a helyzet a nyelvvel, ha már említetted, hogy megszólítok egy öreg bácsit, mennyire várják, hogy beszéljünk olaszul? Vagy örülnek neki hát nagyon, ha megszólunk olaszul, és hogyha azt mondjuk, csak nagyon egy picit tudok, akkor már elkezdenek darálni.
2: Igen, tehát hogy ők ezt nyilván abszolút nem várják el, viszont te már egy picit is megerőlteted magad, hogyha kis ujjadat nyújtod, ők ettől annyira lelkesek lesznek, és annyira boldogok, és ez biztos te is tapasztaltad, meg mindenki tapasztalt, aki olaszországban, hogy a kezükkel, a lábukkal, mindennel megértetik magukat, tehát hogy így ez abszolút nem lesz gond. Nem az a típusú nép, mint akik a szomszédaink itt, a franciák, akik még beszélhet mondjuk egy ilyen középfokú angol, vagy középfokú francia nyelvvizsgával a zsebedben elkezdhet beszélni a franciával, még akkor is, tessék? Hogy mondtad? Aha. Nem értettem. Nem jó a kiejtés, mert az olaszok egyáltalán nem ilyenek. Úgyhogy azzal biztos, hogy nem lesz kommunikációs problémák nincsenek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ránk értél, köszönöm a sok jó tanácsot, és azt is nagyon remélem, hogy mindenki legalább egy kis csipetet össze tudott szedegetni a jó tanácsok közül, mert Olaszországba menni isteni jó dolog, és Olaszországot megkóstolni, és ott találkozni helyi emberekkel, az egy külön csoda, ez egy másik világ, és egy másik életérzés, és én javaslom mindenkinek azt, hogy ott ez gyűjtse össze, mint a piripócsiak üvegben a napfény, gyűjtse össze magába ezt az érzést, és hozza haza, és akkor azzal a jó kis lelki üzemanyaggal el tud ketyegni itthon is, amikor egy kicsit rosszabb a kedve. A Manna délelőtt vendége volt Jovai Helén, vagyis az Olasz Mamma, akinek a könyveiből már megismerhetjük Olaszországot, de ezért egy-két jó tanács még ránk fért. Helén, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Ja, hát én köszönöm nagyon szépen a meghívást. Remélem, még halljuk egymást.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
1: Reklám hangzott el.
6: A hőség mellett zivatarok és felhőszakadás is lesz. Októberig biztosan fenntartják a jelzálog hitelek kamatstopját. Késnek a vonatok a Dél-Balatoni vonalon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Drónokkal és rakétákkal támadta egymást az ukrán és az orosz légierő éjszaka. Az orosz csapásokban 5 meghaltak, valamint kereskedelmi hajók, infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg Zaporizsja és Szumi megyében. Közben az orosz légvédelem csaknem 60 Moszkva felé tartó ukrán drón semmisített meg. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés, ugyanakkor 3 moszkvai repülőtéren átmenetileg leállították a forgalmat, és a Krími híd közlekedését is kétszer felfüggesztették. Robbanás történt Katarban egy csepp folyósított földgázt feldolgozó telepen. 18 ember eltűnt, több mint 50-en megsérültek. A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta, a közbiztonságot nem fenyegeti veszély. A detonáció a Barzan gázellátó létesítmény műszakindítása közben történt. Azt nem tudni, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter Kálmán András közölte. Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kálmán András a jelzálog hitelek kamat stopjáról azt írta, hogy a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a tényleges rászorulók kapjanak valós segítséget. Nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikáció bevezetéséről intézkedik az egészségügyi miniszter. Erre hivatalosan is utasítja a héten a kórházak, a kórházi főigazgatóság és a háttérintézmények vezetőit, jelentette be Hegedűs Zsolt. Hozzátette, egyértelmű nyilatkozási irányelveket dolgoznak ki az egészségügyi dolgozók számára. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, számolt be a Diákész főtitkára, Majzik Nándor hangsúlyozta. Ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Az Alföldön alacsonyabbak, a Balaton környékén magasabbak a fizetések. Késnek a vonatok a Dél-Balatoni vonalon váltóhiba miatt. A szerkezet Balaton-Lellefelső és Balaton-Boglár között romlott el, ezért ott átmenetileg egyáltalán nem közlekednek a szerelvények. Ugyanezen a szakaszon tegnap is váltóhiba nehezítette a forgalmat.
2: Időjárás.
6: Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz záporzivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél is kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás. A következő napokban marad a hőség.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ez a zenei finomságok órája.

Egy zseniális formáció következik itt a zenei finomságok között most a 98 pontat Manna FM-en, személyes kedvenceim egyike, bár azt kell, hogy mondjam, hogy itt a zenei finomságok között majdhogy nem minden nap mindegyik a kedvenceim közé tartozik. Egyrészt azért, mert olyan időszakot képviselnek, olyan emlékeket juttatnak az ember eszébe, amitől nem lehet nem szeretni őket. A Daft Punk jeles ezek között. Az a francia, közelből is párizsi elektronikus zenei duó, akiről szó van, akik a 90-es években, konkrétan a house mozgalomban nagyon jelentős népszerűségre tettek szert. Két francia fiatal, Guy Manuel de Homem Christo és Thomas Bangalter, akik a Daft Punkot alkotják. A zenéjükben a house zene, ugye, ami egy négynegyedes ritmusú elektronikus zenei műfaj, illetve 120 és 130 BPM közötti tempó jellemző rá, illetve a technónak a keveréke, ami pedig a 80-es évek közepén és végén alakult ki az Egyesült Államokban, azon belül is Detroitban, a technoszót pedig a zenei műfaj leírásaként hivatalosan a 88-ban használták először. Ennek a kettőnek a keveréke, illetve a 80-as évek popzenéje vegyül el a 70-es évek funky zenéjével. Ettől ennyire vérbő a Daft Punk. Hát és ott van Giorgio Moroder, és még akkor sorolhatnánk azokat a stílus jegyeket, amiket a Daft Punk magán hordoz. 2021. február 22-én jelentették be a visszavonulásukat. Az okokat egyelőre nem közölték, de a történetük is nagyon vicces. A két srác a Lycée Carnot gimnáziumban ismerkedett meg egymással, és néhány másik barátjukkal felvettek néhány számot. Loren Brankovic-szal megalakították a Darlin nevű formáciát, Guy Manuel és Thomas basszusgitározont, és Loren dobolt. Aztán a Stereo Lab kiadta az egyik számukat egy több előadós lemezen, majd jött egy kritika, ami ugyan negatív kritika volt, mégis meghatározó volt a duó számára, mert hogy ez a kritika úgy illette őket, mint a bunch of Daft Punk, vagyis egy rakat bolond, egy maroknyi agyilag zokni gyagyás, és hát még mondhatnánk a sok szinonimát arra, hogyan ezt lehet magyarul fordítani, és ahelyett, hogy elutasították volna, annyira jó arc ez a két srác, a két pasi most már, hogy Loren Brankovic kilépését követően ketten megalapították a Daft Punk nevű formációt. 93-ban találkoztak egy partin Stuart McMillennel, akinek odaadtak egy demót, ez volt a Daft Punk debütáló kislemeze, a The New Wave című, és 94-ben meg is jelent, igaz, csak limitált példányszámban, aztán 95-ben vették föl a Da Funk című dalukat, ami nagyon nagy siker lett, és onnantól kezdve vannak ilyen kis időegységek a Daft Punk életében, de amikor megjelent a 97-es debütáló album a Homework, utána jött a következő kislemez, ez a Around the World című, ami ugyanúgy repetitíven ezt az egy mondatot énekli, hogy around the world, mint a mostani dal, amit meg fogunk tőlük hallgatni, a Television Rules the Nation, mert hogy ebben is ez az egy mondat ismétlődik, és nyilván a zene adja meg hozzá a változatosságot. Azért nagyon fontos és jelentős az, hogy annak ellenére, hogy egy darab mondat ismétlődik, mégis minden egyes bekezdésnél és sornál újabb és újabb érzelem, újabb és újabb vízió születik meg az ember fejében, mert a Daft Punknak pontosan ez a lényege, hogy úgy tud képeket adni a fejünkbe, hogy egy percig sem érezzük azt, hogy erőszakot tesznek az elménken, vagy az ízlésünkön. Nagyon szépen fogalmaz meg társadalom kritikát, anélkül, hogy bántó lenne, de közben tű pontosan oda tudja rakni azt, amiről szó van. Mi mozgatja a világot? Hát most már nem csak a televízió, hanem a közösségi média felületek is, de gyakorlatilag ez a dal erről szól, hogy mozgatva vagyunk zsinóron. Jön a Daft Punk és a Television Rules the Nation című dalok itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A zenei finomságok között újra ünnepelhetjük a 90-es éveket és a grunge korszakot, a seattle-i grunge korszakot, a seattle-i klub életet, ami a 90-es években nagyon-nagyon sok, már azóta legendává vált zenekarnak volt a bölcsője. Mondhatjuk azt, hogy ez egy könnyű zenei stílus, ennek a gyökerei és a kezdetei az konkrétan az amerikai underground mozgalomban keresendő. Seattle Soundként is emlegették sokat, alternatív rock irányzat az, ami ötvözés, tovább gondolja a rock zenét, a punk zenét, a hard rockot, illetve az indie rock alapokat is. A megjelenése igazából a 80-as évekre tehető, de amikor ismert lett ez és kinőtte legendává magát, az azért rendesen a 90-es évek volt. Washington állam és azon belül is ugye a már említett Seattle környezetére. A 90-es évek elején vált híressé, és a meghatározó album az a Nirvana, Nevermind, illetve a Pearl Jam 10 című lemeze volt. Sokan ennek tulajdonítják a 80-as évek rockzenéjének a lezárását, és a legutolsó rock forradalomként jellemzik ezt az időszakot, a grunge korszakot, a seattle-i környezeti grunge korszakot. Sokféle hatás keveredése jellemző rá, mármint hogyha a hangzást nézzük. És pontosan emiatt a hangzás és stílus keveredés miatt tiltakoztak annak idején az előadók, a zenekarok ez ellen, a grunge bélyeg ellen, mert hogy nagyon erőteljesen próbálta meg a zeneipar egy skatujába belepréselni a 90-es évek seattle-i zenéjét, egy kategóriába foglalni őket, de az ottani zenekarok annyira sajátos zenét játszottak, egyáltalán nem egységes stílusban, ahogy ezt már mondtam, hogy egyáltalán nem örültek ennek. Ennek ellenére viszont a hangzásról általánosan elmondható volt azért a gitár vezető szerepe a dalokban, az erős torzítást alkalmazó hangszerek, illetve a mély hangok, akkordok használata, és ez a dallamos, fülbemászó, énekelhető és mégis erőteljesen rock stílusú zene. Ilyen a Foo Fighters is, mert hogy most ők jönnek itt a zenei finomságok között, méghozzá az All My Life-al. A Foo Fighters-ről pedig érdemes tudni azt, hogy ugye a Nirvana-nak a dobosa alakította a zenekart. 1994-ben a névük pedig egy második világháborús kifejezésből származik. A Foo Fighters-t azt egy bizonyos titokzatos légi jelenségre használták a világháború ideje alatt. Az együttes szinte az egész világon óriás ismertségre tett szert, amikor megjelent sorra egymást követően a slágerük, mint a Learn to Fly, az All My Life, amit most meg is fogunk hallgatni, vagy a Best of You, és igazából a négy albumuk, a There's Nothing Left to Lose, a One by One, az Echoes, Silence, Patience and Grace, és a Wasting Light a legjobb rock album kategóriában Grammy-díjat is nyertek. 10 stúdióalbumon kívül számos filmzenében is közreműködtek, nagyon sok olyan zene jelent meg sorozatokban is, ami hozzájuk köthető, és egy egészen sajátságos stílust sikerült kialakítaniuk, ami érdekes módon úgy sajátságos, hogy közben pedig hozza, akkor is, hogyha tiltakoztak ellene annak idején a zenekarok, hozza ezt a seattle-i stílust. Ugye hát azért a Nirvana, Pearl Jam mellett, ahogy ezt korábban mondtam, oszlopos tagja volt, sőt elsőként említették mindig a grunge korszak tagjai között. Dave Grohl, a Foo Fighters alapítója, 4 évig volt a Nirvana dobosa, és bár a legtöbb Nirvana rajongó számára nem ismeretes, hogy ez alatt Grohl nagyon sok saját dalt írt, ezeket szépen felvette a stúdiókban, és aztán később kiadta Late álnéven. Miután Kurt Cobain meghalt, fél évvel később Dave Grohl stúdióba vonult Seattle-ben a barátjával és producerével Barrett Jones-szal, és minden hangszeren David Grohl játszott, kivéve az egyik szem gitárját, az Ecstatic-et, ott Greg Dulia, The Afghan Wings énekes és ritmus gitárosa játszott a gitáron, és aztán később a zenészt elcsápították a Capitol Recordshoz, és aztán demókon megcsinálták a keverést, és ennek az eredménye a Foo Fighters első albuma lett, ami a majdan létrejövő együttes nevén jelent meg. Ők jönnek, ez az All My Life itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan elképesztően jóleső muzsika következik, amit nagyon szerettünk a táncolhatósága miatt annak idején régen, évtizedekkel ezelőtt, és nagyon szeretjük most a kedves léleksimogató volt amiatt. Az új változatot Kitty Melua énekli, az új változat sem annyira fiatal, mert 2015-ös a feldolgozás. Pontosabban ez inkább egy cover, tehát egy újra gondolt változat, és bizony nagy sikere volt 2015-ben, amikor Kitty Melua Black nevű előadónak a Wonderful Life című dalát feldolgozta, pontosabban, mondom még egyszer, cover változat, tehát újra gondolta ezt a cover változatot nagyjából. Gondolkodtam rajta, mielőtt elkezdtem mesélni a dalról, hogy hogyan tudnám leginkább ezt jól szemléltetni, és egy kicsit olyanok nekem ezek az újra gondolt dalok, ezek az úgynevezett coverök, mint amikor van egy kötött pulóver, azt lebontjuk, fölgombolítjuk gombolyagokba, és kötünk belőle egy új pulóvert. Tehát a fonal, az alapanyag az ugyanaz, tehát a dallam ugyanaz, csak valaki más egy másik fazonú pulcsit köt belőle. Tehát nagyságrendileg így kell ezt elképzelni, és erre egy zseniális példa egyébként a Black Wonderful Life-a, mert hogy az is egy kicsit melankolikus, de mégis táncolható dal volt, ebből pedig lett egy olyan kedves chill zene, amire az ember csak leül az őszi falevelek alá, és csukott szemmel csak mélyeket lélegez, és akkor külön egyszer csak érezni lehet a sárga és vörös faleveleket, a repkénynek az illatát, az aludni készülő földnek a nyírkos illatát, szinte érezzük a mohát a fatörzsén, ilyen ez a dal. Kitty Melua pedig elképesztő zsenialitással tud minden egyes tónust hozzáigazítani ehhez a hangulathoz. Neki amúgy is nagyon különleges hangja van, és hát nem mellesleg egy csodálatos, gyönyörű, szép lányról van szó. Kette van Melua az ő eredeti neve, ugyanis grúza hölgy, Kutaiszi Szovjetunió területén született 1984-ben. Grúz származású, de brit énekesnőként apostrofálja most már a zenei világ, és nem csak énekesnő, hanem zenész és dalszerző is. 8 évesen költöztek el Grúziából Észak-Írországba, és aztán 14 éves volt, amikor átköltöztek Angliába, és a Dramatico kiadó jegyzi őt, ez egy egészen kicsi kiadó, Mike Bett, akinek a segítségével 2003-ban megjelent az első albumban, nagyon sokat lendített Kitty Melua karrierjén. 2006-ban ő volt az Egyesült Királyság legtöbb lemezt eladó énekesnője, Európában pedig az európai énekesnők közül az ő lemezeit vették meg a legtöbben. 2003-ban novemberben 19 éves volt, és már akkor ismerte őt az egész világ. Nagyon sok csodálatos saját dala van, és több cover dala is, mint például a Wonderful Life. Blackről pedig azt érdemes tudni, ő Colin Wernkamp, és a művész neve csak a Black, ő szintén azok közé, a pasik közé tartozik, 62-es születésű liverpooli pasiról van szó, akinek nagyon jól áll a korosodás. 1981-ben jelent meg az első kislemeze, ez volt a Human Features, és 86-ban került kislemezként a piacra a Wonderful Life, és aztán 2015-ben gondolta ezt újra Kitty Melua, és akkor jelent meg ez Nagy-Britanniában, az ő verziójában, az ő elgondolásában, és tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az a típusú dal, amiről azt mondta Colin, hogy az élet gazdag iróniája, hogy amikor az első házasságom nagyon csúnyán összeomlott, megírtam abban az időszakban néhány dalt, amik sikeresek voltak, nagyon sikeresek, sikeresebbek, mint amit valaha írtam, és tulajdonképpen a volt feleségem közvete ugyan, de felelős azért, hogy ez ekkora siker lett. Ugye sokszor szoktuk mondani, hogy a bánatból és a boldogságból születnek a legszebb dallamok. Hát így alakult ez most is. Kitty Melua és a Wonderful Life itt a zenei finomságok között a Mannán.

A Kensington zenekar a következő a sorban a zenei finomságok között. Itt a 98.6 Manna FM-en egy olyan zenekar, akik fiatal srácokból állnak, akik ennek a dalnak a klipjét itt forgatták Magyarországon, és akik sajnos bejelentették, hogy feloszlik a zenekar, pontosabban, hogy kilép az énekes, majd erről is beszélni fogok, de ez a muzsika, amit ez adni tud abban a pillanatban, hogy meghallja az ember, figyelj, ez olyan, mint egy időutazás. Olyan érzés, és most, amikor majd a Dunvidit elindul a Kensingtontól itt a zenei finomságok korájában, érezni fogod, hogy milyen volt először kimenni a szigetre. Hogy milyen volt először fesztiválra vagy koncertre menni. Hogy milyen az, amikor vége a sulinak, és tudod, hogy indul a nyár, és mehetsz, amerre akarsz a barátaiddal. Készülnek a fényképek, készülnek a kis videók. Látod, ahogy az ember egyszer csak találkozik a nagyszerelmével nyáron, aztán el kell válni nyár végén. Az egész olyan, mint egy kedvenc nyári élményem. Olyan a klip. Ráadásul itt forgatták Magyarországon, mert hogy ezzel szeretett volna emléket állítani a zenekar 2015 fantasztikus nyarának, amikor ők először voltak itt Budapesten. A Dunvidit című dalhoz, amit most meg fogunk hallgatni majd a Kensingtontól, a hozzákészült klip nagyon-nagyon sok igazán szép felvételt mutat meg Budapestről. Látjuk a Petőfi hidat drónfelvételről, a Szabadsághidat, a Gellért hegyet, a Gellért fürdő alatti hajléktalan jacuzzit is, amiről néhány évvel ezelőtt már írtak ugye Magyarországon is, és készült róla videós anyag. Aztán a klip második felében főleg a szigeten készült felvételeket lehet látni, mert hogy ebben az évben 2015-ben lépett fel az A38 hajó sátrában a szigeten, a Kensington. Sikersztoriként emlegetik, egy holland sikersztoriként ezt a zenekart, otthon állítólag 10 000 stadionokat töltenek meg, és hát nem először járt Magyarországon, ugye akkor sem 2015-ben a Kensington, korábban is koncerteztek már, de volt, hogy elmaradt betegség miatt a koncertjük, aztán szépen bepótolták. Ami őket illeti, az megalakulásukat, ez is természetesen gyerekkorból eredeztethető kapcsolatokból van. Utrechtből származnak, 2005-ben alakult a zenekar. Azóta már több nagylemezt is kiadtak, óriás sikerük lett, és aztán egyszer csak megjelent a hír, hogy 2021-ben igazából már készülhetnek arra a rajongók, hogy feloszlik majd a zenekar, legalábbis abban a formájában, amit a 15 év alatt megismert az ember, és ahogyan megszerette őket. Közé is tették még 2021-ben a zenekar közleményét, miszerint azt mondták, hogy közel 15 éve vagyunk együtt Kensington néven, de nehéz szívvel kell bejelentenünk, hogy 2022 nyár végén Eloi, vagyis Eloi Youssef, a frontember, az énekes, elhagyja a zenekart, és bár minden koncert a tervek szerint folytatódik, 2022. szeptember 3-án és 4-én az amszterdami Ziggo-dómban adjuk az utolsó koncertünket ebben a felállásban. Olyan szépen mondták el, hogy nem harcolunk egymás ellen, nincs harag, nincs konfliktus, csak a látásmódunkban van különbség. Jan Kasper és Niels továbbra is a Kensingtonnak akarja szentelni az életét, Eloi pedig már nem. Tudjuk, hogy ez így sok egyszerre nektek, együtt érzünk mindazokkal, akik annyi időt, szeretetet és energiát szenteltek a zenekarunknak. Látunk titeket, hallunk titeket, és nem vesszük ezt félváról. Megtiszteltetés volt, van, és mindig is az lesz, hogy megoszthatjuk a zenénket mindannyiótokkal. Minden, ami az elmúlt 14-15 évben történt, felülmúlta a legmerészebb álmainkat is, és mindezt nektek, a rajongóinknak köszönhetjük. A szívünk örökké tele lesz hálával ezért. Nem tudjuk pontosan, hogy mit hoz a jövő 2022. augusztusán túl, azt viszont tudjuk, hogy a Kensington nem fog itt véget érni. Jan Kasper és Niels idővel új formát fog találni, de mindenek előtt ezt a fejezetet kell szeretettel lezárnunk együtt. Úgyhogy a lezáráshoz hozzátartozik nyilván a búcsúzás is, de a muzsikálásban az a fantasztikus, hogy megmarad nekünk örökre. Jön a Kensington, ez a fantasztikus, helyes, kedves zenekar, akiknek a Dunvidit című dalát most meghallgatjuk, és ajánlom, hogy nézzétek meg a klipjét is, csodaszép képeket láthattok Budapestről benne.

0: 98 pontot Manna FM életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Délután többfelé lehet záporzivatar, lemondott a brit miniszterelnök. Lassacskán helyreáll a menetrend a győri vasútvonalon. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz, Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, akkor újabb csapások érhetik Iránt. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesítené a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálók hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Magyar Péter korábban jelezte, a vagyonvisszaszerzési hivatalról és a közjogi tisztviselők elmozdításával kapcsolatos alaptörvénymódosításról is bejelentést tesz. Késnek a vonatok a dél-balatoni vonalon váltóhiba miatt. A szerkezet Balatonlelle felső és Balatonboglár között romlott el, ezért ott átmenetileg egyáltalán nem közlekednek a szerelvények. Ugyanezen a szakaszon tegnap is váltóhiba nehezítette a forgalmat. Befejeződött a hajnalban megsérült felső vezeték helyreállítása Biatorbágy és Bicske között, ahol ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok. A járatok már teljes szakaszon viszik az utasokat, nem kell pótlóbuszra átszállni. A győri fővonalon fokozatosan kora délutánra állhat helyre a menetrend.
1: Időjárás.
4: Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adott ki a meteorológia. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók és kedves éppen Hajdú-Szoboszló nyaraló hallgatók, ha 27-én ott lesztek a városban, akkor szeretnék egy remek programot a figyelmetekbe ajánlani. Darcsi Orsolya és férje létrehoztak valami különleges dolgot. Dylan & Drops néven egy, hát nem is tudom, hogy divat bemutató, vagy divatsó, vagy vacsorahest, mi lesz ez igazából, Orsolya? A vonal másik végén Darcsi Orsolya, az egész megálmodója, akik most éppen egy modellhez tartanak ruhát próbálni. Az esemény kapcsán, Orsolya, tehát pont ennek az esemény kapcsán próbáltok ruhát? Szia!
2: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Pontosan éppen Szolnokra tartunk egy ruhapróbára, mert ugye a show előtt minden modellemmel lepróbáljuk a ruhákat. Személy szerint mindenkinek 3 lesz, és már nem adódik lehetőség a show előtti napokban, hogy mindenkinek milliméter pontosan passzoljanak a ruhái. Szóval, hogy muszáj megoldanunk egy ilyen egész Magyarországon létrejövő ruhapróbákat, de igyekszünk is.
1: Akkor jó sokat lehetek akkor úton, gondolom én, akkor így mögöttetek a ruhák, a férjed vezette pedig viszed. Na, kicsit mesélj nekem erről, hogy én zavarba voltam, hogy akkor pontosan mi is ez, hogy divat bemutató, vagy egyfajta performance, de nem tudom, vacsorával, pontosan mi ez, amire készültök 27-én Hajdú-Szoboszlón?
2: Ezt a legkönnyebben úgy lehet elképzelni, hogy egy összművészeti estről van szó. Nem csak a ruhákról szól, nem csak a vacsoráról, hanem magáról a kollaborációkról is, és egy ilyen mindent körülvevő, mindent felívelő estről, akárha csak a cipőkről beszélünk, akkor Vágó Réka álmodta meg a Stardust kollekciómhoz a cipőket, amit kézzel dolgoz ki, kézzel rakja rá a csipkét, amit a ruhákból szok, a kis darabokat, ami lehulló darabok, azokat applikálja rá kézzel. Kerényi Virág alkotta meg a Stardust kollekciót, a táskákat, ott színekben remekel az egész kapszula kollekció. Akár hogyha anyukám mantáról beszélünk, ő pedig a gasztronómia szintén fognak, vagy szintjén fognak kiteljesedni, egy 4 fogással készülnek a 300 vendég számára.
1: 300 vendég, az nem kicsi. Már hallom a hallgatókat, hogy kérdezik, mi ez a kapszula kollekció, ez kicsit kifejtett nekem, ugye Kerényi Virág táskáról van szó, mi ez a táska kapszula pontosan, mit jelent?
2: Ez Kerényi Virággal a közös táska kapszula kollekciónk, ami azt jelenti, hogy 10-12 fajta stílusból fog állni maga a kollekció, ugye, és a színekben fog kiteljesedni a Stardust színeihez, a galaxis színeihez kapcsolódhat majd.
1: Kinek szól ez az este igazából? Kiket vártok oda? Mert 300 főben nagyon sokan beleférnek. Ugye elnéztem ezeket a ruhánkat, extravagánsak, de ami a lényeg, hogy hordhatók.
2: Pontosan ezt is szerettem volna elmesélni, hogy idén debütál először a Ready to Wear kollekció Black Bios olyan néven, ami inkább egy hordhatóbb vonalat képvisel, mert az én alapterületem az az esti, a csipke, a gyöngyök, és itt pedig létrehoztam ide erre az este egy olyan kollekciót, ami akár a mindennapokban is felvehető.
1: Mennyi munkád van ebben az egész estében, hogyha úgy nézzük? Mikor kezdtél el már erre készülni?
2: Tavaly október óta több mint 9 hónapnyi munka van benne.
1: Aha, akkor ez egyfajta ilyen, hogy mondjam, egy ilyen csúcsra érkezés, nem, amikor ott van az este, és a végén mondjuk kijössz és megtapsolod, nyilván ez itt is van, de hogy ott ezt az egészet így végigizgulod, vagy úgy végig pörgöd az egészet, vagy egy pesgővel a kezedbe megnézed?
2: Mennyire jó kérdés, iszonyatosan végigizgulom az egészet, és olyan szinten motivális egyben, hogy éjszaka azzal fekszünk le, hogy mi a másnapi teendünk, reggel azzal kelünk, hogy hogyan tudjuk úgy gördülékenyen a munkafolyamatot megvalósítani, hogy mindenkivel, az összes kollégánkkal kapcsolatba kerüljünk, mindenkinek az igényeire, ugye az igényeit is nézzünk el, közben a támogatókkal tartani kell a kapcsolatot, közben az eseményt kell szervezni, a partnerekkel folyamatos kapcsolatban lenni, a modellekkel, a varrónővel, az anyagokat beszerezni, a terveket elkészíteni, a ruhákat felpróbálni, megtervezni. iszonyatosan összetett az egész folyamat.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatónk, a beszélgetésünk téma egy remek esemény, amely 26. június 27-én nem Budapesten, nem itt a közel van, Hajdúszoboszlón, tehát aki éppen ott fog, aki éppen ott fog pihenni, nyaralni, hát annak tényleg program, abban a másik végén Darcsi Orsó, és picikét hangból halljátok, ő vezet, ezt az ajt mindjárt megszüntetjük zene alatt, aztán folytatjuk Orsójával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Darcsi Orsolyával, aki férjével és üzlettársával éppen egy Szolnokon várakozó modellhez visz egy ruhát, hogy utolsó centimétereket is rá passzintsa. 26. június 27-én Hajdúszoboszon lesz egy remek esemény, hogy pontosan mi arról már beszéltünk. Most egy picit azért mutassunk meg téged, az alkotót, jó? Te az a fajta vagy, aki már kislánykorában eldöntötte, hogy ő bizony ruhákat szeretne tervezni? Vagy ez egy később jött, megvalósult álom?
2: Én Kárpátalján születtem, aha, és pontosan ebben a kérdésben is ráéreztél, mert hogy én 10 éves koromban terveztem meg az első ruhámat. Az otthoni községünkben volt egy olyan varrónő, aki ugyanúgy tudta megalkotni, mint ahogyan én megálmodtam és lerajzoltam neki, úgyhogy ez kislánykoromtól óta él már bennem ez a vágy. De közben elvégeztem a Corvinus Egyetemet, közben Budapestre költöztem, és picit ugye ez a terület egy kisiklott, és igazából nem is foglalkoztam vele, aha, de amikor irodában megtapasztaltam azt, hogy az irodai munka és a papírmunka az nem nekem való, és a gazdaságszociológia sem, amit választottam az egyetemen, akkor eldöntöttem, hogy elvégzem ezt a képzést, és onnantól kezdve már nem volt megállás.
1: Itt igazából neked egy ilyen multifunkcionális szakembernek kell lenned, mert ugye az előző szegmensben mondtad, hogy anyagot kell választani, tárgyalni mindenkivel. Tehát odáig elmegyünk, hogy az anyagot te magad személyesen veszed meg, akár valahol a világon?
2: Ez pontosan így szokott zajlani, mert hogyha elmegyünk a 4 gyerkősszel nyaralni, akkor én nagyon szívesen kiugrom a helyi anyagboltokba felfedezni a friss kollekciót, akár megvásárlás szempontjából is, mert előtte mindig szoktam, vagy leszoktuk tesztelni a varrónővel, hogy elbírja-e azt a tervet, amit én megálmodtam.
1: Uh-huh. Mennyire
2: is izgalmas.
1: Mennyire nehéz, nem azt mondom, hogy biznisz, hanem hivatás ez, hiszen most, amikor a fast fashion van, meg mindenhol ömlenek ránk a ruhák a plázákból, oké, hát a te ruhád nem plázákba valók ezeket én mondhatom nyugodtan, bár csak képről ismerem őket, hogy igazi műalkotások és hordható műalkotások, igaz, kell hozzá mondjuk egy alkalom, hogy az ember felvegye, de mennyire nehéz ezen a piacon erre betörni, itt megmaradni és ebből élni?
2: Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, de mivel hozzám tudatos nők járnak, aha, és hogyha arról van szó, hogyha például egy 50. szülinapra arra szánják magukat, hogy egy igazi Orsolya egyedi ruhát szeretnének, akkor is szeretettel várom őket, vagy a menyecskéket, vagy a menyecskének az anyukat, tehát örömanya ruhákat is nagyon-nagyon szívesen készítünk. Tehát ilyen speciális területen mozgok egyenlőre, és akkor most próbáljuk majd meg a ready-to-wear vonalat, ami kicsit könnyíteni azt a munkafolyamatot, hogy ne kelljen hozzám, vagy velem személyesen 3-szor, vagy 4-szer is találkozunk, aha, a ruhapróbák miatt.
1: A speciális terület azért jó, mert ugye akkor egyfajta unikális dolgot hozol létre, ami nem jön veled szembe az utcán, meg ami tetszik, ugye a hagyományos kézművességet ötvözöd a kortárs esztétikával. Tehát magyarul neked képbe kell lenni a hagyományokkal, de képbe kell lenni, hogy hogyan csomagod azt be úgy, hogy ma ne legyen az avit, vagy poros, vagy érted? Tehát, hogy olyan hordható legyen. Nem szeretem ezt a szót, de most ide teszem, hogy trendi legyen.
2: Pontosan így van, és ha még egy picit belemegyünk a részletekbe, menjünk, akkor egy olyan ruhazsákot szoktunk elkészíteni, amikor már kész maga a ruha, hogy a hulló csipkéből egy pici kockát kell elképzelni a ruhazsákba, hogy tudja, hogy ebbe a ruhazsákba mit tehet bele, és hol van annak a helye majd a gardróbjában.
1: Aha, tehát már évközben így gyűjtögeted. No, ez egy nagyon érdekes esemény. A modellek ilyenkor, tehát fontos az, hogy ki hordja például Orsolya Darcsi ruháit? Tehát az fontos a te és a modell közötti kapcsolat? Tehát vagy ők egyszerűen nagyon dupla idézve, csak gyönyörű hölgyek, fölveszik, vonulnak, vagy megtanulták és lejönnek, vagy mögé tudnak látni ők is, hogy mi az, amit éppen hordanak?
2: Több mint 5 éve dolgozom a modelljeim 70%-ával. És arcra pontosan szoktuk kiválasztani nem csak a sminket, nem csak a ruhát, hanem hogy minden összhangban legyen. És az idei együttműködésünk a Douglas Magyarországgal történik, majd a smink koncepciókat ők velem együtt dolgozták ki. Tehát, hogy nagyon-nagyon részletekbe belemenően szoktuk a ruhákat úgy kiosztani a modelleknek, hogy lélekben is, és stílusban is, és arthoz is passzoljanak.
1: Aha. Na, kedves hallgatók, ha mindezt szeretnétek megélni, és ugye pont Hajdú-Szoboszlón nyaralatok, amelyet egy nyaralóváros, vagy hát épp a gyógyvízben fekszetek, és este van kedvetek kicsit felpörögni, akkor 27-én van egy remek esemény, a Dylan Robs Powered by BMW Magis, úgyhogy el kell menni, meg kell nézni, át kell magad adni, hogy mi az, ami Orsolya fejéből kipattant és megvalósult. Ez remek alkalom. Na, ha jól sejtem, akkor most elmegyünk zenére, és utána én a kedves féleddel fogok beszélgetni akkor.
2: Igen.
1: Jó. Akkor neked mit kell kívánni? Hát egy nagyon sikeres estét. Sajnos én nem lehetek ott, de legközelebb ezt meg pótoljuk.
2: Várunk legközelebb, hogyha el tudsz jönni, lesz olyan,
1: mert kíváncsivá tettél. Jelentkezünk akkor zene, aztán megismerjük a háttérországot, vagy az üzlettársat, pontosan kit, azt majd hamarosan kiderül. Zene és folytatjuk.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést, de nem Darcsi Orsolyával, ahogy megbeszéltük, hanem az ő kedves férjével, üzlettársával, a háttérországgal. Nem tudom, most pár titulust itt felsoroltam. A vonal másik végén a kocsiban mellette utazik Kőrösi Gergő. Szervusz Gergő. Pontosan ki vagy te ebbe az egészben, ha szabad tudom? A férje az oké, de azon túl?
2: Sziasztok, szia! Igen, a férje vagyok egyrészt, másrészt pedig, ahogy mondod, a legfőbb támogatója, vagy lehet azt is mondani, talán, hogy a legfőbb rajongója.
1: Aha.
2: Az Orsinak. És hát mindenben, amiben tudok, segítek. És hát legfőképpen egyébként ez azt jelenti, hogy minden olyan dolog, ami általában a férfiaknak való inkább, tehát a technikai dolgokban, vagy a rendezvényt illetően azokban a dolgokban, ami nem a feltétlenül művészeti része a dolgoknak, ezekbe próbálok a legtöbbet hozzátenni ehhez a történethez. És hát ugye ez egy hasonlóan izgalmas dolog, ez egy kicsit inkább a menedzsmentről szól, vagy akár a rendezvénynek a rendezői részéről. Tehát mondhatni a férfiasabb részéről.
1: Aha. Ugye divat tervező a feleséged. Ha valaki, akkor te már az elejétől szinte mindent látsz. Azt mondta Orsolya, hogy ő már októbertől dolgozik ezen az esten. Uram, bocsánat, te vagy az első szűrő, akinek megmutatja a terveit, vagy van erre egy külön hölgybrigád tartva, vagy ebbe te is be vagy avad, vagy nézd, Gergő, most ezt találtam ki, mit szólsz hozzá?
2: Én hát igen, vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy megnézhetem ezeket a ruhakölteményeket, és hát Orsiról azt kell tudni, hogy azért ő szereti saját magán is kipróbálni a különböző új ruhákat. Úgyhogy nekem az szintén nagyon izgalmas, amikor megtekintetek egy-két új dolgot, de én nem szólok bele. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez tényleg teljesen az ő iránya. Én egy dolgot tudok mondani, és általában mindig ezt mondom, hogy gyönyörű.
1: De véleményed van azért persze, tehát

0: darabunkba, ami ugye két célra készül, az egyik azért, hogy valahonnan el tudjon indulni a kedves vendég egy egyedi ruhakészítésénél, tehát úgymond egy mintadarab, vagy több mintadarabból összeraknak egy valamilyen újat. Tehát ezek ilyen inspirációs jelleggel is vannak. Másik pedig, hát igen, tehát azért az nem jó, hogyha úgymond örökre megmarad az egy darab mintadarab, tehát előbb-utóbb egyébként el kell mindegyik darab ruha, és hát az, hogy mennyire bátrak a magyar hölgyek, nagyon nehéz megmondani, mert nehéz megmondani, most esetleg azért nincs akkora igény Magyarországon az egyedi alkalmi ruha, és főleg az extravagánsabb darabokra, mert a hölgyek bátortalanak, vagy azért, mert nincsenek olyan alkalmak, vagy csak kevés olyan alkalom van, ahova ezeket fel lehet, ezt nehéz megmondani. Azért azt látjuk, hogy a külföldi piacokon ezek a típusú ruhák kelendőbbek.
1: Értem.
0: Tehát vagyok őszintén, hogy a magyar piac az nem túl nagy. Tehát eleve nem vagyunk sokan, tehát nyilván nem, mint mondjuk Franciaországban, vagy Olaszországban, másrészt pedig azért ott én úgy gondolom, hogy sokkal több olyan alkalom van, ahol egy ilyen ruha felvehető. Itt inkább az esküvők, vagy a nagyobb szülinapokra viszik ezeket a ruhákat, és szerintem kevesebb, jóval kevesebb gála, bál van itt.
1: Igen.
0: Mint Nyugat-Európában.
1: Mert nem folytatjuk ezt a sarkatókra, ezek kíváncsi, hogy vajon megtámadható-e a Nyugat-Európa piac, vagy nem. Például Darcy Orsolya ki tud-e lépni akár mondjuk egy berlini, vagy egy Pázsi divatgálára. Erről is beszélgetünk még, a vonal másik végén Kőrösi Gergő Orsolya, a férje és az üzletben mindenese. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után, ön kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A beszélgetésünk témája egy 27-én, június 27-én Hajdúszoboszlón meg

0: tartandó, hogy pontosan hol, azt majd Gergő nekünk elmondja. Egy, hát ugye ez egy, hogy mondjam, egy egész estés életérzés, ami itt lesz. Ruhák, ékszerek, gasztronómia, borok, makaron lesz itt minden. Ott tartottunk, hogy ez egy őrült divacsó, és hogy kik azok, akik megveszik a ruhákat. Gergő azt mondta, hogy itt kevesebb az esemény. Nyugat-Európában talán több a lehetőségük a hölgyeknek, meg talán a pénzük is, hogy ilyet vegyenek. Adódik a kérdés, ki tud-e lépni Darcy Orsi a márkája egy nyugat-európai piacra, vagy ahhoz nagyon-nagyon-nagyon még dolgozni kell?
1: Én azt gondolom, hogy ahhoz nagyon dolgozni kell. Online szinten igen, tehát van is rá példa, tehát azért van egy webshop, ami megyeket fogalmazzunk így. Pontosan azért, mivel egyedi darabokról van szó, azért online szinten ezeket nehéz
0: igen, eladni. Próbálni, stb. Mi egymásra.
1: Így van, de van erre is ugye lehetőség. Tehát online szinten éppen ezért a ready to wear az, ami inkább tud menni, tehát közelíteni afelé ezeket a ruhákat, amik méretben, funkcióban egy tágabb kört meg tudnak fogni. Ahhoz, hogy Nyugat-Európában ez a márka ki tudja tenni a lábát, ahhoz mindenféleképpen kell fizikai üzletet létrehozni valamilyen nyugat-európai városban.
0: Na, itt kezdődök.
1: Szép. Innentől igazán nehéz a történet.
0: És mondjuk nem Bécs külvárosában, nem Berlin külvárosában, hanem valami kicsit központibb helyen. Ugye?
1: Így van.
0: Igazából...
1: Na, hát azért ettől még messze állunk.
0: De
1: sórumokban egyébként lehet.
0: Úgy itt azon gondolkodtam, hogy ugye Orsi mellé odaállt ugye a táska, az ékszer, a cipő, hogy esetleg így összefogni, és akkor ezt a négy divatmárkát mondtam éppen, vele együtt kilépni a piacra, akár egy showroomot létrehozni. Van egyáltalán ilyen fajta törekvés a Orsi Adarcsi márkában, hogy de itt azért el lehet indulni, persze gyönyörűek a ruhák, icmentos tehetséges Orsi a képek alapján, de hogy egyszer csak van egy ilyen plafon, egy ilyen, hoppá, nem tudunk tovább nőni, mert a belföldi piac azt terített, tovább kell lépni. Van ilyen szándék, amiről az előbb beszélgettünk egyébként?
1: Szándék van, és nyitottság is van erre, de ugye ehhez nem elég egy márka, tehát itt a márkának kell ugyanennek a szándéka és nyitottsággal rendelkezni. Igazából én szerintem ez már elindult. A kérdés az az, hogy ki az, aki a leghamarabb a kezébe fogja magát ezt az ügyet, és elkezdi menedzselni, mert nyilván itt kell valaki a sok márka közül, aki önmaga azt mondja, hogy van olyan bátor és ügyes, esetleg tőkéje is van, hogy elindul ezen az úton, és akkor akár elképzelhető. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ahhoz először is Magyarországon kell, én azt gondolom, abszolút sikeresnek lenni, és utána lehet próbálkozni külföldön is.
0: Magyarországon mi jelenti az abszolút sikert?
1: Én azt gondolom, hogy ez általában inkább egy eszmei siker, tehát ami arról szól, hogy ismerik elegendően az adott márkát. És nem feltétlen a számokról, az eladott darabok és mennyiségekről szól. Mert nagyon nehéz, főleg egy ilyen nincs piacon mérni ennek az ilyesfajta sikerét. Tehát nyilván egy kínai vagy fast fashion márkával szembe, ahol elképesztő nagy darabszámokból adnak el, de alacsony profit mellett, ez teljesen felesleges összehasonlítani.
0: Persze, nem lehet.
1: Egy nincs márkával. Így van.
0: Meg egy műalkotásra. Ezek a ruhák azért műalkotások. Én mondhatom, mint külső szemlélő. Még azt áruld el, Gergő, hogy akkor pontosan hol lesz, ugye 20-26 június 27 Hajdúszoboszló, és azon belül?
1: Hajdúszoboszló, Liget utca 2. Liget. És ez szó szerint egy Ligetben van ráadásul. Tehát ez nagyon jól összepasszol az utcanével.
0: No.
1: És nem tudom, mondta Orsi, de ez gyakorlatilag a családi házunk kertje. Igazából ez még
0: ja, hogy ezek mindig ott vannak, ezek az események, mindig ott vannak. Tehát ami fotót én látok itt egy kertben, az a ti kertetekben készült. Aha. Na, hát ez még különlegessébe teszi az egészet. Maradjunk annyiban, hogy nagyon érdekel engem az a téma, hogyan lehet kitörni innen a nyugat-európai piacra. Ha egyszer van egy kicsikét felszabadultabb időtök, akkor befáradtok ketten a stúdióban. Megbeszéljük azt, hogy sikerült-e ez a saját kertetekben, illetve beszélgessünk erről, hogy mitől lehet egy márka nagy és nemzetközi, ha van kedvetek. Jó, akkor viszont személyesen itt bent. Jó? Na, akkor 26-ére mit kell kívánni az, hogy legyen egy kellemes telt ágyház, remek hangulat, és másnap vidd az ágyába a feleségednek a reggelit, mert szerintem nagyon fáradt ez, de szerintem te is. No, de az kellemes fáradtság. No, jó utat, vigyázzatok magatokra, ilyenek a modellek is, ugye, akik az éppen mentek, és akkor találkozunk, akkor folyt köv maradjunk annyiba, jó? Beszélgetünk majd még erre. Köszönöm szépen, minden
1: nagyon
0: jót.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Sziasztok.
1: Minden jót, köszönjük szépen. Szia, szia.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Délután többfelé lehet záporzivatar, lemondott a brit miniszterelnök. A köztársasági elnök lemondatása is téma lesz az országgyűlésben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Mintegy 80 percig tartó egyeztetés után véget ért az amerikai-iráni tárgyalások első köre Svájcban. Az egyeztetések most az amerikai és az iráni oldalon is zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, újabb csapások érhetik Iránt. Várhatóan a Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, idézem, az orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. A kormányfő vasárnap azt is bejelentette, hogy a lehető legerősebb változat támogatására kéri a kormányt és a TISZA frakciót is. Párnapos társadalmi egyeztetés után pedig még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, hogy Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest megyében lesz szúnyogirtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésztő helyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan, közölte a katasztrófa védelem.
0: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Déltől főként a Duna vonalában, valamint a keleti területeken és az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az első fokú riasztásokat. Az északi a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Holnap már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét egy szerintem a már nagyon aktuális témával. Ugye szokták volt mondani, közhely, bár igaz, hogy kicsikét felgyorsult a világunk, hangos minden körülöttünk. Néha bizony jó lenne elvonulni, és következő vendégem fiatal kora ellenére már létrehozott egy elvonulás fesztivált. Olgyai Ádámban a stúdióban, aki kitalálta másodmagával ezt a fesztivált, ugye ez az első Be Together fesztivál. Szóval általában az én riporteri tapasztalatom, hogy ilyen típusú dolgokban egy picikét idősebbek szoktak belekezdeni. Vagy ez csak én gondolom így?
2: Nem, az teljesen jó meglátás. Én is köszöntöm a hallgatókat. Én meditáció oktatásával is foglalkozom, és a meditáció vagy az önismeret témája is inkább, mondjuk én 36 vagyok, tehát ebben a korban szoktam én többet találkozni emberekkel, vagy idősebbekkel. De ez az én életemben hamar elkezdődött, 23 éves korom környékén. Ez hozzájárult egyébként sok stressz, meg egy ilyen szorongó karakter, aha, és akkor az ember keresi ugye a kiutat, meg az okokat, és akkor ez vitt rá engem az önismeret útjára, a meditáció útjára. Egyébként szociológus vagyok, tehát a társadalmi kérdésekkel foglalkoztam, egy ilyen érzékenységem, egy ilyen szociális érzékenységem, és aztán ez, hát most, hogyha ugrunk egyet, akkor ez futott ki oda, hogy a Be Together Fesztivál, ami egy elvonulás fesztivál, azért van benne az elvonulás is, mert a csöndes része is megvan, tehát lesz sok meditáció, meg csöndesebb programok, de azért persze fesztivál nyár van, és akkor hangosabb, meg kulturális programok is vannak.
1: Igen, volt egy kérdés, az elvonulás meg a fesztivál, hogy illik össze, ez egy álkérdés, értem én a mögöttes tartalmat. Csak az ember elvonul, akkor nyilván akkor elvonul valahova nagy magányába, de itt nyilván szakemberek segítségével vonul, hiszen rengeteg workshop, előadás van. Miről szól a fesztivál igazából? Kik lesznek azok, akikre érdemes lesz ott figyelni? Kik tartanak órákat például? Milyen területekről?
2: A Be Together fesztivált úgy is nevezzük, hogy elvonulás fesztivál, illetve úgy is, hogy önismereti és kulturális fesztivál, tehát hogy sok valóban az önismereti program, amit nagy nevű önismeretben ismert vagy önismerettel foglalkozó emberek tartanak majd programokat nálunk. Többek között ott ez Daubner Béla, de aki programokat vezet, Soma Mama Gésa, megjelenik a Sebestyén Balázs, aki elég sokat beszél manapság, ugye önismereti témában is, Peller Marian, ugye a Lélekközösségnek a vezetője is.
1: De jó neveket hoztatok ám össze.
2: Igen, ez leginkább a társalapító önnek köszönhető Szőke Viktóriának, ő épített az elmúlt időszakban nagyon jó kapcsolatokat nagyon sok mindenkivel, és amikor megszólítottuk őket a Viktórián keresztül, akkor sokan rögtön azt mondták, hogy persze, megyek és jövök hozzátok.
1: Ez az elvonás fesztivál, ez ilyen külső jegyév, és azért, tehát teszem azt, nem luxus hotelbe fognak lakni, hanem együtt, vagy, tehát hogy nagyon laikus a kérdés, tudom, csak hogy néz ki egy ilyen fesztivál, mondjuk ha ránézek fölülről?
2: Abszolút praktikus a kérdés, ugye Balaton-Berény a helyszín, egy üdülő terület és egy kemping, ez így egy nagyjából egyben van, tehát egy területként kezeljük, és vannak ott telepített szállások, amik kicsit komfortosabb, mint faház, vagy mobilházak, vagy lakókocsi, meg van ugye sátrazási lehetőség is, tehát a fesztivál jellege ilyen szempontból így lesz, mint más fesztiválokon is, illetve hát ugye ott a faluban is vannak külső szállások, van, aki azt választotta, hogy ott száll meg, és akkor bejár a fesztivál területére. Ugye 5 napos a fesztivál, és bejárni is lehet, mármint, hogy mondjuk külső helyszínről, aha, ott rakni is lehet, meg esetleg van, aki csak egy napra jön, vagy néhány napra, tehát napi részvétel is lehetőség.
1: Megnézi, mi tetszik neki az étlapról, aztán ott van, kedves hallgatók, innen folytatjuk. A vendégem Olgyai Ádám, aki a Be Together Fesztivál társalapítója. Beszélgetünk erről még, a következő részben szóba jön az, hogy tényleg ennyire zajos körülöttünk minden, és hogy mik a veszélye ennek. Hamarosan folytatjuk Ádámmal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, ilyen remek zenék szerintem lesznek ott is. Lesz egyébként zene? Vagy kicsit elazulásra lesz lehetőség? Ami a témánk, csak hogy nagyon belevágtam a közepébe, ugye június 21-28 az első Be Together Fesztivál Balatonberényben. Hát van speciális zene, ide is kell, nem? Lesz például ott speciális DJ esténként?
2: Lesz az Anima Sound Systemnek egy DJ szettje lesz például ott, de számos más zenész, illetve zenei formáció is ott lesz. A Platon Karataev duó formációja, Fodor Rékának egy előadása, a Takra nevű zenekar, vagy például a Szeder trió is ott lesz, vagy Gyémán Bálint trió is szerepel. Úgy néz ki nagyjából, hogy napközben inkább ugye ezek az önismereti programok, vagy ilyen terápiás jellegű foglalkozások, aztán este, késő délután este pedig ugye a koncerteknek adjuk át a nagy színpadot, és akkor ott lesznek ezek a zenei fellépők.
1: Képesek vagyunk kikapcsolni ilyen fesztiválon, vagy ez az embernek magában is tisztába kell tenni? Azt, hogy most belépek egy ilyen fesztiválra, ott hagyom a pörgős életemet, kicsikét, nem azt mondom, hogy átirányítom az agyamat erre, tehát ez az egyénbe is kell, hogy legyen egy kis akaraterő, nem? Vagy tudatos emberek jönnek, embereket vártok, gondolom.
2: Igen, igen. Hát én arra számítok, hogy akit ez így megszólított, hogy itt a csönd is fontos, tehát az elvonulás része is, nem csak a fesztivál, azok eleve úgy jönnek ide, hogy vagy van egy érdeklődésük, vagy van valami hasonló tapasztalatuk. Mi pedig úgy építjük fel a programot, hogy minden nap az egész fesztivál, tehát az teljes közönség együtt fog meditálni reggel egy 20 percet, és este is egy 20 percet. Tehát az egész fesztivál, mondjuk úgy napi szinten 5-600 emberre számítunk, az így együtt fog a csendből elindulni reggel, és a csendben megérkezni este. Tehát van ennek egy ilyen ráhangolódás része, és közben van lehetőség konkrétan az elvonulásra is a fesztiválon belül, tehát vannak nagyobb meditációs helyek, ahol szinte folyamatos lehet majd meditálni, vagy csöndbe lenni, vagy relaxálni. Tehát, hogy meg lesz akár a folyamatosan lehetőség annak, hogyha valaki mondjuk egy programon picit megfárad, akkor bemegy a meditációs térbe, meditál, pihen, és akkor feltöltődik. Aha. Szóval így raktuk össze a koncepciót.
1: Azért annak van ereje, amikor mondjuk 5-600 ember csöndbe meditál. Tehát az ember ott benne van ebbe az egészbe, erre találták ki az elmondhatatlan jelzőt, nem? Tehát ebben benne, itt kell lenni, hogy elhit, hogy lopjak egy szlogent valahonnan, nem? Ez ilyen.
2: Igen.
1: Óriási szervezési munka van a mögött, ez nem kis munka ez.
2: Nem kis munka, de élveztük a szervezését ennek. Nem is olyan régen kezdtük, mert október környékén kezdtük el szervezni, tehát volt rá körülbelül 8 hónapunk. Viszont valahogy annyira organikusan megszerveződött maga a csapat is, akik szervezők vagyunk, és mindenki olyan lelkesedéssel építette ezt a dolgot, hogy szerintem nagyon szépen összeállt mind a program, mind a koncepció, és mind így az apró részletek, úgyhogy nagy biztonsággal várjuk a résztvevőket, hogy ez egy minőségi program lesz.
1: Az érdekes, hogy ilyen fesztivál még nem volt, mert ilyen elvonás táborokról lehetett hallani, de hogy valaki még nem fogta össze fesztivál az egészet, volt ilyen, vagy hagyjuk, ha volt, most lesz innentől kezdve lesz egy hagyományteremtő Be Together fesztivál, nyilván az a cél, hogy ebből valami legyen.
2: Így van, és hagyományt teremtünk valóban, tehát ilyen nem volt. Szó összetétel, ez egy új szóalkotás, hogy elvonulás fesztivál, mi ezt egybeírjuk.
1: Erre kaptam fel a fejemet, elvonulás fesztivál, de hát szerintem megmagyaráztad. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, a témánk az elvonulás fesztivál, Balatonberény, június 21-28. Van lehetőség csak oda menni, egy-egy eseményen részt venni, van lehetőség, gondolom, átolt cettig végigvenni, ezt meg is beszéljük, hogy mennyire változik meg az ember, vagy mit kap az ember, aki mondjuk az elejétől a végéig ott lesz. A vendégem pedig Olgyai Ádám, társalapító, mondjuk el a kollégád nevét is, azért ő is.
2: Szürke Viktória,
1: a másik alapító, kettejük fejébe pattant ki, és most meg is lesz az első, és ha olyan jó lesz, akkor lesz jövőre, és ezt kívánjuk, de még beszélgetünk Ádámmal egyet, kettőt.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A témánk egy remeknek induló és ígérkező Balatonberényi Elvonulás Fesztivál, az első. Olgyai Ádám társalapító van itt. Ugye, aki picikét ki akar szakadni, szerintem sokan vannak, sokan vagyunk, akik egy ilyen zajos környezetben élünk, azoknak ajánlott ez nagyon. Nagyon veszélyes, ahogy mi élünk most a veszélyes, ezt úgy érts, hogy tehát, hogy nem teljesen egészséges ez a fajta környezet, ez a fajta felpörgött tempó, akár az én munkám is, akár az, ahol élek, nem tudom. Tehát szüksége van mindenkinek ilyenre, amiről ez a fesztivál szól, szerinted?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Nem biztos, hogy mindenki tudatosítja, de előbb-utóbb el szoktunk jutni egy olyan pontra, amikor elkezdünk kiégni, vagy azt érezzük, hogy folyamatosan feszültek vagyunk, vagy csak az, hogy nagyon sokat kattogunk. Tehát, hogy pihennénk, vagy már nem kéne dolgozni, de ott kattog a fejünkbe az a sok-sok gondolat, és ilyenkor meg kell valahogyan állni. És azt szoktam hallani sokszor meditáció oktatóként, hogy ilyenkor se tud már az ember megállni, mert hogyha megáll, mondjuk becsukja a szemét, akkor is ott vannak azok a gondolatok, amik úgy sorjáznak az ember fejébe. Úgyhogy általában úgy működik ez inkább, hogyha létrehozunk valamilyen speciális teret ennek. Tehát akkor ez legyen egy fesztivál, egy elvonulás fesztivál, ahol annak dedikáljuk az időt, azzal a szándékkal érkezünk oda, hogy akkor most mi az elcsöndesedést keressük, és ugye szakértők által, meg a csoport által, hogy együtt meditálunk nagy csoportban, ez a csend sokkal könnyebben elérhető, úgyhogy ezért terveztük meg így ezt az elvonulás fesztivált.
2: Laikus a kérdés, de ha 100%-os arány kérdezek, akkor inkább a hölgyek felé borul a mély, vagy esik a mérleg? Vagy ezt a csend csak egy kívülállóként, ezt a sztereotípiát mondtam.
3: Viszonylag kiegyensúlyozott, talán a hölgyek felé picit elbillen, de nem nagyon.
2: Ők nyitottabbak erre, vagy jobban szeretnének, vagy jobban hisznek ebbe, hiszen hinni kell ebbe az egészben.
3: Szerintem nyitottabbak lehetnek olyan szempontból, talán érzékenyebbek. Aha. És ugye, hogyha spiritualitásról beszélünk, vagy manapság arról beszélünk, hogy meditáció, habár ez kifejezetten nem egy női formája mondjuk a spirituális gyakorlatoknak, de a hölgyek az érzékenységük miatt szerintem nyitottabbak lehetnek. De mondom, viszonylag azért kiegyensúlyozott. Tehát, hogy ha valaki odajön, akkor nem egy ilyen hölgy társaságban fogja magát találni, hanem szerintem egy ilyen 50, vagy mondjuk 45, aha, 65, 100, rosszul.
2: 45-55. 45. Akkor, hogy oké. Okay. Tehát picikét átborul akkor a hölgyek javára. Egyébként van életkor is követelmi, vagy már a gyerekkel is el lehet, családokkal el lehet menni például?
3: Ez egy családbarát fesztivál, ami azt jelenti, hogy van külön családi terünk, ahol a gyerekek játszhatnak, a szülők egy picit ott megpihenhetnek a gyerekekkel, vagy ott hagyhatják, hogyha elég idősek játszani őket, és akkor ők elmehetnek másik programra. Nyilván a gyerekeknek az egy külön program, ami pedig inkább ez az elmélyülősebb része, terápiásabb része, vagy egyszerűen önismeret, inkább az a helyesebb, vagy önismereti része, az pedig mindenkinek nyitott. Én úgy láttam most, amennyire láttam a közönséget, akik csatlakoznak hozzánk, hogy mondjuk olyan 25 és 55 év között ugye az átlagos, átlagos részvevő.
2: A kedves hallgatónk, a témánk egy június 24 és 28 között tartandó remek fesztivál, Be Together Fesztivál Balatonberényben. A Balaton kicsikét a csendesebb részén van, talán nem véletlenül, nem, hogy nem Siófokon tartjátok ezt az egész tábort, gondolom, nem? Berény az egy kicsit csendesebb rész ott.
3: Csendesebb rész, nem tudatosan így választottuk, de amikor megnéztünk több helyet, hogy hol lehetne, akkor valahogy ez volt szimpatikus, és akkor kiderült, hogy ráadásul ez egy ilyen csendes és inkább ilyen zöldövezet.
2: Na, hát aki kíváncsi, mindjárt majd mondunk hamarosan elérhetőséget, hogy hol lehet utána érdeklődni. Zene, aztán folytatjuk a vendégem ennek az egész remek dolognak. Olgyai Ádám az egyik kitalálja, a másik pedig, megtalálom a nevét,
3: Szőke Viktória.
2: Szőke Viktória, ők ketten, akik kitalálták, és abból most 50% itt van a stúdióban, vele folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A zenék megint jók voltak, az én zenei főszerkesztő kollégám megint remekkelt, folytatjuk a kanapét. A témánk pedig ugye június 24-28 között Balatonberényben a Be Together Fesztivál. Itt van az egyik főszervező, Olga Jádán. Vele beszélgettünk, és vele beszélgetünk még. A fesztiválnak ugye megint belekapcsolódok abba a szóba, mit képez az ember agy oda mellé. Ott ugye vannak mindenkivel food truckek, minden gond, az étkezés is valami speciális lesz, tehát nem egy ilyen fast food lesz ott, ami bömböl a zene, gondolom, hanem kicsikét más. Lehet valamit kérdezni nagyokosan a gasztrovon arról, hogy mivel találkoznak, akik oda mennek például?
2: Természetesen az étkezés az vegetáriánus étkezés lesz, nagyon finom ételek lesznek, a fő szolgáltató az ételekből a napfényes étterem lesz, de más egyéb ételek is megtalálhatóak ott, és alkoholmentes is lesz a fesztivál. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy ilyen visszafogottabb, ilyen szempontból is csöndesebb fesztivál.
1: Hát figyelj, az elvonás azért tiszta, igen. A tudatot, igen, nem kell az befolyásolni, ott van az összes többi más fesztivál, hogyha aki akar menni. Különben ez a fajta életmód, amit te mondtál, és megint laikus a megközelítés, ez egyenlő azzal, hogy valaki vegetáriánus módon étkezik?
2: Nem feltétlenül, de talán nagyobb arányban vannak vegetáriánusok, és ez egy kicsit ilyen edukációs jellegű dolog is, hogyha még valaki nem is vegetáriánus, de kipróbálja, hogy kicsit tiszt, ahogy mondtad, hogy a tudatunk is tisztább legyen, megpróbálunk az étkezéssel is erre figyelni, vagy ezt támogatni, meg hogy ugye nem befolyásoljuk más szerrel, mint az alkohol, vagy bármilyen egyéb szerek.
1: Kicsit személyesek, és te magad például vega vagy nem?
2: Én nem vagyok vegetáriánus, nem eszem sok húst.
1: Megválogatott, hogy pontosan mikor.
2: Igen, inkább a minőség a lényeg. Voltam vegetáriánus is, egyébként nagyon jó dolog. Ez inkább szerintem úgy érdemes belülni, hogy mik a természetes igények. Tehát lehetnek olyan időszakok, amikor az esik jól neked, vagy azt táplál leginkább, hogyha vegetáriánus vagy, és lehet, hogy éppen ez változik idővel, és akkor kellened egy kis húst is.
1: Óriási út előtt álltok, mert ugye azt beszéltük, az első fesztivál, azért rengeteg munka van emögött, kettőtök munkája. Mikor mondhatod ki azt, hogy ez a fesztivál sikeres volt? Ha sokan voltak, hogyha kellemesen emlékeztek rá, azt mondták, hogy jövünk jövőre, és mikor lesz ez sikeres a te fejedben, mint főszervező?
2: A hangulat majd, amikor ott leszünk, akkor fogom megérezni azt, hogy mit is hoztunk össze, és ebben természetesen mindenkinek szerepe van. Nekem is, a szervezőtársamnak, vagy szervezőtársaimnak is egy nagy csapat szervezte azért ezt, és meg is kell köszönni nekik, hiszen nélkülük ez lehetetlen lett volna, illetve az emberek, akik megtisztelnek azzal, hogy odaérkeznek, és hogyha sikerül megteremteni ezt a

0: békés együttlétet és egy belső boldogságot, amit így együtt meg tudunk élni, akkor én azt mondom, hogy ez egy sikeres fesztivál volt.
1: Így lelki szemelőtt, hogy fölvillan a tábor, a leendő tábor, ez ilyen, nagyon egy ilyen ideális világ tűnik. Mindenki szeret mindenkit, mindenki el van, egyikről órára mennek a másikra, közben szól az Anima Sound System, ide van, ez egy jó dolog, amit kitaláltatok, nem? Már gondolom, hogy ti is annak készítettek, hiszen nem találtad volna ki, vagy nem vitted volna végig. Nagyon sok munka van mögötte, nem?
0: Sok munka van mögötte, de mondom, már maga a folyamat is örömteli volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez, aki oda ellátogat, az fogja érezni, hogy ez milyen lelkülettel készült ez a fesztivál. Ezt az örömet kívánjuk nekik is, hogy megérezhessék.
1: Na, aki kíváncsi, Ádám, most elmondható akkor, hogy akkor hol lehet érdeklődni? Honlapcím, vagy valami, van egy Facebook oldal esetleg?
0: Van minden, tehát van social media is, van honlapunk is, betogether.hu, és ez érdekes, mert avval írjuk a gather-t, betogather.hu.
1: Ezt a gather-t, ezt jegyezzétek meg, kedves hallgatók, igen. Így van.
0: Ennek van története, és nem tudom, belefér-e még?
1: Bele, na menjünk bele.
0: Na, okay. Szóval, hogy ugye benne van a be, mint a létezés, és a together azért írtuk avval, és így könnyebb is lesz megegyezni, mert inkább az igei alakra fókuszálunk, és így ugye az azt jelenti, hogy together, hogy összegyűlni, összejönni, amelyet, hogy összegyűjteni is jelenti, hogy mi azért vagyunk, azért létezünk, hogy összegyűjjünk. Tehát ennek ez a filozófia, vagy a szellemisége, hogy valahol az emberi létezés és az emberi létezésnek az öröme úgy élhető meg, hogyha együtt vagyunk, hogyha összefogunk, hogyha összegyűlünk és megéljük ezt.
1: Szerintem az elmúlt egy órában egy remek dologról beszélgettünk, június 21-28, meg lehet őket találni, és akkor hát akinek kedve van, picit ennek kiszakadni ebből az egészből, amit most élünk, akkor nosza. Szerintem lehet, hogy még találkozunk egyet, jó? Legyen az, hogy egyeztetünk, és a tábor után majd valamikor kora ősszel esetleg milyen volt, hogy szűrötek le az események, megmondom, te is kíváncsi vagy, hogy sikerült az egész tele, vagy várakozással, mint főszervező természetes, csapjuk le itt a stúdióba, akkor jöttök ketten, akkor szívke kolléganővel, jó?
0: Szuper, köszönjük.
1: No, mit kell kívánni, teltházat, remek programot, és érezzétek magatokat jól. Köszönöm szépen, Olgyai Ádámot, hallottátok a betogether fesztivál egyik társalapítóját, júni 21-28 Balatonberén. Köszönöm.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Főként északon lehet záporzivatar, Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Carmen András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Carmen András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja négy szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Német Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Úgy vélik, hogy a technológiai változás és a mesterséges intelligencia terjedése miatt is erősíteni kell a társadalmi párbeszédet Magyarországon. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Meghaladta az ezret az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember halt meg, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent. Befejeződött a hajnalban megsérült felső vezeték helyreállítása Biatorvágy és Bicske között, ahol ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok. A járatok már teljes szakaszon viszik az utasokat, nem kell pótlóbuszra átszállni. A győri fővonalon is fokozatosan helyreáll a menetrend. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben. Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél kísérheti. Napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás, a következő napokban marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Már is indul az első szünideig Manna délután, egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Már is ennek az óra sztárjai, ma ünnepelni a születésnapját Cseráti Zsuzsa, rá emlékezünk majd önnagy szeretettel, illetőleg Whitney Houstonra is, ő is majd három dallal érkezik. A következő órában abszolút berúgjuk a nyár kapuját, ha már kánikula van is, hőségriasztás, nyárral kapcsolatos dalok érkeznek, itt lesz a Summer, Summer Baby, Summer in a City. A végére pedig majd újdonságokat hozok, új dallal jelentkezett Lauryn, Jennifer Lopez és Ruzsa Magdi is, egy akkori dallal megtámogatva. Ők érkeznek majd. Egyelőre Bruno Mars indítja az órát. Jó szórakozást a mai délutánra is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok azoknak, akik dolgoznak, és jó pihenést azoknak, akik esetleg kivették szabadságba ezt a néhány napot. Általában egyébként tapasztalataim szerint, hogy ilyen kifőzdékből meg boltokból indulok ki, akkor a gyerekekkel szolidárva szülők így az első két hetet szokták kivenni szabadságnak, aztán minden visszatér a régi kerékvágásba. Bizony elindult a szünidő, pénteken és egészen augusztus 31-ig szabadak lesznek a gyerekek, majd egy keddi napon szeptember 1-én indul az új tanév. Tudom, hogy van, amiről nem beszélünk, úgyhogy én sem teszem. Inkább mondom SMS számunkat, ez a 0677098-on elérhető, ide várom a közlekedési információkat. Tapasztalat szerint, hogyha vége a sulinak, akkor picit fokhíjasabb a közlekedés. Kíváncsi vagyok, hogy a mai délutánon hozzá ezt a formáját a nyári szünet. Közben egyébként abszolút hőségriasztás van érvényben, egyelőre holnap éjfélig, de biztos, hogy hosszabbítás lesz, hiszen még szerdára is 37 fokot mutat a telefon, meg csütörtökre 33, úgyhogy marad a jó idő egészen hétvégéig, akkor majd lehet talán némi nemű felfrissítő csapadék, de tegnapra is ígérték a viarokat, száraz viarok érkeztek, mára is riasztás van érvényben. Meglátjuk majd, hogy mi lesz a helyzet. Ilyenkor egyébként a szokásos koreográfia, sok-sok vizet kell inni, legalább 2 liter, árnyékban tartózkodni, reggel este szellőztetni, és lehetőség szerint napon nem tartózkodni, mert hogy még UV-riasztás is van, elég 5 perc is brutálisan le lehet égni. No hát, ez volt a közszolgálati rész, már is Cseráti Zsuzsára emlékezünk nagy-nagy szeretettel, hiszen ő éppen ma ünnepelni a születésnapját, ez sajnos néhány éve már nincsen közöttünk, de azért bőven van miből válogatni az esetében. Mindjárt 3 dal érkezik többek között, majd a Mennyit ér egy nő. Hát Cseráti Zsuzsának elég kalandos volt a karrierje, a Kádár korszak könnyű zenéje egészen speciális elvek alapján működött, a szocialista rendszer nyugati méternek tartotta, de olyan elementáris közönségigény volt rá, amiről nem lehetett nem tudomást venni. A könnyű zenét azzal sújtották, hogy kereszt finanszírozásban ki kellett termelni a komoly zenei lemezek kiadásának költségeit is. Józan észre ebből az következett volna, hogy a sikeres könnyű zenei előadókat úgy nyomja a lemezgyára, hogy a csövön kifér, ezzel szemben Erdős Péter, a könnyű zene mindenható ura kínosan ügyelt rá, hogy a tőle elvárt összpéldányszámot hozza, de ebbe bőven belefért, hogy ne jussanak lemezhez a szocialista erkölcsel nem összeegyeztethető együttesek, plusz még tönkretegye olyan apolitikus előadók karrierét is, mint például Cseráti Zsuzsa. Neki a sorsa rendszerváltás után igazságot szolgáltatott, de addigra már testileg elkileg megtört. Cseráti Zsuzsa mindennel rendelkezett, ami ahhoz kell, hogy sztár legyen belőle. Zenei általános iskolába járt, alapos képzést kapott, balettozni tanult, jól mozgott a színpadon, csinos, megnyerő nő volt, egyedi, azonnal felismerhető énekhangja volt, a színpadon állva pozitív energiát sugároztak belőle, mégis töretlen pályai feje tragikus sors adatott neki. Egyébként a Divatcsarnokban dolgozott, mint előadó, de már 17 éves korától vendéglátogatott, különböző együttesekkel fellépve énekelt nemzetközi slágereket és örökzöldeket. Az egyik étteremben kenyeres lány volt Szécsi Pál nővére, aki szólt az öcsének, hogy nem akármilyen torkot talált. Szécsi meghívta a műsorába bokározni Cseráti Zsuzsát, és akkor már önálló számokat is énekelhetett. Később aztán az említett tokok miatt abszolút háttérbe szorult, lokál énekesnő lett, és aztán a 90-es években Charlie hozta őt vissza a köztudatba, és akkor újból sikereket ért el, teljesen új dalokat írtak neki. Ezek közül érkezik már is 3, az Akan, amit nem gyógyít meg az idősem, az Érted, mondok imád, és végére a Mennyit ér egy nő. Cseráti Zsuzsa 3-asában a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk!

98.6 MFM életöröm zenékkel nézem SMS falunkat egészen délután egyik, minden nap 10 és 1 óra között én, 0677098-at ide jönnek a közlekedési információk is, Viberre is be van kötve. Közben Whitney Elizabeth Houston érkezik, ugye így mutatkozik be az I Wanna Dance With Somebody első felében az akkori barátnőjének, Whitney Houston, aki még mindig nagyon fiatal lenne, hát sajnos nincs már közöttünk, ugye 2012. február 11-én hunyt el, azóta már nincsen közöttünk, ő 6-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, modell és producer, már az is elképesztő, hogy milyen családban nőtt fel. Anyukája ugyanis Kissy Houston, Grammy-díjas szól és gospel énekesnő, nagynénje Mary Jones énekesnő, keresztanyja pedig Aretha Franklin, 16-szoros Grammy-díjas énekesnő. Mind Whitneyről, mind pedig Aretáról egyébként film készül. Whitney beceneve The Voice, az a hang, a Guinness Rekordok könyve szerint a valaha legtöbbet díjazott női előadó művész, díjai közt szerepel 2 Emmy-díj, 6 Grammy-díj, 38 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards, és pályafutása alatt összesen 415 díjat és kitüntetést veltett át. 26-szor jelölték egyébként Grammy-díjra, 38-szor pedig American Music Awards-ra. Whitney Houston a világ legtöbbet díjazott énekesnője, albumaiból több mint 200 millió fogyott világszerte. Az USA-ban, New Jersey államban, Essex megyében, Newark városában született, szülei tehát John és Kissy Houston, két tesója is van, Michael és Gary. A 67-es newarki lázadások után East Orange-be költöztek, először a templomi kórusban énekelt a kis Whitney, majd édesanyja műsorában vállalt háttérénekesi munkát bátyjával együtt. Első jelentősebb sikerét a Teddy Pendergrass 84-ben megjelent Love Language című albumán szereplő Hold Me című duettjük jelentette, amely az R&B slágerista top 5-jébe is bekerült. Első album aztán 85 februárjában jelent meg Whitney Houston címmel. Erről a lemezről az első átütő siker a You Give Good Love című szám lett. A helyezései alapján a Billboard Hot 100-ason a harmadik, az R&B slágeristán pedig az első helyig jutott. A Saving All My Love For You című dal lett aztán az első listavezető dala, amivel tényleg megismerte az egész világ a nevét. A nagy nemzetközi sikert először a Greatest Love of All című kislemezzel ért el, első Grammy-díjat pedig 86-ban nyert el a legjobb női popzene előadó kategóriában. Ezen sikereivel egyébként hozzásegítette Janet Jackson és Anita Bakert is a nagyobb ismertséghez. Második korongja 87-ben jelent meg, az album kiadott kislemezek sikerével megdöntötte a Beatles és a Bee Gees rekordjait. Aztán 88-ban jött a nyári olimpiai játékok betétdala, One Moment in Time, aztán az I'm Your Baby Tonight, a lemez elkészítésében Babyface és Stevie Wonder is közreműködött. Stevie Wonderrel énekelte különben az albumból kiadott hatodik kislemezén a We Didn't Know című dalt, ami az R&B top 20-ba került. Aztán 92-ben elképesztő sikerekről beszélek, tényleg feldolgozhatatlan, jött a The Bodyguard című filmzenei album, amiben ugye a Dömi testőrben ő volt a főszereplő és Kevin Costnerrel együtt alakította tulajdonképpen önmagát. Az album bevezető kislemeze az I Will Always Love You, egy Dolly Parton dal feldolgozása volt, és megkérdezték egyébként Dolly Partont, hogy amikor autóban ült és először hallotta a dalának a feldolgozását, mit érzett, és azt mondta, hogy igazából borzasztó nagy büszkeséget, de hogy annyira új hatással, hangzással adta elő Whitney Houston ezt a dalt, hogy egy másik számot hallott, nem is az ő saját dalát feldolgozásképp. Hú, jó sok infó volt. Jöjjenek a zenék. I'm Every Woman, ez érkezik majd egy Chaka Khan feldolgozása elsőként, aztán majd itt lesz az I'm Your Baby Tonight, a végére pedig az I Wanna Dance With Somebody, úgyhogy három igazán temperamentumos Whitney Houston dallal szórakoztatok mindenkit így a Manna délutánban, itt az Élet öröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenike, kitartás mindenkinek a hőségben. Még ma egyébként ezzel a 27 fokos maximummal annyira nem is vagyunk durvák a hétvégéhez képest, meg ahhoz képest, ami majd ránk vár, hiszen folytatódik tovább a meleg, hétközben 37 fok is lehet, eléggé fullasztó az időjárás a páratartalomnak köszönhetően. Mindjárt egyébként a Lucas Graham formációval megyünk tovább. Igaz, hogy így hívják a csapat frontemberét, de egyébként maga ez a Lucas Graham elnevezés egy több tagú bandát jelent, akik Dániából érkeznek hozzánk. A Mama

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Pár hete még az árvíz miatt aggódtunk, most pedig már itt a szeretett és gyűlölt forróság, pulzál a levegő az aszfalt felett, a túlmelegedett házfalakból áradó hő letaglóz, bár vannak olyan helyek a városban, ahonnan ilyenkor csak menekülni érdemes, azért szép számmal akadnak zöld oázisok is a beton dzsungelben. A legkellemesebbeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Itt van például a római part. Ha egy kis enyhülést keresünk, a hőségben már 100 éve is magától értetődő választás volt a római part. Bár a szabad strand idei nyitásáról még nincs hír, enélkül is jól szórakoztatunk a környéken, lehet bográcsozni, pingpongozni, piacozni, számtalan elfoglaltság feletteti a meleget, a Duna visszahúzódásának pedig ékes bizonyítéka, hogy a Fellini is visszakapta teraszát. Szintén klasszikus vízparti pihenőhely a Kopaszigát. Az utóbbi években sokat változott, és bár ennek következtében vesztett természet közeli romantikájából, azért még mindig az egyik legkellemesebb, legárnyékosabb környék a városban, ahova akár egy forró délutánon is elbringázhatunk. Számtalan kellemes kiülős hely található a Duna mellett, érdemes ezeket is felkeresni. Ha pedig inkább az elegancia, mint a lazulás, akkor szó szerint is kiemelkedhetünk a hétköznapokból a MOL torony helyein, például a 120 méter magasan elhelyezkedő Virtuban. Igazi pesti választás a hűsöléshez a Népsziget, ami talán az összes vízparti helyszín közül a legjobban őrzi a vadregényes ártéri milliót, ami kellemessé teszi az itteni helyeket. Mivel jókora összegeket emésztene fel egy nagy beruházás itt, úgy tűnik a hangulat egy darabig még maradni fog. Bringával és metróval is könnyű megközelíteni. Vízi sportközpont, de első osztályú hely a semmittevéshez is. Van kecskefarm, klubélet, kutyás örömök és több kiülős hely is. Érdemes ezeket is felkeresni. Akár a Kopaszigáttól Csepel felé bringázva is könnyű szerrel elérhetjük a Kolonis-György sétányt, de hévvel vagy busszal sem nagy mutatvány eljutni a környékre. A Soroksári Dunaág és

0: környéke már régóta a helyiek kedvence. A cseperi részét néhány évvel ezelőtt szépen megújították, azóta tökéletes az egyensúly a vad természet és az ember gondoskodó jelenléte között. Árnyas fák, rendezett sétautak között andalokhatunk, a Gubacsi hídon át pedig könnyedén megközelíthetjük a folyó másik oldalát, ami egy kicsit jobban kiépült, kellemesen zöld, de azért kevesebb a természet, viszont beülhetünk rengeteg helyre. Szintén a klasszikus helyszínek közé tartozik a Margit-sziget, ahol a folyó két ága között mindig mozog annyira a levegő, hogy kellemesen hűsölhessünk. Számtalan sport lehetőség, a város legidősebb fáinak árnyéka, vadaspark, japánkert, rózsakert és számtalan elfoglaltság vár. Ha pedig egy kellemes kiülős helyre vágyunk, bizonyára megtaláljuk a számításunkat. A következő a budafoki Dunapart, bár itt találjuk a legtöbb betont, a felsorolt helyek közül egyáltalán nem kelt kellemetlen hatást a budafoki Dunapart, ahol különböző sportos elfoglaltságok várnak, figyelhetjük a tovarohanó folyót, vagy piknikezhetünk, pihenhetünk is a fűben. Itt is találunk finomságokat a különböző kiülős helyeken. Érdemes Ért környékére is elkanyarodni, csodás vizes látnivalók várnak itt bennünket, van sziget és ártéri erdő, a Dunakanyart idéző magas parton is járhatunk, a város környéki ártéri erdők és vizes élőhelyek is csodás meglepetéseket tartogatnak, de akkor sem kell szomorkodni, ha a városban maradunk, hiszen számtalan parkban találunk csinos szökőkutakat.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és mindjárt egy újabb órával berobbant a nyár, megvan az idei első hőséghullám, ráadásul még azt hiszem szombaton meg is döntöttük a napi hőrekordot, ennek is majd mindjárt utána járok. Közben egyébként, ha már így alakult, akkor jöjjenek olyan dalok, amik a nyárral kapcsolatosak. Általában a nyárról szól, és láger az mindig vidám, majd ez bizonyítandó jön Calvin Harris, Jonas Brothers, a Fiesta és Shawn Mendes egy-egy dal a hatan jönnek majd összesen, miközben az újabb 60 perc címe az Imagine Dragons-szal, az ő daluk a Red.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
4: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
5: Reklám hangzott el.
7: Főként északon lehet záporzivatar. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolják. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminisztereit tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Kármán András a jelzálog hitelek kamas topjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolja négy szakszervezet, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók részvételével. Erről levélben tájékoztatták Magyar Péter miniszterelnököt, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Német Vilmos szociális és családügyi minisztert. A szakszervezetek szerint szükség van rendszeres párbeszédre a foglalkoztatást, a béreket, a munkajogot és a munkaerőpiacot érintő kérdésekben. Úgy vélik, hogy a technológiai változás és a mesterséges intelligencia terjedése miatt is erősíteni kell a társadalmi párbeszédet Magyarországon. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Franciaország egyes térségeiben 40 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. Az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van, és 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol több napos hőségriasztás van érvényben. A szakértők szerint Európa melegszik a leggyorsabban a világ kontinensei közül. A hőmérséklet már több mint 4 fokkal haladja meg a korábbi évtizedek átlagát. Megdőlt a budapesti melegrekord. Tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak 2007-ben.
1: Időjárás.
7: Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél kísérheti. Napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. Ma is rendkívül erős az UVB sugárzás, a következő napokban marad a hőség.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, én István Dániel vagyok, ha már ránk robbant a nyár, akkor jöjjenek a nyári témájú muzsikák, már is a Summer in the City, majd Joe Cockerre, de itt lesz Calvin Harris és a Summer, a Fiesta, Shawn Mendes, a Course, rengeteg előadót megihletett a nyár, úgyhogy ezek jönnek pillanatokon belül, miközben indulunk az Imagine Dragons-szal, az ő daluk a Ragged, jó szórakozást nekünk!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna!

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mi a helyzet az utakon? Ebben kérem a Manna FM hallgatóinak segítségét. Ha van info, akkor szívesen veszem, jöhetnek ezek, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. Hozzá SMS és Viber számunk 0-7-4098-at. A szép kiképzésünk van, ami a nyarat illeti, jó meleg napokat élünk, de hát mikor, ha nem június vége felé, június 22-e van, és félek tőle, hogy ez nem az utolsó hőhullám, ami ugye egyelőre holnap éjfélig van érvényben, de szerintem biztos, hogy hosszabbítás lesz. Nézem az időképet, hát amíg a szem ellát 30 fok feletti hőmérséklet értékek, az iPhone-om egyébként már picit lazábban nézi a jövőt, ott már hétvégén 30 fok alatti hőmérsékletekre is számíthatunk. Hát sok mindenről hallunk itt az utóbbi években, globális felmelegedés, El Niño hatás. Én mindig ilyenkor megnézem az előbb említett meteorológiai oldalon, hogy mik voltak az aktuális napi csúcsok, és egyébként az ember azt gondolja, hogy gyerekkorában nem voltak ilyen hideg-meleg idők. Hát most nézem a mai napon például 2024-ben 37,7 fokot mértek Derekegyházon, az az abszolút rekord, és a negatív pedig 3 fok Dobogókön 1921-ben. De ha nézzük mondjuk a holnapi napot, akkor Berettyóújfalun 2021-ben majdnem 38 fok, Szerdára 40 fok Fülöpházán 2021. Jó, most pont nem igazolt, amit mondtam, de egyébként a tegnapit néztem, akkor ilyen 1921-es volt a legmagasabb napi maximum, úgyhogy régen is volt jó idő, ennyit szerettem volna mondani. De ha már így alakult, akkor jöjjenek a nyári slágerek, hiszen az előadók is imádják ezt a témát. Joe Cocker például a Lovin' Spoonful dalát dolgozta fel, tulajdonképpen ő vitte igazán sikerre a 90-es években. Gyertyőd a Summer in the City, aztán majd Calvin Harris is a Summer, amit kivételesen ő énekel, és itt lesz majd a Jonas Brothers Summer Baby ebben a körben, aztán majd újabb 3 nyári dal. Hát Joe Cocker talán nem nagyon kell bemutatni, sajnos nincsen már közöttünk, 2014. december 22-én távozott az élők sorából. Grammy-díjas angol blues és rock énekesről van szó, jellegzetes, rekettes, mély hangon énekelt, és többek között a következő dalon kívül a You Are So Beautiful meg az Unchained My Heart volt tőle a legismertebb. Egyébként életpályája kezdetén szegény munkásgyerek volt, lakhatósként, gázszerelőként, benzinkutasként is dolgozott, aztán a Woodstocki fesztivál hozta meg számára az átütő sikert, ahol a Beatles dalának feldolgozásával hódított, aztán voltak elég komoly mélyrepülései is, meggyűlt a baja különböző addikcióival, de aztán ezeket leküzdve a 90-es évekre el tudta építeni a nagybetűs karrierjét. Ennek egyik állomása volt a Summer in the City. Aztán majd Calvin Harris érkezik, korunk egyik legmenőbb DJ-je, akinek rengeteg mindenki köszönheti a pályafutását, sikerre vitte Rita Órát, egyébként Riannával is a legnagyobb sikerüket együtt készítették el. És néha előfordul egyébként, hogy egy-egy dalt úgy elkészít, akkor nem adja oda másnak, hanem ő maga énekli el. Úgyhogy a Summer az egy kivételesen ilyen sláger, mindjárt az ő hangját hallatjuk benne. A végre pedig majd a Jonas Brothers formáció érkezik a Summer Babyvel. Hát az együttes tagjai nyilván tesó Kevin Joe és Nick Jonas. Nick Jonas a frontember, őt is fedezték fel először, amikor édesanyját elkísérte egy fodrász üzletbe, és ott énekelgetett, alig volt 6-7 éves, és hát pont a sors úgy hozta, hogy arra felé járt egy producer, meghallott, hogy milyen jól énekel, stúdióba invitálta, és akkor ott kiderült, hogy ugyanilyen jó képességekkel rendelkező tesói is vannak, úgyhogy kellemeset a hasznossal összerakták a Jonas Brothers-t, és azóta többi már történelem. Mindjárt érkezik a Summer Baby, úgyhogy az éterben is a nyár uralkodik. Most a 98 pontat Manna FM-en.

98.6 Manna FM-en is tombol a nyár, nem csak az időjárás tekintetében, nyári slágerekkel muzsikálunk. Közben egyébként ilyenkor szerintem már kívülről folyjuk a nyári koreográfia abszolút életbe lép, senkit, semmit nem hagyunk az autóban. Mindig nézzünk körbe, hogy mi maradt az ülésen, hát gondolom a kutya meg a gyerek az úgy általában feltűnik, de gondolok itt például kézfertőtlenítőre, én a Covid óta abszolút napi szinten használom, ha valaki dohányzik, az öngyújtó sem maradjon napos felületen, hiszen könnyen robbanhat a felforrósodott autóban, és hát természetesen vigyázzunk a bőrünkre is, hogyha muszáj kimenni a napra, egyébként úgy 10 és 3 óra között nem nagyon érdemes, akkor kenjük be, ma is UV riasztás van érvényben, ezen kívül pedig, ha lehet, akkor reggel este szerdőztessünk, és nagyon sok folyadékot fogyasszunk, 2 liter felett, beleszámít a leves, esetleg a kávé is, de mindenképpen figyeljünk erre. No, már is jönnek újabb nyári slágerekkel az előadók, a Course formáció érkezik, és a Summer Sunshine tovább vive a Jonas Brothers vonalat, ők is egyébként tesók, egy ír formáció, Andrea, Caroline, Jim és Sharon Corr alakítja a csapatot. Mostanában így, mint Course, úgy nagyon nem jelentkeznek, Andrea Corr viszont nemrégiben egy neves fesztiválon lépett fel. 91-es indulások óta változatlan a felállás, amellett, hogy mindannyian tök jól énekelnek, különböző hangszereken játszanak. 99-ben óriási sikert arattak az Unplugged albumukkal, ami ugye az MTV Unplugged műsorára készült, és ott a nagy-nagy slágereket abszolút élőben, kimondottan akusztikusan muzsikálták el, óriási sikert aratva. A Summer Sunshine egy későbbi dal, ez már a 2000-es évek után érkezik hozzánk. Aztán majd a Fiesta jön, és a Jött veled a nyár, hát ők egyébként Napik Tamás és Csordás Tibor bandája, már elég régóta ismerték egymást, amikor elkezdtek zenélni. Karrierjük kezdetén mindketten rockzenét játszottak különböző együttesekben. Tibor egyébként így ránézésre is rockzenész, ugye tele van tetoválva, igazi vacsrász hatását kelti a mai napig. A 90-es években Tamás már egy karib-tengeri hajón is játszott egy szalonzenekarban, és hosszú ideig Puerto Ricóban élt, ahol megismerkedett a latinos dallamvilággal, és miután visszaköltözött Magyarországra, felkereste Csordás Tibort azzal a kéréssel, hogy közösen alapítsák meg a Fiesta zenekart. Tibinek nagyon megtetszett a kintről hozott hanganyag, így nem volt át nehéz rávenni arra, hogy a továbbiakban közösen zenéljenek. Céljuk az volt, hogy a tradicionális latin-amerikai zenét a mai populáris irányzatokkal elvegyítve tegyék kedvelti hazánkban, úgy, ahogy ez már a nemzetközi zenei életben oly sokaknak sikerült. Hát nekik is összejött, aztán valami miatt úgy összerúgták a port, és hosszú ideig nem is léptek fel, mint Fiesta, de néhány éve kibékültek, úgyhogy most már ők is szerintem nagy kanállal fogyasztják a nyarat, ami a fellépéseket illeti. Jött veled a nyár, ez érkezik majd tőlük, és aztán a végére Shawn Mendes érkezik majd, és a Summer of Love, ő egyébként egy kanadai származású előadó, anyukája angol, apja pedig portugál, van egy 5 évvel fiatalabb húga, Alia is. Shawn Pickeringben nevelkedett vallásos családban, és ott is járt a Pine Ridge nevezetű középiskolába. A suliban jégkorongot és focit játszott, emellett pedig színészi órákon gyakorolta a színpadi létet. Filmekben is többször láthattuk, többször egyébként felmerül a neve, hogy ő lehetne az új James Bond. Hát nem tudom, hogy mit akarnak majd, milyen karaktert a James Bond film készítői, de szerintem azt is simán megugraná. Mi leginkább az énekesi karrieréről ismerjük, már a Sziget Fesztivált is megjárta, hozzánk majd a Summer of Love-ot hozza, de egyelőre a Korszal indulunk, már is jön a Summer Sunshine, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Shawn Mendes.
1: What's up,
2: it's Shawn Mendes. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, már is egy DJ érkezik Jonas Blue néven, aki egyébként nagyon profin ad interjút, egyszer olvastam vele egy riportot, éppen csak felbukkant a Fastcar-ral, de már is sztárokat meghazudtolóan nyilatkozott. Azt a Fastcar-t adja már is nálunk is elő, ami ugye eredetileg egy Tracy Chapman dalból több feldolgozást kapott, de szerintem Jonas Blue-é sikerült a legjobban. Azért is jók ezek a feldolgozások egyébként, mert a frissen felnőtt generáció is megismerhet olyan klasszikusokat, mint egyébként ez a dal, teljesen új köntösben. So

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: A világ első pusztulása a bibliai alapokra helyezve a témája a Szép Művészeti Múzeum kiállításának, ami a grafikai kiállítótérben látható egészen szeptember 20-áig, apokaliptikus víziók Dürertől Kondor Béláig. Az apokalipszis az általunk ismert lakott és megélt világ végső totális elpusztulása, velünk együtt természetesen valamiért hálás témája a művészetnek, ideértve a magas és a pop művészetet egyaránt, már a szükséges ez a fajta felosztás. A Mind meghalunk üzenetét hordozó katasztrófa filmet népszerűsége töretlen, a különbség pedig köztük mindössze annyi, hogy mindig más jelenti a veszélyt. Bár az idők során az emberi kreativitás is kitalált pár pusztulási módot, de azért a sorvezető a témában még mindig a

0: ahol a kisebbeket és a nagyobbakat is több játék és a mozgás élménye várja 12 nyári vasárnapon keresztül, ráadásul ingyenesen. A szabadtéri sportok és a családi programok kedvelői számára jó hír tehát, hogy az Óbudai szigeten idén nyáron, sőt még szeptemberben is több alkalommal várja a látogatókat az Óbudai Grund Sport és Játékpark. A szabadtéri helyszínen a gyerekek és a felnőttek egyaránt aktív kikapcsolódásra, közösségi élményre és szabadidős programokra számíthatnak a nyári és a kora őszi vasárnapokon. Az Óbudai Grund Sport és Játékparkot az Óbudai B és a június végén megnyíló Aura B fénypark között találjuk, így a H-hídon lehet megközelíteni. A helyszín kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók a városi nyüzsgésből kiszakadva zöld környezetben töltsenek el néhány aktív órát. A park célja, hogy minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást nyújtson, de főként az óvodás és a kisiskolás korosztály és szüleik számára nyújt aktív és szórakoztató programot. A helyszínen 12 különböző játék és élményelem vár ránk, amelyek egy része hétről hétre változik, így érdemes visszatérni, hiszen mindig új feladatokkal találkozhatnak a gyermekek. ASAP Rocky 2026-ban végre Budapestre érkezik a Don't Be Dumb World Tour keretében, és ezzel egy több éve húzódó történet zárul le, hiszen a rapper korábban már háromszor is be volt jelentve magyarországi fellépőként, de egyik alkalommal sem valósult meg a fellépése. A mostani bejelentés szerint az esemény október 5-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a legújabb albumának dalait is bemutatja. A hír, hogy ASAP Rocky Budapestre látogat, még idén hatalmas érdeklődést váltott ki, európai turnéja már most az egyik legjobb vár zenei esemény. A budapesti koncert a turné európai szakaszának egyik kiemelt állomása, amely Brüsszelből indul, és olyan nagyvárosokat érint, mint London, Milánó, Berlin és Párizs, mielőtt elérné a kelet-közép-európai régiót. Budapest mellett Prága, Lódz, Zágráb és Belgrád is szerepel a turné naptárban, a sorozat pedig Athénban zárul.
1: Élet, öröm, zene. Ez

itt a 98.6 Manna FM-en már is indul egy újabb óra a friss információk végén, hogy lesz-e frissülés az időjárásban, az majd kiderül a hírekből, és aztán indítom az újabb órát, érdemes velünk tartani, hiszen három újdonságot hozok akkor és most köntösben. Itt lesz majd például Lauryn új dala, ő ugye Eurovízió győztes, jön majd Jennifer Lopez újdonsága, és itt lesz Rúzsa Magdi is, a Rúzsal, ami egy vadi új sláger, de egyelőre indul az óra, már is érkezik a Philly Forget Me Not.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Főként északon lehet zápor, zivatar. Állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolják. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán. Szombatig várják az állampolgárok észrevételét. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásokra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napi rendelőti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. Egy olyan időszak, amelynek Magyar Péter is sokáig része volt, tette hozzá a politikus. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 000 bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Rendkívüli hőhullám érte el Európát. Franciaország egyes térségeiben 40 fok fölötti csúcshőmérséklet várható. Az extrém melegnek már 3 halálos áldozata van, és 2700 iskola zárt be átmenetileg. A forróság Spanyolországot, Belgiumot, Németországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ahol több napos hőségriasztás van érvényben. A szakértők szerint Európa melegszik a leggyorsabban a világ kontinensei közül. A hőmérséklet már több mint 4 fokkal halad meg a korábbi évtizedek átlagát.
0: Időjárás.
3: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok, és újdonságokat hozok ebben a körben, akkor is most köntösben, azaz azt jelenti, hogy 3 sztárunk lesz, egy régebbi és egy vadonatúj slágerrel szórakoztat majd minket, többek között Lauryn, aki ugye az Eufóriáról híres, amivel megnyerte annak idején az Eurovíziót, most új dallal jelentkezett, de így van ez Jennifer Lopezzel, illetőleg Ruzsa Magdival is majd ezeket az újdonságokat is hozom, de csak is a Philip Forget Minát után, amivel már is indul az újabb óra, jó szórakozást.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó utat hazafelé, legtöbben most már autóban figyelnek minket. Ha van közlekedési információ, ma is vevő vagyok rá, 077098-at. Elég meleg időre kell készülni egész héten, úgyhogy mindig legyen kéznél nálunk hűtött víz. Érdemes egyébként reggel indulás előtt betenni a mélyhűtőben még este, nem baj, a fagyott ilyen melegben pillanatok alatt egyébként feloldódik és hosszan friss tud maradni. Csak egy tipp, Lorén érkezik már is, hiszen akkor is most óránk van, azaz három újdonságot hozok. Lorén újdonsága jön majd első körben, és aztán majd Jennifer Lopez új dalának is megágyazunk, egy akkori dallal, itt lesz az Ain't It Funny. De egyelőre a fókusz Lorénen, aki Stockholmból érkezik hozzánk, bár marokkói berber származású. Ő képviselte Svédországot a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon Bakuban, ahol ugye tőlünk a Compact Disco volt jelen. Az Euphoria című dalával aztán végre megnyerte a versenyt, és ezzel meg is szerezte Svédország 5. győzelmét a dalfesztivál történelmében. 2023-ban aztán ismét ő képviselte Svédországot a Liverpooli Eurovízión a Tattoo című dalával, és végül ismételten megnyerte a versenyt. Ezzel megszerezte Svédország 7. győzelmét a dalfesztivál történelmében. Egyébként 2004-ben mutatkozott be Svédországban a TV4 televízió csatorna Idol című tehetségkutató műsorában. A versenyből az 5. héten esett ki, így tulajdonképpen összesítésben a 4. helyen végzett. Az Idolt követően aztán 2005-ben a The Snake címmel megjelent első kislemeze a Robin Rez nevű zenei duó közreműködésével, és ugyanebben az évben egy másik TV-csatorna Lisna című műsorát vezette. A nagy-nagy áttörést az Eurovízió hozták el számára, ahogy mondtam, kétszer is megnyerte a versenyt. Most viszont itt az újdonsága, az Euphoria után majd a Set Me Free érkezik, ami egyébként idén jelent meg, és a várva várt új stúdióalbumán a Wildfire-ön kapott helyet. A dal egy erőteljes, ritmusos dal, amely hülyen tükrözi Lorin védjegyévé vált drámai és misztikus zenei stílusát. A szöveg az elengedésről, a szabadság kereséséről és az újrakezdésről szól. A hivatalos megjelenés óta a rajongók kedvencévé vált, a lemez pedig jelentős nemzetközi sikereket ért el. A számot különböző platformokon is megnézhetjük, egyébként a Spotify-ra dobta ki először Lorin, és már az első nap elég komoly kattintást ért el vele. Mindjárt mutatom az Euphoria után a Set Me Free-t, és aztán a Jennifer Lopez érkezik, aki David Gettával jelentkezett új dallal, majd az is jön, csak az egy következő körben, egyelőre az Ain't It Funny-val ágyazunk meg Jennifer Lopeznek. Hát ő elég régóta egyébként életünk része, táncos nőként kezdte a karrierét, ha valaki szeretné megnézni ehebbéli képességeit, akkor például Janet Jackson egyik klipjében látható, aztán utána mindeközben ápolta a filmes karrierjét is. Hát vitatott egyébként, a latin-amerikai női sztárok közül ő érte el elsőként a magas fizetést ebben a szakmában, olyan magasat, mint a férfi partnerei, úgyhogy vitathatatlan a filmes jelenléte is. Nemrégiben egyébként a Netflixre került ki tőle egy vadi új sláger, és hát ugye azt próbálják kutatni, hogy így 50 pluszos, ahogy nézhet ugyanúgy ki 30 éve, kétségkívül azért jól is fotózzák, és pillanatokon belül nálunk az énekesi ambíciói csillogtatja majd meg az Ain't It Funny-val. Az újdonsága majd a Save Me Tonight lesz a következő körben, ahol már egyébként Rúzsa Magdi is új dallal jelentkezik. De egyre fókuszáljunk Lorénre, jön az Euphoria, és aztán majd a Set Me Free, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és akkor is mostal mindjárt jön Jennifer Lopez Vadi új slágere, az Ain't It Funny, után majd a Save Me Tonight, és aztán majd Rózsa Magdi dupláz, akkorról a hip-hop, mostanról pedig a Rózsi érkezik tőle. Hát Jennifer Lopez egyébként New York Bronx kerületében született. Érdekes, hogy ugye többször megnyilvánul ezzel kapcsolatban a zenéjében, hogy ő Jenny, aki tulajdonképpen a gettóból érkezik. Ez így ilyen formában nem igaz, mert egyébként a szülei tök módosak voltak. Gyerekkora óta két nyelven beszél, angolul és spanyolul, és két tesója is van, Linda és Leslie. Gyerekkora óta egyébként énekesnő és táncos szeretett volna lenni, ezért 1988-ban még 19 évesen beiratkozott egy New York-i tánciskolába. Akkoriban mehetteni klubokba járt fellépni, ezzel kereste kenyerét, viszont nem elégedett meg mindezzel, szereplőválogatásokra kezdett járni, míg egyszer felfigyeltek tánc tudására, így megkapta az egyik mellékszerepet az In Living Color című amerikai végjátéksorozatban még 91-ben, itt egy úgynevezett Fly Girl-t alakított. Ezt megelőzően egyébként már láthattuk MC Hammer You Can Touch This című számában 87-ben, és ahogy mondtam, Janet Jackson That's the Way Love Goes-ában is feltűnik 93-ból. Zenei karrierje egyébként 98-ban kezdődött, amikor a Sony leszerződtette egy önálló album kiadására, és aztán később tulajdonképpen Ricky Martin és Enrique Iglesias nyomdokaiba lépve az egyik legmenőbb latin-amerikai előadóvá vált. Már is jön az új dala, a Save Me Tonight, ami rövid idő alatt a klubok himnuszából nemzetközi slágerré nőtte ki magát. A DJs from Mars által készített új remix olyan korábban megjelent átdolgozások sorába illeszkedik, mint a Joel Corey remix, az Arno Cost és a Norman Dorey féle verzió, vagy Seth Hills reinterpretációja. Ezek az elmúlt hónapokban meghatározó szereplői voltak a klub életnek világszerte. A dal lendülete továbbra is töretlen, a Save Me Tonight hivatalosan is az első helyre került a Billboard Dance Mix Show Airplay listáján. Ez Jennifer Lopez számára karrierje második lista vezető helyezését jelenti ezen a charton, a 2011-es On the Floor után, amelyben Pitbull működött közre. David Guetta ezzel párhuzamosan tovább növelte saját rekordját is, mint a legtöbb első helyezést elérő előadó a lista történetében. A közös siker egyik csúcspontja a dal április 11-i debütálása volt. David Guetta az egyik nagy fesztivál első hétvégén meglepetés vendégként hívta színpadra Jennifer Lopez-t. Az előadás különösen emlékezetesnek bizonyult, hiszen J.Lo ekkor lépett fel először a legendás fesztivál színpadán. Aztán majd Rózsa Magdi érkezik hozzánk, akivel bőven megfordult a világ, amióta megnyerte a Megastárt. Többször erről is nyilatkozott, hogy igen szegényes körülmények közül érkezett a válogatóra, még direkt vett egy kínai boltban egy cipőt, hogy legyen mibe bemenni, aztán ha jól emlékszem, egyébként mezítláb aratta az első nagy sikereit, később aztán megnyerte ezt a bizonyos tehetségkutatót, azóta már Kossuth díjat is kapott, és három gyönyörű gyerek anyukája. Most itt van az új dala, a hip-hop után majd az érkezik, a Rouge, a dal egy készülő új lemez előfutára, amelynek zenei világát és hangszerelését Borlai Gergővel közösen alkották, a szöveget pedig maga az énekesnő írta, ahogy az szokott lenni. A dalhoz készült hivatalos videoklip pedig már elérhető és megtekinthető a videók között. A klipben egyébként Almási Beáta táncol, a szereplők Podlovics Tamás, Solti György és Maca Iván, ha jól olvastam. Szóval ők érkeznek, már is Jennifer Lopez újdonsága David Guettával, jön a Save Me Tonight, aztán majd Rózsa Magdi duplája, a hip-hop és az újdonság, a Rouge, itt a 98.6 Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt egy megállás nélküli zenei blokk érkezik. Dua Lipával, aki mindent vitt az utóbbi időben, tényleg bármihez nyúl Dua, az abszolút sikerré válik. Nemrégiben egyébként még házasságot is kötött szerelmével, úgyhogy a magánélete is sinem van, ennek nagyon örülünk. Bár is az első slágereinek egyike érkezik a program ajánlatok után. Itt lesz a New Rules.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, sose rosszabb hétfőt, mint amilyen a mai délután volt. Szerintem olajozottan beindult a hét, minden délután találkozhatunk. Én viszont most búcsúzom István Dániel, holnap jövök majd legközelebb 2-től, addig is jó szórakozást kívánok a 98.6 Manna FM-en a jobbnál jobb műsorokhoz és az életöröm zenékez.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
9: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
10: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka államutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
2: Reklám hangzott el.
11: Főként északon lehet zápor, zivatar. A kormány a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését javasolja. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásokra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a táborokba határon túli magyarok is érkeznek. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai asszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17.000 bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tér. A gyors forgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
4: Időjárás.
11: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
10: Manna Hits.
4: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Az On and On című dalunk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában nagyon könnyű a napi küzdelmeinkre koncentrálni. Egyszerűen elveszítjük a fókuszt és levesszük a szemünket Jézusról. Régebben írtuk ezt a dalt a barátainkkal, és már csak arra vágytunk, hogy teljesen elkészüljünk vele és hallhassátok. Azért imádkozom, hogy ez a zene áldjon meg benneteket. Imádkozom, hogy ez az ének a gyülekezetekben, a családotokban elérje és megdobogtassa mindenki szívét. És emlékeztessen benneteket arra, hogy egy reménységünk van az örök való Isten, és őre kell fókuszálnunk.

0: Manna Morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

marad. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Phil Wickham. I am homesick for heaven.
2: Honvágyam van a mennyország után. Van még valaki, aki egyetért velem ebben? Úgy értem, nem egyre őrültebb ez a világ. És annyira hálás vagyok Jézusnak, annyira hálás vagyok, hogy reggel, békével a szívemben, örömmel a lelkemben, jövővel és reménnyel az életben ébredek, Jézusnak és annak köszönhetően, amit értem tett. És csak azokhoz szeretnék szólni, akik azt gondolják, nem tudom, hogy a mennyország az otthonom-e. Az írás azt mondja, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Azt mondja, ha a szád

0: magaddal vallást teszel Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát most kiálthatsz Jézushoz, és tudhatod, hogy meg vagy mentve, és tudhatod, hogy a mennyország az otthonod, és tudhatod, hogy megbocsátást nyertél. Ő az út, az igazság, az élet. Alig várom, hogy szemtől szembe lássam őt. Honvágyam van a mennyország után.
1: Hey, it's Phil Wickham, and you're listening to my new song, Homesick for Heaven. My heart.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el. Főként északon lehet zápor, zivatar, elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbizatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbizatásának megszüntetését is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásokra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a táborokba határon túli magyarok és érkeznek. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai asszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 ezer bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tér. A gyors forgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
0: Időjárás.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadási jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, kezemben a bőségkosara, amely még üres, de ma is megtöltjük jófajta piaci beszélgetésekkel, véleményekkel. Irány a Lőrinc piac, témánk a befőzés, aztán minden, ami vele szembe jön. Zene, aztán folytatjuk a piacon.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, irány a piac, hamarosan ott is vagyunk. Tudjátok, piacon vásárolni jó ez a műsor, azért jött létre annak idején, hogy egy picit propagálja a piacon való vásárlást, mert igenis teljesen más ott vásárolni, mint egy uram bocsán jelzőt egy személytelen szupermarketben. Itt látod a termelőt, látod a kezét, látod azt, hogy mivel dolgozott meg azért a gyümölcsét, zöldségét, amit éppen a te kosaratba szánt. És persze lehet beszélgetni emberekkel, mi is ezt csináljuk a mai adás folyamán. Kitaláltam egy témát, tulajdonképpen az, hogy beszélgessünk a befőzésről, mert éppen szezonja van, de tudjátok, piacon beszélgetni az olyan dolog, hogy elindulunk A-ból és megérkezünk Z-be, jelentsen ez bármit is. Nos, ilyen beszélgetéseket hallhattok ma, lesz szó itt befőzésről, a mángoldról és még a levest is megemlítjük. Nos, eleget beszéltem, irány a piac. Igazából a befőzésre, eltevés, savanyságkészítésre van szó, és az ember itt megnézi, hát csak egy-kettő, legalább négy-öt féle uborka az előfordul.
2: Hát igen, itt sokfajta uborka létezik. A berakós uborkáim vannak, csak hogy már elfogyott a java.
1: Mi ez a berakós uborka?
2: Ami az apró uborka, amit csemegén szoktunk eltenni. Azon kívül létezik olyan, hogy eszeteső, egy picit nagyobb, attól is nagyobb, ő kovászos, és akkor van a salátának való. Ő ez a fürtös uborka, azon kívül mini kígyó uborka.
1: Ez a mini kígyó, ugye? Ezt nem láttam még én soha. Igen. A mini kígyó ki is van írva. Igen. Ez fel van kötve, fel van futtatva?
2: Így van. Fel van futtatva. Nagyon finom uborka.
1: Önnek
2: magja szinte egyáltalán nincsen, vékony a héja, soha nem keserű. Tehát csak jót tudok róla mondani.
1: Önnek van arra ideje, hogy esetleg a családját ellátja savanyúval, vagy azt rábízza a másra?
2: Hát azt meg édesanyám csinálja.
1: Az alapanyag megvan?
2: Így van, és akkor ő szokta csinálni.
1: Csemege vagy ecetes?
2: Hát mikor melyik? Mi szeretjük az ecetes, és az körülbelül ekkora.
1: Itt van előttünk, nem?
2: Nem, ő csemege, ő nagyon picike. Ő a legkisebb, amit úgy el lehet tenni.
1: Ez is a legdrágább tulajdonképpen, nem?
2: Vagy igen.
1: Hát azért, mert hát ugye ezt idejekorán leszedi az ember.
2: Így van.
1: Egyet meg lehet kóstolni gyorsan?
2: Nyugodtan.
1: Ezt így kinézem, és meg is bele...
2: Ez egy nap múlva még egyszer ekkora. Tehát igazán nem nagyon éri meg leszedni.
1: Nagyon jó íze van. Akkor
2: nem...
1: Első a vevő, tehát mindig mi, oké, beszélgetünk, de nem tartjuk fel a forgalmat, első a vevő. És ezek rendelésre jönnek, vagy...
2: Rendelésre jön, általában rendelésre jön. Hát már ugye több éve ismerik az árumat is, és így még az uborkát nem látták, de már tudják, hogy hány kilót kell hoznom.
1: Tehát... Ez a rekesz, ez 8 kiló?
2: Így van, ez 8 kiló.
1: Ez mennyi, egy 5-6 üveg, az megtelik az évele?
3: Egy ilyen nagyobb üveg.
2: Hát több. Hát attól függ, hogy mekkora üvegbe teszik. Hát 5 literesből egy 3. Egy 3-5 literes üvege lesz belőle.
1: És a befőzése hogy tetszik állni? Tehát te, vagy az édesanyja csinálja?
2: Hát az én is értek hozzá egy picikért, tehát igen.
1: De mondjuk előre, mondjuk...
2: Szerint van a uborkán, hogy mennyi cukor, mennyi só, mennyi ecet.
1: Inkább édesebben szeretik?
2: Hát... annyira ne legyen édes, de az ecetet érezni lehessen rajta, tehát hogy az olyan jó ecetes.
1: Na majd egyszer jobban összeharkod, hogy megkérjük egy kis üveget hozzánk, és akkor majd megnézzük, hogy az milyen. Ha kinyitnám mondjuk a spejzát, vagy a kamráját novemberben, akkor milyen lekvárokat látok ott, amik önöknél készültek, meg milyen savanyukat?
2: Sárga barosz lekvár, mindenképp meg szilva lekvár. Ez a kettő, ami a kedvencünk, meg amit el szoktunk rompni.
1: Most van szezonja. Mind a kettő. Hát szívának még nem.
2: Szerintem még tavalyról van most sok, úgyhogy nem nagyon lesz az idén eltéve. Mm. Mikor ugye milyen az év, ha sokat terem, akkor többet elteszünk, a kevesebb. Például a sárga baraszt az idén nem is lett. Mert ugye van fa, amiről el tudjuk tenni, de az idén nem lett rajta, csak egy pár szem, tehát nem igazán lehetett elrakni.
1: Savanyúság? Uborka lesz?
2: Azzal még ráérek.
1: Jaj.
2: Azzal még ráérek, mikor már nem kell a piacon, akkor is ráérek eladni.
1: Vagy hát kelljen sokáig jönni. Ugye mi szerdán vagyunk, kint szerda egy igazán pörgős nap itt, ugye?
2: Hát annyira nem mondhatnám. Nem.
1: Szerda, szombat, mi úgy hallott.
2: A szombat az a legjobb, igen.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Két fiatal emberre tetszik vásárolni? A mai témánk tulajdonképpen a befőzés, hogy tetszik-e valamit befőzni, vagy nem.
2: Hát én nem tudok befőzni, úgyhogy nem vagyok jó riportalány.
1: Nem baj, de arra tippeltem, hogy abban a nagy tilitoli kocsiban, hogy én hívom, abban nyilván azt tetszik. Sajnán se teszel?
2: Nem.
1: Van, aki a családba eltesz?
2: Igen, az édesanyám.
1: Hát így akkor erre mondják, hogy így könnyű. És édesanyám mit szokott eltenni? Lekvárt, savanyúságot?
2: Lekvárt és befőttet is. Szilva lekvárt, sárga barack lekvárt, őszi barack befőttet, benny befőttet, ilyeneket.
1: Ezekből lettél már, ezekből a befőttekből, amit anya felsorolt? Igen?
3: Igen.
1: Na, melyik a kedvenced? A szilva, az őszi barack, télen, amikor hó van és valamit kell kenni?
3: Őszi barack.
1: Az egy jó, a lekvár vagy maga a gyümölcs? A gyümölcsöt is szereted?
3: A gyümölcsöt is szeretem.
1: És akkor ön azért nem főz be, mert olyan szerencsés, hogy édesanyja befőz, vagy...
2: Így van, ő megcsinálja, én meg csak segítek neki.
1: De még csak egy próbaképes érezte, hogy na egy kicsit megnézzük, hogy milyenek az én ízeim, tehát még nem, hát jó, hogy két gyerekem és két gyerekem van, azért az némileg az elköti az embert.
2: Nem, másra szánom azt az időt akkor inkább.
1: Na jó van, akkor nem is zavarjuk a piachozásba, mit tettél most, mit kaptál anyától? Mi volt az, pogácsa?
2: Korpászsemle.
1: Oda kell figyelni a teljes kiülésre. Így van. Hajrá, anya, aki ilyet ad a kezedbe. Na, köszönjük szépen, és akkor remélem találkozunk még. De hát önök is, ha van kedvük, főzzenek be. Na, megyünk tovább. Görögdinnyét vásároltak. Azt árulja el nekem, hogy miért a sárga... Kicsit én tetszenek fáradni, megköszönöm. Hogy miért a sárga bélüt?
4: Az immet roppanósabb, és nagyon kellemesen, úgymond leveses. Tehát olyan nagyon jó.
1: Az én gyerekkoromban még ilyen dinnyék nem voltak, csak ez az egyfajta, az a zöld. Mikor tetszik visszaemlékezni, mióta van ilyen dinnye Magyarországon?
5: Azelőtt volt, mikor még én gyerek voltam.
4: Ja, az nem ja. Most volt?
5: Igen, mert én már 84 vagyok, és a lányom még már nem is ismerték.
1: Olyan számot tetszett mondani, mert én nem hittem, nem hiszek el.
5: Csak akkor is volt ilyen sárga dinnye, és sose felejtem, mert terhes voltam vele, és egy kiválasztottam egyet, és egy férfi kikapta a kezemből, és elvitt, és én leültem a dinnyére, és ott sírtam, hogy elvitt a nagy
1: dinnyét. Egy állapotos hölgyet csinálta
5: ezt. És akkor volt, tehát ez még a háború utáni időben volt, szintén ilyen hosszú csíkos, de örülök, hogy most visszajött. Mert most jött újból vissza ez a tavaly.
4: Nincs, hogy több választék van.
1: És ahogy látom, hogy betetszik, hogy nem egy egészet vesznek, ez egy negyed dinnye volt. Ez a mai adat.
4: De nap jövünk, és akkor kényelmesen nem nehéz, és akkor mindig frisset veszünk.
1: Minden nap piac látogató?
4: Hát ha nem is minden nap, de minden másnap biztos. Kényelmesebb. Most minek cipekedjünk a melegbe sokat, nem?
1: Még egy kérdés, ha visszatérsz, szóval, hogy ma ilyen kedvesen beszélnek a befőzésről néhány szót, hogy tetszik-e befőzni például, vagy nem?
5: Tegnap is azt csináltuk, körtét főztünk be.
1: A körte lekvár, vagy körte befőtt?
5: Befőtt, majd a lekvár ezután, mert az a kertemben van. És ahogy érik, úgy rakosgatjuk. Szombaton is raktunk el, tegnap is. És
1: régi családi receptek alapján tetszik befőzni, vagy örökölt receptek?
4: Vegyesen. Ezt is azt
5: most
4: is.
5: Már próbálkozunk az mostanival is, de még megmaradok anyukámnak a receptje.
1: Vannak. Savanyúsága hogy tetszik állni?
5: Ugyanúgy.
1: Ott megy a vegyes vágott, az uborka?
5: Minden uborka, az is vegyesen a nagy hordóba, tehát...
1: Ennyi, ilyen nagy mennyiségben tetsz a nagy hordóba?
4: Igen, hát nagy, most család. Már, de
5: 40 literes
4: már.
5: A hordóm.
4: Már
5: ilyen.
4: Olyan nagyon, de megyünk.
5: Na. Milyen? Ez
4: az újfajta műanyag, aminek ilyen lezárható.
5: Nem műanyag hordom van, hanem
4: cserépedényem. Amit még Szlovákiából hoztunk, és nagyon kényelmes a baj.
1: Abba savanyúkáposztát lehet jól csinálni.
4: Is lehet, igen, de...
1: Azt lehet csinálni, vagy azt nem?
4: Azt savanyúkáposztát nem.
1: Azt meghagyjuk a vegyésieknek.
4: Salamádét csinálunk, amit imádnak az a gyerkőcök, úgyhogy az unokák, meg mindenki, úgyhogy...
5: Nálam a savanyú az...
4: Az nálunk megy a savanyú.
1: Szóval arra akkor nem megy pénz, hogy tényleg savanyút tetszik venni, tehát olyan nincs.
5: Nem, semmi értelme.
1: Miket? A patiszont is el tetszik tenni, a répánt, a uborkát, paprikát.
5: Mindent vegyes.
4: Kisdinnyét,
5: gyöngyhagymát, minden.
1: Hát meg kell lenni a Julikától a kisdinnyét, nem? Hogy legyen, mert hát az ősszel lesz, amikor nem érik be.
5: Igen. Hát mindig akkor rakjunk el. Sőt, még anyukám, de most már ugye korábban érik minden. Azt mondta, hogy szeptember 3 még nem rakott el semmit, az már nem jó házúja, szóval. De most már minden később.
1: Nagyon jó egészséget kérem, ilyen jó egészséget, amiben most találtuk önt, jó?
5: Önöket. Szépen, további szép

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene.

0: Ez a bőség kosara.
1: Tudják, aki a világot szereti, rossz ember nem lehet, a hölgy a legjobb emberek egyike. Most éppen mi van a csokorban?
2: Csokorban aprósa, dália, legényrósa, őszi rósa, ilyen rózsa, olyan rózsa, amolyan rózsa.
1: Mai témánk tulajdonképpen a befőzés, meg a savanyúság eltétele. Tetszik-e ilyen elérni? Tehát tetszik-e befőzni otthon?
2: Hát ezt szoktam. Paradicsomot főztem már. Szilva lekvárt fogok. Baracrekvárt főztem. Sárga baracrekvárt. Eper lekvárt.
1: Hát akkor alakulott a konyhában a spájz azért.
2: Igen.
1: Savanyú, ahogy tetszik állni?
2: Savanyú. Buborkát szoktam, vegyes savanyút, hordós savanyút.
1: Hordóban készíti el, azt úgy értsem?
2: Igen, meg savanyú káposztát, aminek kifúrom a torzsáját, megtöltöm sóval, utána meg 20%-os sóslével feltöltöm. Egy hét után természetes. Akkor sok mindent szoktam eltenni.
1: Hogy vagy a virág?
2: Hát, csipegetik.
1: Nincs panasz.
2: Nincs panasz,
1: így. Elmúltkor pikpak elfolyt, reméljük ez így lesz most is.
2: Igen, hát ennyi van. Nem sokat hoztam, 25 csokrot hoztam, és abból hát olyan 12-13 van még. De későn jöttem, úgyhogy. Messziről jövök, korán nem tudok jönni.
1: Hát néha aludni is kell. Vannak törzsvásárlói amúgy?
2: Vannak, akik hetente egyszer, kétszer, ha jövök, mindig vesznek virágot. Szeretik a virágot. Általában ez a környék, annak ellenére, hogy kertjük van és sok a virág, a kertjükbe vesznek virágot.
1: Ebből a 10 kiló barackból mennyi üveg lesz?
3: Hát egy 15 körül. Fogalmam nincsen, mert tavaly főztem be utoljára.
1: És miért éri meg befőzni? Tehát mi igazából az íze miatt, az ára miatt?
3: Az íze miatt feltétlenül, és hát ezt tudom, hogy mi van benne.
1: Uh-huh. Mit tetszik még befőzni, hogy itt a szezon, a sárgabarack az meg lesz. Szegény férjem saragudni fog, még egy percet beszélgetünk a kedves feleségével, de hát van ott erő tartani. Tehát mit fogunk még befőzni?
3: Ami jön, szilva, őszi barack, lekvárnak, befőtnek, bárminek.
1: És a savanyú?
3: A savanyút azt nem, azt egyszer próbáltam, megromlott, azóta életemben nem tettem el többet savanyút, körülbelül 25 éve.
1: Rábíz a szakemberekre, a vecsésiekre gondolom. Az
3: világos, és akkor olyan helyen veszem, ahol tényleg megbízható.
1: Na, köszönöm szépen, ha télen találkozunk, és megismerjük egymást, akkor megkezdem, hogy milyen volt a barack lekvár. Az urat majd, mert nyilván ő lesz egy nagy fogyasztó.
4: Nem, én igazából nem nagyon szoktam enni barackot.
1: Ő csak speditőrként működik közrebben.
4: Igaz.
3: Meg én vagyok a fogyasztó.
1: Na, köszönöm szépen, hogy megálltak nekünk. Jó munkát, mit kívánjak ez? Jó munkát, meg jó lekvározást. Találkozunk még. Ilyen a barack lekvár, hamarosan folytatjuk. Igen?
4: Ha esetleg tényleg jönnek télen, akkor majd kapnak egy üvegen, megkóstolhatják, milyen lett.
1: Na, minden héten itt vagyunk, nehogy szaláfoljuk egyszer. Nekem a kertemben is van mángold, de sokan nem ismerik a mángoldot.
5: Inkább a nejemet kérdezve meg, jobban tudja. Mint a spenótot, ugyanúgy kell elkezdeni.
1: Csak termeli.
5: Mint csak termeljük. De ezek is belőle csináljuk is.
1: Kétféle mángoldot látunk, ezt a vöröset meg a zöldet. Hát kétféle mángold az, nem?
5: Igen, nem.
1: Na hát az egy...
5: Csak színben már. Csak
1: hát úgy, persze, csak azt ide, akkor kétfajta.
5: Kétfajta.
1: És ön is fogyasztja a mángoldot?
5: Igen.
1: Megmondom őszintén, én nyersen fogyasztom salátába. Olívaolajjal, mi egymással, tehát én nem főzelék formátumban.
5: Mi főzelék kell, hús mellé.
1: Milyen hús? Oldalas? Oldalas kell emelni, nem?
5: Disznóhús.
1: Hát oldalas. Hát
5: disznóhús, comb, stb. Húsleves.
1: Hát igazából a hús a lényeg, a főzelék az csak úgy ott van, nem?
5: Hát nem egészen.
1: Na.
5: Nagyon jó. Mondjuk a hústól sokkal jobb azért a főzelék.
1: Persze.
5: Úgy érti, ugye?
1: Régen voltak a kifőzdékben, aki csak főzeléket evett, de egy kis szaftot kért rá azért a pörkölszapból. Ugye? Főzelék, pörkölszap. Sőt, olyat is láttam, hogy kifőzdékben a pörkölszap be volt árazva. De valami 30-40 forint volt egy kanál szaft. Hát önnek otthon nem kell, hiszen akkor van, eljön megfőzi. Kikérhetek egy csomag mángoldot, hogy beszélj, ne, csak egy mángoldot ide tetszik adni, egy csomag mángoldot, aztán beszélgetünk az kedves urával. Na, ő az. Na, megkérem, hogy csak így, tehát igazából ez, aminek a levelét, meg a szárát is felhasználja az ember.
5: Így van, mind a kettőt lehet csinálni.
1: Egy ilyen csomagból lesz egy főzelék, vagy mondjuk az legalább kettőt kell venni?
5: Lesz egy főzelék, de ha kettőt, akkor sűrűbb.
1: Mikor találkozott a mángoldal először? Hány éves volt akkor?
5: Két éve.
1: Két?
5: Nem csak.
1: Ja, előtte nem?
5: Azt sem tudtam, hogy mi ez.
1: Na, ez az érdekes. Nem honnan tudtam meg, hogy van a mángold?
5: Kaptunk magot, elültettük, kipalántáztuk, pikíroztuk, megtermettem, kiütettem.
1: Problémás növény?
5: Nem.
1: Vizet szereti?
5: Szereti a vizet, de olyan kerten van, hogyha most nem locsolok, most a legjobb.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Ugye mi magyarok nagyon levesesek vagyunk. Igen. Nyilván ön is már sok leves főzött életében. Igen. Melyik az a leves, amit ön csinál a legjobban, és mi vendégek mindig megnyalják, mind a 10 kanalukat mondhat.
3: Marha húsleves.
2: Melyik marhának melyik részéből tetszik csinálni?
3: Hát szoktam csinálni a felsárból is, illetve az oldalas részből, lábszár, mikor mit kapok.
2: Ez egy többfogásos dolog, mert ugye a végén az ember a marhahúst esetleg frissen eszi a tormával, meg tudja enni, szóval ezt lehet azért fokozni így, nem?
3: Igen, vagy egy kis paradicsomos krumplival.
2: Hát ez már tovább gondolt, az milyen finom. No, a kezdőházi, ő nem kezdőházi asszony, mert rögtön bemondta a marhahús levest, de a kezdőházi asszonyok félnek a marhahús levestől. Megbeszéltük német úrral a Hentessel is, hogy az nem azzal kell kezdeni a leves készítést, nem? Mert sok a macera vele, sokat kell főzni.
3: Nem tudom, én azzal kezdtem. Nálam azt szereti a család, és...
2: Van-e olyan, minden vasárnap kerül leves az asztalra?
3: Igen.
2: Tehát a leves nélkül, igazi magyar család, elképzelhetetlen az élet.
3: Igen.
2: Járt-e már esetleg úgy külföldön étterem, hogy keresett levest, és rájött arra, hogy hát itt bizony annyi leves nincs, mint nekünk magyaroknak?
3: Nem igazán. Tehát ha elmegyek külföldre, én inkább nem ezeket nézem, hanem azt, ami a helyi specialitás.
2: Persze, tehát a helyi leves nincs, de
3: nem szeretem a különféle országok leveseit. Ja. Nekem ez, hogy gulyásleves, húsleves, borsóleves, nekem ez a leves. Jó kis gyümölcs.
2: Most jön a borsó szezon, sőt, mert már látom, igaz, még Olaszországból. Ja, már vettek borsót is. Mi lesz belőle, borsóleves?
3: Igen, jó kis karaláb és borsóleves.
2: Csipetkével?
3: Nem, grizgaluskával.
2: Na, hát nem, az is jó. Na, a hölgynek nagyon jó konyhát vihet, mert ezek mind macerás dolgok azért. A grizgaluska is, a jó, hogy ez nem szóval, mert egyszerűbb beletenni mondjuk tésztát, vagy eperlevelet, de nem, sokkal jobb grizgaluskával, de macerás.
3: Nem, hát ki kell venni időbe a tojást, hogy szobahőmérsékletű legyen.
2: Nem, már macera, én nem én mondom.
3: Egy nagyon pici zsír kell bele, ugye, hogy ne legyen kemény. Összekeveri az ember, hagyja egy picit állni, és már lehet szaggatni.
2: Mai témánk a leves. Hogy ugye a magyar ember nagyon szereti a levest, hogy önöknél ki az, aki a fakanalat fogja otthon, az úr vagy ön?
4: Hát sajnos, hát én nekem kell főzni, de elfogyasztani, ő is elfogyasztja.
2: No. Arra vagyok kíváncsi, hogy...
4: Nagyon is leveses.
2: Na hát akkor jó helyen vagyunk. Ugye a magyar ember az leveses. Melyik az a leves, amit a legjobban teheti tudni csinálni, és mindenkinek ízlik? Az ön kedvenc leves.
4: Ő tudja megmondani, hogy...
2: De ön csinálja, beszélgetek az úrral is?
4: Hát én igyekszem mindegyiket. Már az eltelt 60 év alatt, amíg együtt vagyunk, azóta már csak...
2: Ez egy nagyon nagy szám azért, 60 éve együtt.
4: Hát, sőt,

0: 63 éve ismerjük egymást, csak 60 éve vagyunk házasok.
1: Már meg volt a gyémánt lakodalom is?
0: Nem, az majd március, hogy mondjam, tulajdonképpen jövő márciusban lesz, de hát már ez olyan rövid idő, hogy mondhatja az ember, hogy 60.
1: Mi meg gratulálhatunk. Hányféle leves tetszett csinálni ezzel a 60? Hányféle?
0: Hányfélét? Hát, azt el nem tudnám mondani. Az az igazság, én már 6 éves korom óta főzök. Az édesanyám sajnos elég beteges volt, és én megtanultam, mert szerettem mindig mellette lenni. Láttam a sámlira, a tűzhely mellé, és...
1: És parheten is tetszett főzni leves?
0: Csak azon abban az időben, még gyerekkoromban bizony. Sőt, még sütöttem is. Még én raktam a tüzet is. Az öcsém született 42-ben, én akkor voltam 6 éves, és jött át a szomszédnéni, csodálkozott, hogy mit csinálok. Mondom, hát kruplispogácsát sütök. És te Jány, hát ki csinál? Mondom, hát én. A hokednin volt a gyúrótábla, szépen kiszaggattam a pogácsát, és begyújtottam a sparhetba, és megsütöttem szokásos módon, ahogy az édesanyámmal szoktuk csinálni.
1: Jó, és ezek a receptek még megvannak? Ezeket még tetszik?
0: Hát ezek mindegy egyszerűek, és...
1: Mindig az egyszerű a legjobb a konyhában azért.
0: Így van.
2: Csak leves legyen. Én nekem nem ebéd, ha nincs leves.
1: Azt hiszem ez a végszó. Köszönjük a kedvességet, és akkor jó egészséget kívánunk még. Nos, ezzel a lendülettel véget is ért a bőségkosar a mai adása, remélem tetszett, és egyre többen veszitek a kosarat, és mentek ki a piacra beszélgetni, vásárolni, ott lenni, piacon létezni. Találkozunk a jövő héten, igyekszem akkor is igen érdekes, és remélhetőleg finom tartalommal megtölteni a bőségkosarát. Sziasztok, én Puc Attila voltam.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni, arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Főként északon lehet zápor, zivatar. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok észrevételeit. A Mi Hazánk minden segítséget megad a maffia-szerű szervezetek felszámolásához, reagált a mozgalom elnöke a kormányfő napirend előtti felszólalására. Torockai László, a köztársasági elnök eltávolítására utalva azonban azt mondta, abban ugyanakkor nem lesznek partnerek, hogy felszámolják a fékek és egyensúlyok rendszerét. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. A gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
0: Időjárás.
3: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Kedden napközben 30-35, késő este 20-28 fok várható. A következő napokban marad a hőség.
0: Társadalmi célú hirdetés.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ma a boldogsághoz vezető útról beszélgetünk, pontosabban 7 lépésről, amit megtehetünk a boldogságunk felé. Ebben van segítségemre Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Szia Nelli, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petrám, örülök, hogy itt lehetek.
1: Na, kezdjük is az első lépéssel, ami az én boldogsága, tehát a saját magunk boldogsága.
2: Így van, egy kicsit szól arról, hogy mindaddig nem tudunk kiteljesedni, mindaddig nem tudunk boldogan tekinteni bármire is az életünkben, nem tudunk boldogságot adni másoknak, ameddig saját magunkkal nem érezzük, hogy jobban vagyunk, nem ismerjük önmagunkat, nem tudjuk, mik az igényeink, és ameddig nem rajzolódik körbe, hogy mik is azok az egészséges határok, amelyeken komfortos jó lennünk.
1: Aha. Akkor ez egy kicsit kapcsolatban van azzal is, hogy most már talán az embereknek a túlnyomó többsége megtanulta azt, hogy boldognak lenni, vagy a saját magam boldogságára odafigyelni, vagy figyelmet fordítani, ez nem önzés.
2: Nagyon szeretném, ha így lenne. Nagyon szeretném, hogyha mindenki ezt gondolná, de...
1: De mit tapasztal?
2: Igen, az a saját tapasztalataim szerint sajnos még olyanok is ezt kérdezik, hogy vajon nem önzősége önmagamra gondolni, vagy magamat is felírni a listára, ha nem is a legelső helyre, de valahol ott szerepeltetni. Akik alapvetőleg azért azt gondolom, hogy elég régóta járják mondjuk az önismeret útját, és mégis azt gondolják, hogy valahogy önmagunkhoz visszatérni, vagy önmagunkra odafigyelni, önmagunkra gondoskodni, jó értelemben gondoskodni, az egy luxus.
1: De vajon miért az? Honnan jön ez?
2: Szerintem még mindig félünk attól, hogy majd mit fognak mások szólni. Alapvetőleg szerintem pontosan azért ez az első lépés, mert hogyha a fókuszunkat folyamatosan kifelé tartjuk, azaz mindig azzal foglalkozunk, hogy mások mit fognak szólni, mások mit fognak gondolni, vagy egyáltalán a környezetünkben mi történik, és nekünk arra mindig reagálnunk kell, vagy érdemes, mert hogy ezt várja tőlünk a társadalom, a környezet, a párom, a munkahelyem, addig valahogy az, hogy bennem ténylegesen mi történik, és mik azok a jelzések, amikre oda kéne figyelni saját magammal kapcsolatban, el lesznek nyomva, tehát elnyomjuk őket.
1: Ezt megtanuljuk, hogy el kell nyomni?
2: Azt gondolom, hogy már az oly sokszor szétszincelt témáink egyikeként, igen, ez a fajta szocializáció, ez biztosan...
1: Ez magyar sajátosság, Nelli?
2: Majdnem azt mondtam rögtön, hogy igen. Én azt gondolom, hogy nagyon hangsúlyosan magyar vagy a magyaros, de észrevettem, hogy mondjuk más kultúrákban is ugyanúgy felfedezhető. Ott, ahol alapvetőleg az, amit megtanulunk, az, hogy a kötelesség, amit teljesítenünk kell. Először a munka, utána a szórakozás. Szerintem ilyeneket hallottunk már gyerekkorunkban. Azokban a kultúrákban ott megtanuljuk azt is, hogy jó, majd ráírunk magunkkal foglalkozni, majd később, majd amikor lesz rá időnk.
1: Majd pihenünk a sírba, fúda utána, amikor valaki ezt mondja.
2: Igen, mert hogy nem, ez az élet alapvetőleg nem arról szól, vagy nem csak és kizárólag arról szól, hogy miben vagyunk jók, hogy versenyezzünk, hogy hajtsunk, hogy menjünk előre, hogy értéket teremteni az nem olyan fontos, mint eredményeket. Tehát amikor ez a fajta elvárás kultúra, ami ránk nehezedik mindenhol, a munkájunkon, a családunkban, a baráti körünkben, és elfelejtjük azt, hogy közben éljünk, vagy éljünk is, akkor nem csoda, hogy egyáltalán nem kezdjük ezzel a lépéssel, hanem egyből azzal foglalkozunk, hogy majd mi lesz a másikkal.
1: A mai Lélekszörfben a boldogsághoz vezető útról beszélgetünk, úgyhogy jön az én boldogsága után a mi boldogságunk, vagyis a mi boldogsága, tehát a közös lét, az együttes boldogság. Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk. Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság trénere vendégem, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel ezeket a lépéseket vesszük sorra, és az én boldogsága után most jön a mi boldogsága, vagyis az együttes boldogság, amikor két ember vagy több ember közösen és egyszerre boldog, vajon ez ezt jelenti?
3: A második lépés az valójában leginkább a páros kapcsolódások boldogságáról szól. Ez lehet egy baráti kapcsolat, egy testvéri kapcsolat, egy szülő-gyerek közötti kapcsolat, és nyilván ide tartozónak a párkapcsolatok is. Azt gondolom, hogy amikor elkezdünk nyitni a világra, akkor mindig vannak olyan biztos pontjaink ebben a világban, először talán példaképeink, vagy amikor kicsik vagyunk, gyerekek vagyunk, a szülők, akik a biztonságot adják, vagy a mintát adják számunkra, akik fontos számunkra, még egyelőre nem is igazán azonosítjuk be, hogy miért. Én azt vettem észre, hogy a boldogságunk megteremtéséhez vezető úton mindenképpen fontos azzal foglalkozni, hogy mi hogyan kapcsolódunk egy páros kapcsolódásban. Nagyon egyszerű példa, párkapcsolat kapcsán járnak hozzám párok, és ezt a kérdést is felteszik, hogy amikor kiadom a feladatot, hogy fogalmazd meg, hogy neked milyen az ideális pár, akkor megkérdezik, hogy jó, hát akkor most írjam le a jelenlegi páromat? Nem, azt írd le, amilyen kapcsolatra neked szükséged lenne, vagy amilyen kapcsolatban te jól éreznéd magad, hogy boldog lennél. És a szembesítés során sokszor kiderül, hogy azok az idézőjeles igények, amelyek megfogalmazásra kerülnek, azok nincsenek párban azzal, amit ők maguk adni képesek, vagy adni szeretnének egy adott kapcsolatban. Számtalanszor mondjuk, hogy egy kapcsolatban elfejlődtünk egymás mellett. Uh-huh. Valahogy lezárjuk.
2: Kinőttük egymást. Kinőttük. Aha.
3: Igen, kicsi lett a doboz. Valahogy már nem vagyok ugyanaz, aki akkor voltam, amikor mi találkoztunk. Dr. Tara Swart egyébként, aki neurológus, doktornő és emellett coach is, megfogalmazta az egyik podcastjében, hogy két ember olyan szinten találkozik, ahol tudnak azonosulni egymással, mert azonos a traumáik vannak. És amikor elválnak egymástól, akkor az azért történik, mert az egyikük fel tudta dolgozni, a másikuk pedig nem. Ugye ez a fajta elfejlődés, ez mondjuk ilyen traumák szintjén is észrevehető.
2: Mi van akkor, hogyha az egyik ember látja a másikon, hogy mi az, amiben ő nem hajlandó tovább lépni?
3: Nem hiszem, hogy...
2: Mert arra nem tudod fölhívni a figyelmet, hát abból csak probléma van.
3: Én azt gondolom, hogy nem változtatunk meg másokat, és nem tudunk mások élete fölött, mármint hogy olyan változást generálni, ami mondjuk cselekvésben aztán átmegy a másik embernél. Maximum hatást tudunk gyakorolni, hogy aztán a másik mit kezd ezzel, akár információval, akár a bennünk lévő segítséggel, amit nyújtani szeretnénk, az bármennyire fura, el kell engedjük, hogy ez rajtunk múlik, ezt nem kontrollálhatjuk.
2: De te legtöbbször ebből csak ütközés van. Tehát azért ez nagyon kevés szerve, nagyon ritkán fordul elő, hogy az az ember, aki egy kicsit tovább jobban belehúzott a személyiségfejlődésbe, vagy a traumafeldolgozásba, ő fel tudja hívni a másiknak a figyelmét saját magára, tehát önnön magára a másiknak, anélkül, hogy ebből konfliktus lenne. Mert hogyha az a másik nincs azon a szinten, akkor hogyha én felhívom rá a figyelmét, akkor abból csak feszülés lesz. Most értettség lesz.
3: És ilyenkor feltevődik a kérdés, hogy akarom én ezt? Tehát, hogy akarom-e az életemet bonyolítani, felhívni a figyelmet, segítő szándékkal odaállni mellé, és azt mondani, hogy figyelj, én tudom erre a megoldást, nekem ez segített. Szerintem az önismeret útja az attól olyan elképesztően komplex és bonyolult, hogy a saját választásaink és a saját döntéseink mentén haladunk rajta. Ha én valakinek igyekszem segíteni, de ugyanakkor ő még nincs ott, vagy neki ez most még nem komfortos, vagy ő most még nem kész arra a fajta változásra, akkor én lehetek bármilyen jó indulattal ebben a dologban. Ez tényleg ilyen is ehhez hasonló feszülésekhez vezet. mi nem tudunk szerintem mindenkinek segíteni minden pillanatban. Azt kell, hogy ő is tudja, hogy neki erre szüksége van.
2: Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, a lélekszörfmai szakértő vendége, és természetesen ehhez hűen a boldogsághoz vezető útról beszélgettünk, és akkor jön a közösség boldogsága. Az előző kettő után most ez következik soron. Erről fogunk beszélgetni, hamarosan folytatjuk.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai vendége. A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk. A hét lépés mentén most a közösség boldogsága jön, ami aztán egy igazán nehéz lépés, vagy egy nehéz téma.
4: Igen, mert amikor sokan vagyunk benne egy folyamatban, akkor nagyon sokféle dologra kell odafigyelni egyszerre, és ez hát nyilván néha Mission Impossible-nek tűnik.
3: Hát igen, mert azt szoktuk mondani, hogy aki mindenkit boldoggá akar tenni, az egy teljesen másik történet, meg hát ez ugye nem nagyon fog sikerülni, mert ez senki se tesz boldoggá, aki mindenkit boldoggá akar tenni. Nyilván egy közösségen belül más a dinamika, de hát pontosan azért vagyunk itt, hogy erről beszélgessünk.
4: Igen, szerintem a közösségek idézőjelben érzelmi sikeressége, vagy az a fajta siker, amitől, hogy ez a közös megélés, a közös élmény, a közös boldog pillanatok megélése, az akkor tud előfordulni, hogyha ebben nincsen erőszakosság. Tehát, hogyha ez egy ilyen flow-ban történő valami. Mindig minden pillanatban nem fogunk egyetérteni mindenben. Erről úgy szintén le kell mondani, hogy ezt megpróbáljuk megvalósítani. Az is biztos, hogy vannak olyan közösségek, amelyeknek kifejezetten transzparensen kommunikáció célja van. Ha ezeket az alapokat már az elején tisztázzuk, hogy ennek a közösségnek mi a célja, itt mitől vagyunk mi jól, hogyan működünk jól egymással, mik azok az alapszabályok, amiknek a betartása az alapvetően mindenkit valószínű legalábbis úgy fogod tudni kezelni, hogy itt jól vagyok, vagy itt tényleg helyén vagyok, akkor nincsenek félreértések, nem lesznek félreértések. De sokszor jövök valamilyen elvárással, aztán utána csalódom, mert nem az történt ebben a közösségben. Valószínűleg nem tisztáztuk, hogy én mit hozhatok ebbe a közösségbe, milyen értéket tudok itt teremteni ebben a közösségben, amitől mindenkinek jó lesz, és ezért cserébe...
3: De ezeket a kérdéseket fel lehet tenni, és erre fognak tudni válaszolni? Mert ezt csak az amerikai filmekben látjuk eddig, hogy akkor üljünk rá, beszéljük meg ilyen Darnell tréningszerűen, hogy ki mire gondol éppen.
4: Hát most mondhatnám azt, hogy igen, egyébként ez egy működő forma, ez egy működő
3: az kétségtelen, modell. Csak hogy készen vagyunk-e mi erre?
4: Hát ez is egy jó kérdés. Alapvetőleg azt gondolom, mondjuk egy családban például, ami úgy szintén egy közösség, ott nyilván ezt nem tudod megcsinálni. Eleve beleszületsz, ott vagy, ez egy adott közösségi, tehát egy adott közeg, amiben a szabályokat, hát ha tetszik, ha nem, nyilván a felnőttek hozzák, a szülők hozzák, és gyerekként, amikor próbálunk ebből valamilyen módon saját utunkat megtalálva kitörni, na akkor vannak ezek az összezőrenések, hogy akkor van az, hogy rázadó lesz a tinédzser, és akkor mostan ellene megy mindannak, amit szülőként mi szerettünk volna. De mondjuk egy munkahelyen például, vagy mondjuk olyan közösségekben, egyesületben, alapítványban, nem tudom, olyan munkai közegekben, vagy bár, nem tudom, klubokban, ott szerintem simán meg lehet ezt csinálni, és akkor tudok elköteleződni egy közösség iránt, hogyha tényleg én arra szerződöm, tehát ezért jöttem, erre szerződöm, hogy ezt csináljuk meg közösen.
3: Szokták mondani, hogy egy közösség akkor csak annyira tud boldog lenni, amennyire a legboldogtalanabb tagja boldog.
4: Na, ezt még nem hallottam.
3: Az a szint, tehát tulajdonképpen melyik az a szint, ami a leginkább le tudja minuszolni?
4: Hát szerintem, hogyha te egy olyan típusú ember vagy, aki mondjuk azt keresed egy adott közegben, egy adott közösségben, hogy nem tudom, annyira nagyon boldog akarsz lenni, itt akarsz kikapcsolódni, itt akarsz ventilálni, itt akarod magadból kiadni mindezt, amit máshol nem tehetsz, és azt látod, hogy mondjuk a legboldogtalanabb tagjának a boldogság szintje az nem üti meg azt a normát, vagy azt az elvárást, ami benned megfogalmazódik, akkor lehet, hogy nem az a közeg, amit kerestél. Na, ezzel nem szoktunk szembenézni. Ezzel
3: de
4: nem...
3: ilyen tudatossággal keresünk, Minelli?
4: Nem. Én azt látom, hogy nem.
3: Szerintem sem. Gyakorlatilag nem. Senkit, aki így merne így választani bármilyen közösséget. Közösségről beszélünk.
4: Igen, ha van egy ügy, akkor ahhoz választasz közösséget, vagy látod a közösséget, mivel foglalkozik, és téged érdekel, akkor kapcsolódsz. De a tagjaival aztán majd menet közben fogsz megismerkedni. Alapvetőleg ez a lépés, illetve hát ez a fejezet nagyon sok olyan dologról is szól, hogy mik a csapdák, mik a buktatók, és hogy hogyan tudjuk a saját magunk boldogságát biztosítva bennmaradni, hosszú távon kapcsolódni, akár a nehézségek ellenére is bizonyos közösségekhez.
3: A mai Lélekszörfben a boldogsághoz vezető útról beszélgetünk, a Boldogság két lépésben című könyv mentén, melynek a szerzője vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és az, ami a következő a sorban, a motiváció boldogsága, ami már önmagában egy nagyon érdekes kapcsolat, ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Az én, a mi és a közösség boldogsága után most jön a motiváció boldogsága. Hogyan kapcsolódik össze ez a kettő?
2: A motivációval kapcsolatban nekem nagyon régi történetem az, hogy egyszer egy ilyen erről szóló előadáson az előadóról beszélt, egy képet mutatott egyébként egy kivetítőn, ahol hegymászókat mutatott. Volt valaki legalulról, aki biztosította a köteleket, volt, aki középen járt, és volt, aki már a csúcs előtt nem sokkal. Az volt a kérdése, hogy szerintünk ki az, aki motiváltabb. Én végighallgattam a sok hozzászólást, és valahogy

0: Halad. Hogy halad, és már mindjárt ott van, és látja azt, és látja, hogy már valakinek sikerült, vagy majdnem sikerült, hogy én is meg tudom tenni. Ez belülről hajt engem, vagy pedig az a példa, amit magam előtt látok, az, ami motivál, ugye ez is megint egy egyedi történet. És hát nyilván a csúcson lévő is, hogy most azért, mert az ő edzője volt, az ő példaképe, és akkor megmutatja a világnak, hogy ő csak azért is fel tud jutni, és ő is meg tudja csinálni, vagy pedig ezt ő akarta maga, ez egy különbség.
1: Mekkora a különbség ez? Tehát miben jelentős ez a különbség? Hogyan befolyásolja a viselkedésünket, vagy a megszerezhető, vagy elérhető boldogságunkat az, hogy milyen típusú motivációnk van rá?
0: Szerintem sokunkat próbálnak kívülről motiválni. Kapunk bizonyos lehetőségeket az élettől, amiket lehet, hogy abban a pillanatban mi magunk is a belső lelkesedésünkből fajolag jó ötletnek tartunk. Aztán rájövünk, hogy ez mégsem a mi útunk. Én azt tapasztalom, és az egész életem is gyakorlatilag eddig erről szólt, hogy azokban tudtam hosszú távon benn maradni motiváltan, amelyek belülről is kapcsolódtak, amelyekhez belülről is kapcsolódtam. Tehát ez a belső inspiratív állapot, ez a belső tűz, az ott volt mindegyikben, akkor azok nagyon sokáig meg tudtak maradni. Míg hogyha csak kívülről jön, hogy csináld meg, és akkor kapsz egy cukorkát, vagy tessék megcsinálni, mert ez a kötelességed, és persze megcsinálod, mert meg akarsz felelni, az már nem az a motiváció szerintem, ami hosszú távon visz előre.
1: És ez a típusú motiváció a kényszer, a szófogadási kényszer, vagy a jó leszek kényszer, tehát ami kényszer motiváció bármilyen irányú is, az el tudja folytani bennünk a saját normális vágyak által keletkező motivációnkat?
0: Sajnos igen. Inkább azt mondom, hogy a cselekvés szintjén, de a gondolatok szintjén soha nem fogja. Ezért van az, hogyha valami iránt nagyon mélyen elköteleződsz, és azt érzed, hogy már pedig ezt meg akarom az életem folyamán valamikor is csinálni, maximum halaszgatod, vagy tologatod magad előtt, de az ötlet, a gondolat, az érzés mindig veled lesz, vissza fog hozzátérni, és ott fog benned kiabálni, hogy halló, itt vagyok, foglalkozz velem, csináld meg.
1: És ezeknek a nem figyelembevétele miatt lehet például az embernek komoly lelki problémája? Mert sokszor szokták azt mondani, hogyha a lélek hív és szól, és sokáig nem figyelek oda, abból szokott lenni mondjuk egy kiégés, abból szokott lenni mondjuk akár, hogyha tovább megyünk, egy idegösszeomlás, egy olyan motiváció hiány, pontosan azért, mert az már nem motivál a másikat, meg nem merem vállalni, mert ahhoz szoktam hozzá, hogy gyakorlatilag az ember megfeneklik.
0: Abszolút.
1: Sőt, meg is betegedhet.
0: Megbetegszik, kialakul egy hosszú távú depresszió, ami nyilván már adott esetben akár orvosi kezelést igényel, és hogy visszagyere oda az eredetihez, és újra legyen kedved, motivációd arra, hogy elkezd vele foglalkozni, ez bizony hosszú folyamat, sokkal hosszabb, mint maga a leépülés folyamata.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogsághoz vezető útról beszélget ma velünk a Boldogság 7 lépésben című könyv kapcsán, és annak mentén, annak a 7 lépése mentén beszélgetünk. A következő órában az 5-ös fogattal kezdjük majd, hogy mi is ez pontosan, majd akkor elmondjuk, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Tőzsde délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek, védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a kánikula. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az országos mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszíne szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és a vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk, szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a boldogsághoz vezető, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, és akkor megyünk szépen tovább a lépések között, és most jön az a bizonyos ötös fogat, ami mit is jelent?
2: Azért ez lett az ötödik lépés, mert hogy öt alapértéket foglal magában. Az emberiségnek is vannak alapértékei, ilyen a béke szeretete, ilyen a tisztesség, ilyen a becsület, ilyen a másik tisztelete, vagy másik szeretete, a maga szeretet, mint olyan. Ezek az emberi alapértékek, ezek nagyon fontosak, és még hogy nem is fogalmazunk így meg őket, de alapvetőleg irányítják a saját normáinkat, irányítják azt, hogy hogyan éljük az életünket, hogyan választunk, és hogyan döntünk, hogyan cselekszünk. Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, először szervezeteknél, cégeknél, mik azok az alapértékek, amikhez mindenki tud kapcsolódni, és amitől azt érzi valaki, hogy hú, itt nagyon szeretek ennél a cégnél dolgozni, mert itt ezek az alapértékeink, akkor azzal is foglalkoztam, hogy miért olyan borzasztóan nehéz elköteleződni olyan alapértékekhez, amiket mások tartanak fontosnak. Persze nyilvánvaló, hogy ez ugye maga válasz is adja magát, de amikor a saját alapértékeidet keresed, akkor elkezdtem én is, ahogy mindenki más szerintem, először kutakodni abban, hogy a családomban, a barátaimtól kapott alapértékek, és azok az alapértékek, amiket vittem tovább aztán a saját családomban, mik azok? Számomra mi az a legalább öt dolog, ami annyira elképesztően fontos, hogyha nincsenek jelen, akkor biztosan nem tudok boldog lenni. És évekkel korábban voltam egy olyan foglalkozáson, ahol kiderítettük, hogy mik azok az érzelmi motivátorok, amiknek a megléte szükséges ahhoz, hogy jól tudjak dönteni az életben.
1: Ezt és meg lehet keresni belőle?
2: Igen, van erre egy gyakorlat egyébként, és ez egy ilyen vizualizációs gyakorlat. Tulajdonképpen a belső motivátoraid lesznek azok, amik megmondják, hogy na miért nem fogadod el azt az egyébként nagyon jó fizetéssel járó állást? Adott esetben az én életemben is volt pár ilyen lehetőség, de valahogy mindig egy bizonyos averzióval fogadtam ezeket, és többnyire nemet mondtam ezekre a dolgokra. Ahol nem...
1: Most már tudod miért?
2: Igen, mert tudom, mert ahol meg igen, mert hogy olyan is volt, hogy igent mondtam ezekre, ott egyértelműen sérültek ezek az érzelmi motivátoraim, és sérültek az alapértékeim. Két alapvető érzelmi motivátorom, a szabadság és az inspiráció. Ha azt érzem, hogy megpróbálják megnyírbálni a szárnyaimat, és megpróbálnak megkötni, és mondjuk mikromenedzselni, és kézi vezérelni, akkor egészen biztosan nem tudom magam jól érezni, és nem tudok boldog lenni. És ha nem érzem, hogy benne van a feladatban, vagy a csapatban, vagy az ügy iránt az a fajta inspiratív energia, amire nekem szükségem van ahhoz, hogy én ezzel menni tudjak, akkor megint csak így érzem.
1: Hogyan látod, hogy az ember fejlődik-e ebben? Mi magyarok tudunk-e fejlődni ebben is? Hogy lássuk, képesek legyünk látni azt, hogy mik ezek a belső motivátoraink, a sajátjaink. Egyáltalán el tudunk-e indulni ezen az úton, ahol meg tudjuk találni őket?
2: Szerintem az őszinte szembenézés az mindennek az alapja. Hogyha azt mondod, hogy oké, az nekem rendben van-e, hogy valaki, nem tudom, csak most tényleg nagyon egyszerű példát akarok hozni. Az ember van nekem, hogyha valaki állandóan késik. Ha nincs, és azt élem meg, hogy egyébként olyan, mintha rabolná az időmet, vagy nem tisztel engem, tehát kvázi ez az érzésem, mert én mindig pontos vagyok, mindig becsülettel, tisztességgel ott vagyok, ahova én ígértem magam, akkor ez a fajta dolog, ez nem csak egy szimpla elvárás bennem a másikkal kapcsolatban, hanem egyszerűen igényli azt a pozitív választ, azt a reciprocitást, ami mondjuk adott esetben egy kapcsolatban nincs benne. És számtalan ilyen alapértékünk van, vagy értékeink vannak, amik számunkra fontosak az életben, csak ezeket megint, hogyha visszatérünk az első lépéshez, ha nem mérjük fel, nem rajzoljuk fel, nem írjuk fel, akkor olyan, mintha tiszteletlenül bánnánk saját magunkkal is.
1: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk a mai műsorban, a Boldogság 7 lépésben című könyv mentén, amelynek szerzője mai vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és a következő a sorban a döntés. Ráadásul ebben a szép szókapcsolatban, hogy a döntés boldogsága, ami azért kedves különösen számomra, mert hogy én mindig azon lovagolok, ez a veszőparipám, hogy az életünkben az a csodás, hogy minden nap, minden órájában, akár minden percében dönthetünk jól, és lehet jó választásunk. Szóval, hogy a döntés valóban hozhat boldogságot, mint ahogy nehézségeket is, de hogy miért tud a döntésnek saját boldogsága lenni, na erről lesz szó. A következőkben hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért.
0: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk ma. Antóni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner a vendégem. A döntés boldogsága a következő sorban.
3: A fejezet talán pont ezzel az idézettel kezdődik, szerintem sokaknak ismerős lesz. Minden másoknak mondott nem, egy magamra mondott igen. Amikor azt érezzük, hogy olyan nehéz nemet mondani másnak, de tényleg olyan elképesztő nehéz, akkor tudjuk, hogy abban vagyunk még benne, hogy meg akarunk felelni, abban vagyunk benne, hogy azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk szerethetők, elfogadhatók, hogyha mindent megteszünk, ilyen jó kis people pleaserként ott vagyunk, és természetesen rendelkezésre állunk, bármiről is legyen szó, annak ellenére, hogy fáj a fejünk, nincs kedvünk hozzá, betegek vagyunk, szabadságon vagyunk, szóval, hogy és mégis megtesszük. Ez a fajta megfelelési tulajdonképpen már nem vágy, hanem kényszer az, ami sok esetben olyan dolgokra visz rá bennünket, amiket nem akarunk csinálni. És hogyha végre magunk mellett döntenénk, akkor mi lenne a legrosszabb? Én mindig ezt szoktam kérdezni, mi a legrosszabb abban, ha most azt mondod neki, hogy nem? Mi fog történni?
2: Mi a legrosszabb, ami történhet? Igen.
3: Mi a legrosszabb?
2: És általában tehát nem fog meghalni senki tőle.
3: Nem. Sokkal inkább magunkat egy olyan vakságban tartjuk szerintem, mint érzelmi szinten, amiben hogy azt éljük meg, hogy lejátszódik előttünk a harmadik világháború, és minden, hogy úristen, majd utána soha többet nem fog velem szóba állni, vagy és elképzelhető, hogy tényleg nem fog velünk szóba állni. De akkor felteszem a kérdést, vajon akkor jó ez
2: nekünk
3: a kapcsolódás?
2: Kell ez?
3: Tehát akkor miért is tartjuk ezt fenn? Ugyanis minden rendszer addig majd fenn, amíg fenntartjuk. Legyen ez egy kapcsolat, legyen ez egy állapot, ez egy helyzet, de ebben a helyzetben, ha mi csak egy passzív, tehát hogy is mondjam, egy ilyen várakozó állásponton vagyunk folyamatosan, és mindig csak adunk, és igen, uh-huh. kifelé, de befelé pedig mit szól a belsőnk? Mit szól az a gyermek bennünk?
2: Olyan érdekes dolog ez, mert szerintem ez a mi generációnkra és a szüleink generációjára, tehát a háború utáni generációra különösen igaz, mert ugye mi abban nőttünk fel, és ebben, ha nem is magyar, de ez a poroszos oktatásnak köszönhetően, a frontális oktatásnak köszönhetően sajátos megfelelési kényszer miatt jellemez bennünket szerintem generációsan, az a szép lehet, de okos nem, örülj, hogy meg széllel szemben nem lehet, stb. És akkor megtanultuk azt, hogy akkor inkább süssük le a szemünket, és maradjunk csöndben, és tök jó látni, hogy például a mostani 20 éveseknek ez eszük ágába sincs, sőt a 30-asoknak sem. És hogyha figyelünk, akkor ilyen gyorsan meg lehet tőlük tanulni nemet mondani. Az első néhány nehéz, de hogyha az ember eljut oda, hogy oké, hogyha megsértődik, sértődjön, de akkor nincs közünk egymáshoz, mert hogyha ez az ember rám megsértődik, én egyébként ezzel treníroztam magam, azért tudom elmesélni így, és valóban megtörtént, és hogyha én képes voltam rá, akkor bárki képes, én voltam a világ legnagyobb megfelelési kényszerese, szerintem. De egyszer-kétszer nemet mond az ember, és elmondja, hogy nem szeretné, és akkor egy idő után elmondja, hogy figyelj, egyáltalán nincs kedvem, ez nem hozzád, de ehhez.
3: Így van.
2: Én most akarok maradni a seggemen, maradok nyugton, nézek előre ki a fejemből. És akkor először jönnek azok, hogy de ne jön a győzködés, a sértődés, mindenféle fázison keresztül mennek, nem mindenki, de sokan. És aztán jön az, hogy miért, mire jó az? Nem lehetsz ilyen antiszociális. Tehát akkor jön már hirtelen, ha mindenki a bot csinálta a pszichológus, akkor jön az a vonal, és amikor látják, hogy nem érnek el vele semmit, akkor mindenki nem mindenki, de van, aki elfogadja, és akkor rendben vagyunk. Na és akkor az oké, aki elfogadta.
3: Így van.
2: De a győzködéstől én például én a falnak megyek. Tehát az nálam válók.
3: Azt gondolom egyébként nagyon fontos, a Z-generációt imádom, én nagyon szeretem, nagyon sokan.
2: Még a 20 éves? 20?
3: A 20-22, igen. Tehát, hogy azt hiszem, hogy mondhatom, hogy az én generációmból többsége nem nagyon szereti őket, nem nagyon érti ezt a jelenséget. Én pedig mindig azt szoktam mondani, hogy csak gondolj bele, tedd a kezed a szívedre. Mindaz, amit ő csinál, amit ő mond, amit ő kommunikál, nem-e az, amire te mindig egész életedben vágytál, vagy amiről én beszélek állandóan. Szóval, hogy mi csak beszélünk róla, de hogy megtenni, valójában úgy élni az életet, ahogyan ők élik, ezzel a fajta én tudatossággal, ugyanakkor azért tegyük hozzá tisztességgel és becsülettel, tehát nem arról van szó, hogy letoljom a közeget, ahol vagyok, hanem hogy nem, csak én is benne vagyok a saját képletemben, benne vagyok a saját életemben. Szóval ők tudnak úgy dönteni, olyan döntéseket hozni, amikben ők benne vannak.
2: Antoni Cornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége. A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk, a Boldogság 7 lépésben című könyv mentén, és annak a lépéseivel haladva, és jön az idő boldogsága, ezzel folytatjuk majd hamarosan.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk Antóni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtrénerrel, aki a szerzője a Boldogság 7 lépésben című könyvnek, amelynek mentén is kapcsán beszélgetünk. És jön az idő boldogsága, ami nem egy egyszerű faktor, ugye? És akkor ide behúznám azt a mondatot, amit meg lehet találni sokszor a neten, hogy az a baj, hogy azt hiszed, van időd, így szól a mondat. Sokféle eredetet tulajdonítanak neki, de tulajdonképpen mindegy, hogy ki mondta, a lényeg a mondat.
4: És mennyire egyet tudunk vele érteni, én legalábbis nagyon egyet tudok vele érteni. Amikor a hetedik lépéshez értem, akkor azon gondolkodtam, hogy mi az az egyetlen olyan dolog, ami az életemben nekem is kifejezetten kihívást jelent a boldogságom tekintetében, és rájöttem, hogy az a türelmetlenség, amivel benne vagyok az életemben, saját magammal szemben így türelmetlenség, vagy másokkal, vagy hogy történjen már meg, legyen már most, az teljesen világosra tette, hogy ugyanakkor, bár ez a vágy megvan bennem, de soha nem vagyok a mostban. A most, a pillanat megélése az, hogy itt vagyok, most történik, most jó.
3: A jelenlét?
4: A jelenlét, az, hogy ott vagy, igen, hogy figyelsz, hogy élsz, hogy minden lélegzetvételedre, vagy arra a pillanatra rádöbbentett arra, hogy valójában én azt szeretem például a saját szakmai munkámban is, amikor az időmet és az osztatlan figyelmemet tudom odaadni a másiknak, mert ennél szerintem nagyobb érték nem nagyon van ma, amit igazából ki lehet fejezni, akár pénzben, akár bármiben is, de ne fejezzük ki pénzben. Szóval az, hogy egymásra figyeljünk, és ne legyen bennünk közben egy mozi, hogy hova kell mennem, mit kell vennem, hol a gyerek, mit is beszéltünk meg, hanem hogy tényleg tudjak rád figyelni, az megint egy ilyen luxus terméknek tűnik.
3: Mert annyira gyors lett minden, hiszen hogyha belegondolunk, akkor mondjuk a mi nagymamáinknak nem volt ilyen gondjuk, hogy ne lettek volna a jelenben. Arra figyeltek, amit csináltak, és nem figyeltek messzebbre, nem néztek távolabbra, azzal foglalkoztak, ami a dolguk volt, és feküdtek a nappal, és keltek a tyúkokkal, és az évszaknak és az időnek megfelelően éltek. Szerintem ez a jelenlét, amit nyilván nem mondom, hogy nem lehet visszahozni, mert szerintem vissza lehet, és lehet egy finomított változatot is, mert sokkal gyorsabb a világ, meg egy csomó dolog van, amire figyelni kell sajnos, meg szét is ráz a külvilág, mert most már nem úgy élünk, hogy van egy tanya, a tanya közepén van egy kis udvar, és nem halljuk a szomszédot, és akkor még a legnagyobb nyugalomban is ki tud rázni a szomszédnak a gyerekének az üvöltése, vagy magának a szomszédnak a fejhangú üvöltése. De hogy a jelenben maradni meg lehet tanulni, és ehhez viszont kell az összes többi előző.
4: Igen, lépés. Így van. Mert hogy többnyire ugye a szakmai munkámban a múltban vájkálunk, aztán a jelenben beszélgetünk, de jövő fókusszal célorientáltan megyünk tovább. Valahogy ez a múlt, jelen, jövő hangsúlyok eltolottak. Vagy nagyon benne ragadunk a múltunkban, és nagyon azért nem tudunk tovább lépni, azért nem tudunk egészségesen, boldogan élni a jelenünkben sem, mert egyszer még mindig a múltban vagyunk, nem raktunk le egy csomó mindent. Vagy ugye van az, aki, és hát nyilván szerintem ez mindenkivel előfordul, aki azt gondolja, hogy a boldogság valahol a jövőben van, majd akkor leszek boldog, ha majd ha megteremtettem, megvettem, felépítettem, létrehoztam, most jelenleg, bocs, nem érek rá, nincs időm boldognak lenni, majd akkor, most azon dolgozom, hogy majd a jövőben boldog legyek. Csak akkor tényleg boldog leszek a jövőben?
3: Ez olyan, mint ez a történet, tudod, amikor meghal a feleség, és a férj megpakolja össze a holmiait, és megtalál az egyik fiókban egy gyönyörű hálóinget, sejem hálóinget dobozban, sejem papírban, amire mindig azt mondta a feleség, hogy majd amikor lesz egy jó alkalom, felveszem. Ki tudja?
4: Hát igen. És hány ilyen
3: gyönyörű... Az az alkalom, az ez az alkalom.
4: És igen. Ilyen alkalmakat egyébként számtalant tudunk elhagyni, vagy kihagyni.
3: Vagy észre se venni.
4: Így van. Úgyhogy szerintem az időboldogság erről szól. Nézzük meg, hogy igyekezzünk a jelenben is felfedezni azokat a dolgokat, amiknek hálások lehetünk, amiknek örülhetünk, amelyek boldoggá tesznek már eleve, hogy mi az, ami van, és ne arra fókuszálni, hogy mi az, ami nincs, mert arra baromi könnyű fókuszálni, hogy mi nincs, és akkor azt meg ugye elképzelni a jövőben, hogy majd lesz. Most is van. Nagyon sok minden van már most is.
3: De akkor tulajdonképpen a vágyódás is elveszi az időt, igaz? Mert a jövőbe helyez mindent.
4: szerintem lehetnek álmaink. Én nagyon szeretek álmodozni.
3: De csak
4: szeretek.
3: Az jelenben lehet felépíteni.
4: Igen, de hogy az álmodozás meg a vágyódás között, ami szerintem két különböző energia, ugye az a különbség, hogy vágyódásban ott van a jó lenne, ha. Aha. De a másikban ugye ott van sokkal inkább már a terv is, és ami nagyon könnyen átforgatható cselekvésbe, tehát hogy már ma megteszem az első lépést, hogy aztán eljussak, lehet, hogy a 28. Aha. lépésnél fog eljönni, de hogy elindulok, megcsinálom, képes vagyok rá.
3: A boldogsághoz vezető útról szól a mai műsor, és jó szokásunkhoz híven jön egy jó adag útravaló, Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a műsor mai szakértő vendége, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Vele beszélgettünk eddig is ezekről a lépésekről, a könyv mentén és annak kapcsán, de akkor hamarosan az útravaló.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A

0: a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A boldogsághoz vezető útról beszélgetünk, szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és akkor most jön egy jó adag útra való összefoglalásképpen a boldogsághoz vezető útról.
2: Mindennek az alapja az önismeret, úgyhogy érdemes azt gondolom először azzal foglalkozni, hogy én ki vagyok, hogyan működöm, mik a határaim, mitől vagyok én boldog. Kihagyva először természetesen azt, hogy mitől boldog a másik. Az is fontos, de hogy először végre saját magunkra fókuszáljunk. Aztán szerintem a második lépés az az, hogy felmérjük, hogy milyen kapcsolódásaink vannak. Ezek egészségesek, jók-e, boldog kapcsolatok-e, amit én adok, azt, és amit én várok ettől a kapcsolattól, az meg tud-e valósulni a másik részéről is, vagy ebben csak én vagyok egyedül. És hogyha eljutottunk-e így a tisztázásban, akkor eljutottunk a harmadik lépésig, ahol ugyanezt felmérhetjük gyakorlatilag a saját közösségeinkben. Vajon vannak-e olyan biztonságos, pszichológiai biztonságot nyújtó szerepeink és szerepköreink, illetve közösségeink, ahol meg tudjuk találni ezt a kiteljesedést, ahol másokkal együtt is meg tudjuk valósítani ezt a boldogságot. És persze aztán újra vissza saját magunkhoz, azt gondolom nagyon fontos, hogy felmérjük, hogy mi az, ami ténylegesen motivál minket, és mi az, ami inspirál, ami előre visz, amitől értéket tudunk teremteni elsődlegesen saját magunknak, és nyilván másoknak is. És nagyon fontos, hogy próbáljuk meg megőrizni magunkat azokkal az alapértékekkel működni, amelyek számunkra tényleg fontosak. Ne adjuk fel ezeket, mert ezek fognak elvezetni minket oda, hogy végre merészen és bátran merjük vállalni azt, aki vagyunk, és végre tudunk saját magunkra igent mondani másokkal szemben, pedig egyre több nemet, hogyha nem szeretnénk velük kapcsolódni. És hát végül ne legyünk türelmetlenek, és próbáljuk már megélni a pillanatot, a jelenben, boldognak lenni most itt, ebben a picin kis szobában, térben, ahol éppen vagyunk, és legyenek álmaink, tervezzünk, de cselekedjünk, tegyünk azért, hogy aztán a jövőnk is boldog legyen.
1: Miben függ a boldogságunk másoktól? Akár úgy, hogy tanulunk valakitől, ugye említetted az Z-generációt, akár úgy, hogy azt tanuljuk tőlük, hogy mi mit nem akarunk csinálni, vagy mit akarunk másképp csinálni.
2: Akkor jó, hogyha függ a boldogságunk mástól, és ezt inkább ilyen zárójelbe teszem, ezt a függ szót, hogyha tisztában vagyunk azzal, a belső igényeinkkel, hogy mi mit szeretnénk. Ha csak azt látjuk, hogy kvázi leutánozzuk, hogy mások mitől boldogok, és megpróbálunk annak a képnek megfelelve cselekedni, gondolkodni, akkor ez egy utánzat lesz. Egy idő után megjön az érzés, hogy ez nem én vagyok, ez nem az én utam, nem az én boldogságom. Függeni semmiképpen nem érdemes. Én azt gondolom, tanulni viszont, figyelni, nézni, látni mintákat, jó példákat. Sajnos most azt kell mondjam, hogy leginkább nemzetközi példákat, mert hogy leginkább onnan jönnek most. Érdemes megnézni egy jó filmet, egy jó podcastet meghallgatni, ezt az adást, vagy ezeket az adásokat veled.

0: meghallgatni és végigkövetni, mert sok olyan értékes gondolat jön mástól, amit valahogy belülről azért nem hallunk meg, mert vakok vagyunk rá.
1: És elég mondjuk meghallani egyszer-kétszer, és hagyni, hogy ő majd elkezdjen dolgozni belül. Tehát én a magam példájából tudom azt, hogy sokkal hatékonyabban tud elkezdeni mozogni odabent bármilyen jó tanács, gondolat, vélemény, egy-két ilyen magas mondat, gondolat, mint amiről mi is beszélgettünk ma, hogyha hagyjuk, csak úgy legyen.
0: Egyértelmű.
1: Hogy ne forszírozzuk azt, hogy én azt akarom, hogy ez történjen velem, hogy, és akkor ehhez képest én is legyek holnaptól ilyen, vagy akár mostantól azonnal.
0: Kellenek a tervek, kell az, hogy legyen egy tiszta kép arról az útról, amit meg akarok tenni, de azt engedjük el az irányítást, a kontrollt, annak a kontrollját, hogy mindig, minden pillanatom úgy történjen, ahogy azt én elterveztem. Ha valami új jön, akkor az lehet, hogy meg fog lepni minket. Lehet, hogy sokkal jobb lesz, mint amit mi kitaláltunk saját magunk számára. Legalábbis én ezt tapasztalom.
1: A boldogsághoz vezető útról beszélgettünk a mai Lélekszörfben. Szakértő vendégem volt Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Köszönjük szépen, hogy jöttél.
0: Hálás vagyok, hogy itt lehettem. Köszönöm.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Mind az elmúlt idők fogjai és áll.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 nap béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Időjárás.
2: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
3: Manna X.

0: ez a Manna hét.
1: Hey, this is Leanna Crawford, and this is the story behind my song I Know a Place.
2: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezhess arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked is nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
1: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Egy nap felhívtak a barátaim, és azt mondták, hogy van egy új zenéjük. A címe God is Great, és szeretnék, hogyha én énekelném el. Hatalmas megtiszteltetés volt számomra a felkérés, de kértem egy kis időt, hogy végig gondoljam, Isten biztos nekem szánta-e ezt a dalt. Aztán néhány nap múlva, amikor a 145-ös Zsoltárt olvastam, szólt hozzám a Szentlélek, és éreztem, hogy igen, ez az én dalom, nekem kell elénekelnem, hiszen Isten nagyszerű és méltó a dicséretre.
2: From the rising of the sun until the going down of the same.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Atyám, köszönjük neked a te ígédet. Tudjuk, hogy az önzés mindannyiunkban ott van. Ezért szükségünk van arra, hogy újra és újra halljuk az ígét ezzel kapcsolatban, és le tudjuk ezt győzni. Ezért segíts ma nekünk, hogy nyitva lehessenek a füleink, és meghalljuk, amit te akarsz mondani Jézus nevében. Amen. Nos, nem jó úgy kezdeni a napot, hogy magadon gondolkozol. A Kolossé 3.2 szerint az odafennvalókon gondolkozzunk, és tartsuk is rajtuk a figyelmünket. Ez persze nem azt jelenti, hogy üldögélünk, és csak a csillagokon, a felhőkön, meg az angyalokon gondolkozunk. Persze mindez jó, és meg is van a helye, de hiszem, hogy amikor ezt mondja, hogy az odafennvalókon gondolkozzunk, akkor arra gondol, hogy az Isten akaratán gondolkozzunk. Arra összpontosítsunk. Erre kell figyelnünk, és minél inkább megtesszük ezt minden nap, annál jobban járunk. Időnként, ha rosszul kezdődik a nap, akkor az egész rossz lesz. Ezért arra bíztatlak benneteket, hogy reggel, amikor kinyitjátok a szemeteket, vagy még mielőtt kinyitnátok őket, de már felébredtetek, ne engedjétek, hogy belesodrodjatok az én velem mi lesz gondolkozásba. Könnyű ott feküdni és azon gondolkozni, ami boldoggá tehetne aznap. Majd mérgelődni mindazokra az emberekre, akik nem adják meg neked azt, amire szükséged lenne. És így még mielőtt kibújnánk az ágyból, a gondolatainkkal jól belelovalhatjuk magunkat mindebbe. Én is ilyen voltam régen. Sok évig éltem így, és közben nyomorultul éreztem magamat, de aztán megtanultam, és meg is akarom tanítani ezt nektek, hogy kezdjetek el azon gondolkozni, hogy hogyan lehettek áldássá mások számára, és hogy már reggel gondolkozzatok ezen. Ne úgy kezdjétek a napot, hogy magatokon töprengtek, hanem úgy, hogy azon gondolkoztok, hogyan lehetnétek áldássá valaki számára, az Isten dicsőségére. Jézus azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Erről fogják megismerni, hogy a tanítványaim vagytok. Hogy fogja megismerni a világ Jézust, ha ránk néz, és először is azt látják, hogy jóban vagyunk, és szeretjük egymást. Be kell fejeznünk a vitatkozást a gyülekezetekben, meg a felekezetek között. Kinek vannak 100%-osan tiszta tantételei? Egyikünknek sem. Amikor a mennybe érünk, mindannyian rájövünk majd, hogy volt, amiben igazunk volt, és volt, amiben nem. Isten pedig azt akarja, hogy igyekezzünk jól kijönni egymással, és maradjunk egységben. Aztán pedig ki kell nyúlnunk az emberek felé. A hívők felé, meg a nem hívők felé is. Nehéz vitatkozni olyas valakivel, aki újra és újra kedvesen viselkedik veled. Addig prédikálhatsz valakinek, amíg bele nem kékülsz, de ha nem mutatsz fel mellette tetteket is, akkor ez nem jelent majd sokat az embereknek. Ugyanakkor mind képesek vagyunk hangosan prédikálni anélkül, hogy kinyitnánk a szánkat. Azt mondtam, szerintem mind képesek vagyunk hangosan prédikálni anélkül, hogy kinyitnánk a szánkat. Persze semmi baj azzal, ha kinyitjuk a szánkat. De az emberek sokszor még nem jutottak el odáig, hogy elfogadják a prédikálásunkat. Mind szeretünk prédikálni. De szerintem Isten jobban örül, ha folyamatosan csendben, nap mint nap megéljük előttük azt az életet, amire ő elhívott minket. És kis idő múltán az emberek nem tudnak majd ezzel vitába szállni. A Biblia azt mondja, az apostolok cselekedetei 10.38-ban, nagyon szeretem ezt, azt mondja, felkente az Isten szent szellemmel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett. Olyan egyszerűnek tűnik. Ami csodálatos, hatalmas, elképesztő Jézusunk felkelt minden reggel, ment és jót tett. És tudjátok mit? Nem hiszem, hogy ott feküdt a matracán, vagy nem is tudom, mint feküdt. És amikor felébredt reggel, kétlem, hogy saját magán gondolkozott. Kétlem, hogy ott feküdt, és azon gondolkozott, hogy milyen mérges a tanítványokra, amiért nem hallgatnak rá, és nem értették meg elsőre a dolgokat. Kétlem, hogy azon gondolkozott, és velem mi lesz? Hogyan kaphatnám meg ma, amit akarok? Nem. Biztos, hogy azon gondolkozott, hogy hogyan legyen áldás mindenki számára, és hogyan tegyen jót. Ha rosszat gondolsz, nem fogsz jót tenni. Másrészről, ha jót gondolsz, nem fogsz rosszat tenni. Amerre az elme tart, azt követi az ember is. Hadd mondjam el újra, ha rosszra gondolsz, nem fogsz jót tenni. De ha jóra gondolsz, akkor nem fogsz rosszat tenni. Mert az elmét készít fel a cselekvésre. Nos, csak hogy gyakorlatias legyek, mondok néhány példát. Szinte minden nap ezt mondom, Istenem, szeretnék ma áldás lenni a körülöttem lévők számára, hadd építsem őket. Épp elég időt töltöttem el az életemből azzal, hogy mindig elvegyek a körülöttem lévőktől. Én szeretném építeni az embereket. Tehát korán reggel gondold végig, hogy kikkel találkozol majd aznap, és döntsd el, hogy megáldod őket valahogyan, akár csak egy bókkal, vagy azzal, hogy elmondod nekik, hogy csinosak, hogy igazán értékeled őket, hogy segítesz nekik a szükségükben, vagy hogy imádkozol értük. Ha azt látod, hogy olyasmi folyik az életükben, ami miatt imádkoznod kellene. Minél inkább, és most figyeljetek rám, minél inkább megfeledkezel saját magadról, annál boldogabb leszel. Néhányan azt gondoljátok, elvesztettem az örömömet, és nem is tudom, miért vesztettem el az örömömet. Nos, az egyik kérdés, amit fel kell tenned magadnak, miket tettem másokért? Talán egész gyorsan megtalálod az összefüggést. Lehetetlen igazán szeretetben járni, és közben nyomorultul élni. János 13:17. A János 13. fejezetében azt látjuk, hogy Jézus csodálatos dolgokat tett. Megmosta a tanítványok lábát, majd közölte velük, hogy azért tette, hogy példát szabjon nekik, hogy ők is pontosan így tegyenek. És tudjátok, ez az egész történet, a teljes esemény lejegyzése nem a lábakról szól, hanem arról, hogy tegyünk meg dolgokat másokért, és a lábmosás szó azt jelenti, hogy hajlandónak kell lennünk még kicsi, jelentéktelen dolgokat is megtenni az emberekért bármilyen élethelyzetben. Senki sem állt Jézus felett. Senkinek nem volt több hatalma, mint Jézusnak. Senkinek nem volt több hatalma, rangja vagy méltósága, mint Jézusnak. És ő mégis felvette a rabszolga kendőjét, és megmosta a koszos, büdös lábukat. Azt írja a Biblia, hogy levette a felső ruháját, és kendőt kötött magára. Amikor készen lett, biztos vagyok benne, hogy levette a kendőt, és visszavette a felső ruháját. Tudod, ha igazán tisztában vagy azzal, hogy ki vagy Krisztusban, és ha én is tudom, hogy ki vagyok Krisztusban, akkor nincs mit bizonyítanunk, és nem is alacsonyít le minket, ha kicsi, jelentéktelen dolgokat teszünk meg másokért. Éppenséggel ez az egyik dolog, ami mosolyt csal Isten arcára. És ha Isten nagyszerű módokon használ téged, vagy te vagy a főnök a munkahelyeden, vagy valamiféle hatalmad van valahol, akkor az az egyik módja annak, hogy ne fuvalkodjunk fel, és ne legyen nagy a fejünk, hogyha megteszünk kis dolgokat más emberekért. 1 János 13:17. Itt található a lábmosás lényegének az összefoglalása. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Ha ennek megfelelően tényleg megteszitek ezeket. Tehát láthatjuk az összefüggést. Ha hajlandó vagy értéket hozzáadni mindenki életéhez, akivel találkozol, akkor az növelni fogja az örömödet. Tud valaki áment mondani erre? Hányan gondoljátok, hogy ránk fér egy emlékeztető arról, hogy több ember számára legyünk áldás? Tudjátok miért? Azért, mert olyan könnyű csak magunkra gondolni. Ez egy olyan üzenet, amit akár minden egyes nap meghallgathatnánk, akkor is hasznos lenne. Önzőnek születünk. Nem kell megpróbálnod önzővé válnod. Ha nem gondolod, hogy önzőnek születtél, akkor nézd meg egy kisgyermeket. Nekünk 10 unokánk van. A 2 legfiatalabb körülbelül 3,5 és 1,5 évesek, és tudjátok, ők nagyon áldottak. Tele vannak mindenféle játékkal, van nekik minden, egyszerűen csak áldottak. És az anyukájuk állandóan játszik velük, meg állandóan olvas nekik. A minap velük voltam, és az egyikőjük csinálni akart valamit, de az anyukája azt akarta, hogy majd később tegye azt a dolgot, és elvette tőle a kis elektromos játékát. Erre úgy viselkedett, mintha eljött volna a világ vége. Úgy értem, a sírás, meg a szomorú arc kifejezése önmagáért beszélt. Csinálhat egy csomó dolgot, és most van itt egyetlen dolog, amit egy rövid ideig még nem csinálhat, és ettől már is áll a bál. Nos, tudjátok mit? Ha nem vigyázunk magunkra,

Adjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Háladással tárjátok fel kéréseiteket. Ez azt jelenti, hogy egy eleve hálás szívvel kell imádkoznunk azért, amit Isten tesz. Ha az életünkben lévő minden dolog miatt panaszkodunk, Isten szólt hozzám egyszer, amikor kértem tőle valamit, azt mondta, miért adjak neked egy újabb dolgot, állandóan csak panaszkodsz a már meglévők miatt. Ez csak egy újabb dolog lenne, ami miatt zsörtölődhetsz. Ó, szerintem ma jól fogjuk érezni magunkat. Mindig magamon gondolkoztam. 2 Korintus 5:15. Nagyon szeretem ezt az igét. Tudtad, hogy Jézus főleg azért halt meg, hogy megszabadítson téged önmagadtól? És amíg teljesen eleged nem lesz magadból, addig valószínűleg semmit sem teszel magaddal kapcsolatban. Egy önző embernek csak saját maga létezik az életében. Nagyon magányos, mert senki sincs, csak ő. Amikor kicsi voltam, senki sem volt belül, csak én. Minden arról szólt, hogy velem mi lesz, hogy kaphatnám meg, amit akarok, és mérges lettem, ha nem adták meg, amit akartam. Nos, ezt részben az okozta, hogy gyermekként nem gondoskodtak rólam megfelelően. Az apám soha nem tett értem semmit, csak bántott. És ilyenkor ígéreteket teszel magadnak. Amikor kijutok innen, senki sem fog újra bántani. Teszek róla, hogy gondoskodjanak rólam az életben. És könnyű az amúgy is önző természetet egy teljesen új szintre eljuttatni. Szóval Istennek beletelt egy kis idejébe, amíg eltávolította belőlem ezt az ostobaságot, nekem pedig sok időbe telt felismerni, hogy ez volt a problémám. Hihetetlen, hogy mi mindent gondolunk a problémánk. Pedig valójában mi magunk vagyunk a legnagyobb baj. Úgy értem, ez tényleg igaz. Ne tégy felelőssé valaki mást a boldogságodért, csak döntsd el, hogy boldog leszel. Örömmel szolgáljatok az Úrnak. A boldogságunkhoz nem kell mindig mindennek a mi elképzeléseink szerint történnie. Rendszeresen imádkoznunk kellene, Istenem, nagyon áldott vagyok, és köszönöm az áldásaimat, de ha eljön a nap, amikor ezek már nem lesznek, én akkor is ugyanolyan boldog szeretnék lenni, mint most. Fejlesztétek ki azt a hozzáállást, hogy nem csak azok miatt vagytok boldogok, amiket Isten megtesz értetek, hanem azért, mert ő szeret benneteket. Elküldte a fiát, hogy meghaljon értetek. És olyan emberek vagytok, akik örökké fognak élni. Azon tűnődöm, vajon hány ember nézi most ezt az adást? Mert ugye ez a konferencia bekerül a tévébe, és mondjuk, hogy keresztény vagy, gyülekezetbe jársz, de nem vagy boldog. Úgy értem, nem vagy boldog. Nagyon nem vagy boldog. Nincs békességed, nincs örömöd, soha semmi nem jó, senki sem felel meg, még a gyülekezetedet sem szereted. Hazamész onnan vasárnap, és utána minden elképzelhető dolog miatt panaszkodsz. Nos, tudod mit? Nem kell így élned. Én sokáig éltem így, és közben keresztény voltam. Azt hittem, szerettem Istent. És egy szinten szerettem is, de annyira az útban voltam az Istennel való kapcsolatomban, hogy sehova nem jutottam. Az Istennel való életem most már nagyon hosszú utat tett meg. És ha nézed a tévét, és te vagy az a személy, akihez beszélek, akkor azt szeretném tanácsolni neked, hogy tégy egy hitbeli lépést, és döntsd el, hogy elfeledkezel magadról, és elkezdesz áldássá válni mások számára, hogy tudatossá válsz ebben, és akkor garantálom, hogy egyre több örömöd lesz az életedben. Mi történne a világban? Mi történne akkor, ha minden keresztény keresztényként viselkedne? Nem telne el sok idő, és a világ meggyőződne arról, hogy Isten tényleg tett bennünk valamit, ami nem normális dolog. Teljesen természetes, ha önmagunkért élünk. Az viszont nem túl természetes, ha másokért élünk, de Isten pontosan erre hívott el minket.
Nem kevesebbre hívott el minket, mint hogy hozzá hasonló módon tegyük le az életünket.

0: bennünket. Csak nekünk nem kell fizikailag meghalnunk. Pál apostol azt mondta, naponként meghalok. Tudjátok, mit értett ez alatt? Minden nap nemet kellett mondanom magamnak azért, hogy igent mondhassak Istennek. Ez nem mindig kényelmes, de hosszú távon mindig ez a legjobb dolog, amit tehetünk. Hadd mondjak valamit. Ha megkapjuk, amit akarunk, az egy ideig örömöt adhat, de az olcsó örömökért magas árat kell fizetnünk. Neked lehet pillanatnyi örömöd. Ilyen pillanatnyi öröm. De amikor este lefekszel, akkor a régi nyomorult érzés még mindig benned van. És nem érted, hogy miért vagy nyomorult. Elmentem én gyülekezetbe. Meg kell tanulnunk, hogyan engedelmeskedjünk Istennek. Emlékszem, egyszer Dave és én vásároltunk valahol. Képet kerestünk a házunkba. És találtam valamit, ami tetszett, de ő nem volt odaérte, ami gyakran előfordul. Tudjátok, amikor az emberek összeházasodnak, akkor különböző ízlésük van. Nem az a fontos, hogy mindenben egyetértsünk egymással, mert megtanultuk, hogyan tiszteljük egymás véleménykülönbségeit. Szóval Dave-nek nem tetszett a kép, és ő utána, tudjátok, tovább akart keresgélni, amíg olyat találunk, ami mindkettőnknek tetszik. Nos, engem nem érdekelt, hogy tetszik-e mindkettőnknek, mert tetszett nekem. Hát igen, annyit nevethettek ma rajtam, amennyit csak akartok. De ez az igazság. Úgy értem, az esetek többségében nem igazán érdekel minket, hogy mások boldogok-e. Ameddig mi boldogok vagyunk, addig nem számít más. Mondtam előre, hogy ma jól fogok prédikálni. Szóval... Tudjátok, Dave a békesség embere. Szóval, miután volt egy pár... Hisztirohamom az üzletben. Nye-nye-nye, neked semmi sem tetszik, ami nekem. Nye-nye-nye, nye-nye-nye. Végül azt mondta, azt csinálsz, amit akarsz. Nos, tudjátok, ez nem az a igen, drágám, tégy, amit akarsz felelet volt. Meg kell figyelned a testbeszédet és a hanglejtést is. A szavak lehetnek ugyanazok, miközben a jelentése teljesen más. Amen. Szóval... Egy pillanatig önelégültséget éreztem. Ha, megkaptam, amit akartam. És tudjátok, mit mondott a Szent Szellem a szívemben? Azt hiszed, nyertél, de nagyot vesztettél. Tudjátok, miért? Lehet, hogy nyertem, és megkaptam, amit a test szerint akartam, de szellemileg teljesen elbuktam, mert nem úgy viselkedtem, ahogy Isten szerette volna. És nem voltam elég szeretetteljes sem, hogy egy kicsit tovább keresgéljek egy olyan után, amely mindkettőnknek tetszik. Nem érdekelt, mert nekem tetszett. Nos, hála Istennek sokat változtam. Hányan örültök, hogy növekedtem egy kicsit az évek során? És hiszem, hogy Isten ad kegyelmet elmondani nektek mindezeket, és nem szégyellem őket, hogyha segít nektek, mert hiszem, hogy mindannyian meglehetősen egyformák vagyunk. Csak a legtöbb ember nem fogja bevallani neked. Szeretünk a bizonságainkról mesélni, de nem szeretünk a próbákról beszélni. És szomorú, de sokan, miután átmentek a teszten, csak sóhajtoznak. Soha nem jutnak el a bizonyságig. Tudjátok, soha semmilyen pénzért nem cserélném el az elmúlt 35 évben Istennel megélt tapasztalataimat. Te jó ég! Hihetetlen, hihetetlen, hogy Isten mennyire meg tud változtatni egy embert. 2 Korintus 5:15. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt, és feltámadt ő értük. Nos, ha jól értem az igét, akkor Jézus azért halt meg, hogy többé ne kelljen az önzés csapdájában élnem. Vagyis ne csak önmagamért éljek. Ő meghalt, hogy mi szabadok lehessünk önmagunktól. És higgyétek el, ez a legcsodálatosabb dolog a világon. Hányan gondoljátok azt? Csak gondoljátok át egy pillanatra, milyen nagyszerű lenne annyira szabadnak lenni, hogy ne érdekeljen, hogy mit gondolnak rólad mások. Vagy eléggé szabadnak lenni ahhoz, hogy ne aggódj állandóan amiatt, hogy hogy nézel ki. Hogy mit gondolnak, vagy mit mondanak rólad az emberek. Milyen csodálatos lenne, hogyha nem gurulnál be, valahányszor nem az történik, amit te akarsz. Úgy értem, az az öröm ne továbbja, hogyha nem kapod meg, amit akartál, és mégis ugyanolyan boldog tudsz maradni, mintha megkaptad volna. Milyen csodálatos lenne bízni Istenben, hogyha azt akarja, hogy rendelkezz valamivel, akkor ő képes odaadni azt neked. És ha Isten nem adja oda neked, akkor úgy sincs rá szükséged. Filippi 4:4-5. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti önzetlenségetek, a figyelmességetek, a türelmes lelkületetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Szóval hiszem, hogy van itt egy kapcsolat az öröm és az önzetlenség között. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Hogy vagyunk erre képesek? Hadd ismerje minden ember az önzetlenségeteket. Legyetek türelmesek és béketűrőek egymással. Miért? Azért, mert az Úr hamarosan eljön. Tudjátok, el kell engednünk a kis stílű életet, és meg kell találnunk az extravagánst. Jézus nem arra hívott, hogy kis stílű életet éljünk, hanem, hogy extravagáns, feltámadott életet éljünk. Pál apostol azt mondta, meg akarom ismerni őt, és az ő feltámadásának az erejét, mely kiragad engem a halottak közül, még amikor testben vagyok. A feltámadott élet az, amikor nem kapod meg, amit akarsz, és ugyanolyan boldog vagy, mint akkor lennél, ha megkaptad volna. A feltámadott élet az, amikor látod, ahogy egy barátod megkapja azt, amire te már 20 éve válsz, és mégis azt tudod mondani, örülök neked, mert hiszem, hogyha Isten meg akarná adni ezt nekem, akkor megadná. Miért van az, hogy amikor látjuk, ahogy valaki megkapja, amit mi akartunk, akkor az első gondolatunk, és velem mi lesz? Velem mi lesz? Tudjátok, Isten azt akarja, hogy felnőjünk szellemileg arra a pontra, amikor azt mondhatjuk, tudod mit, Uram? Én szeretném ezt, kértem is tőled. De azt választom, hogy örülök az ő áldásuknak, és bízom benned, hogy ha te meg akarod adni nekem ugyanezt, akkor el tudod intézni. Figyeljetek, nincs az a pokolbéli ördög, vagy olyan ember a földön, aki visszatarthatna téged attól, amit Isten neked akar adni. Hallotok engem? Szóval ne gondolkozz azon, hogy a gonosz miatt van, vagy hogy a főnököm miatt van, vagy emiatt, meg amiatt, hadd mondjam ezt újra, hogyha te Istenen tartod a szemedet, és boldog maradsz, akkor nincs olyan pokolbéli ördög vagy ember a földön, aki vissza tudná tartani tőled azt, amit Isten neked akar adni. Ez nem lehetséges, tudod miért? Mert Isten nagyobb mindezeknél. Nincs senki olyan, mint a mi Istenünk, és neki minden lehetséges. Lukács 9:23. Emlékezzetek rá, hogy ezt minden nap tudatosan kell csinálnotok. Amikor felébredsz reggel, gondolkozz egy kicsit, mielőtt kikelsz az ágyból. Istenem, mutasd meg, hogyan lehetek ma áldás valaki számára. Gondold át, hogy mit tehetnél a házastársadért. Ne úgy feküdj ott, hogy mérgelődsz, amiért előző nap nem tett meg valamit, amit szerettél volna. És nem arról beszélek, hogy engedjük, hogy mások átgázoljanak rajtunk. Igen, az embereknek meg kell tenniük értünk bizonyos dolgokat, de tudjátok mit? Azzal nem sokra megyünk, ha állandóan mérgelődünk. Hallottam ott egy kis áment. Hálás vagyok azért a testvérért, aki nagyjából egyet értett velem. Lukács 9:23. Aztán így szólt, minnyájukhoz. Szóval, ha azt gondoltad, reméltem, hogy Joyce ma valami másról fog prédikálni. Nem, ez az üzenet minnyájunknak szól. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Felejtse el, és tegye félre saját magát, és minden önös érdekét. Tagadja meg, és adja fel magát. Ez nem hangzik túl izgalmasnak, igaz? Először is hagyd tisztázzam, hogy a dolgoknak mindig egyensúlyban kell lenniük. Isten mindig egyensúlyt teremt. Ez nem azt jelenti, hogy ne gondoskodj magadról. Nem azt jelenti, hogy soha ne tégy magadért semmit. Soha ne vegyél magadnak semmit. Vagy hogy mindig, minden helyzetben engedned kell, hogy az legyen, amit a többi ember akar. És soha nem lehet a tied, amit te szeretnél. Én egy általános alapelvről beszélek ma. Arról, hogy reggelente ne azzal kelj, hogy aznap a saját boldogságodra törekszel majd. Ne foglalkozz magaddal. Felejtsük el mindazt, amit mi akarunk addig, amíg nem jövünk rá, hogy Isten mit akar. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: Rózsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat. Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északat 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük már is, hogy mi mindenről híres a mai nap, június 22-e. Nyitom a kalendáriumot. 78 éve született ezen a napon Cseráti Zsuzsa, énekesnő, többek között a Különös Szilveszter vagy a Hamu és Gyémánt előadója. 10 évig tanult klasszikus balettet, azt olvastam róla, majd 65-ben lépett énekesnői pályára. Kezdetben a Rangers, majd a Tomasztik együttessel turnézott. A 72-es Táncdal Fesztivál egyik nagy felfedezetje volt. Legnagyobb sikereit a Kicsi gyere velem rózsát szedni, a Boldogság gyere haza és az Árva fiú című dalokkal aratta. 77-ben a Tessék választani című versenyen nagy díjat nyert, majd külföldi vendéglátóhelyeken, később Budapesten és vidéken énekelt. A 80-as években a budapesti Moulin Rouge mulató vezető énekese volt. Később betegség miatt hirtelen jelentős túlsúlyt szedett fel, és ezért egy időre visszavonult a színpadtól, szinte elfeledve szegénységben élt. Visszatérését a 96-os Hamu és Gyémánt című album fémjelezte, amivel egy csapásra sztár lett. Orvosi segítséggel lefogyott, lemezei és színpadi fellépései nagy sikert arattak. 98-ban megkapta a Magyar Köztársaság érdemrend kiskeresztjét, a hanglemezgyártók aranyzsiráb díját háromszor érdemelte ki. 189 éve kezdték el építeni a Magyar Nemzeti Múzeumot. Az építés 10 évig, 1847-ig tartott. A múzeum tervezője Pollák Mihály építész volt, alapítója pedig gróf Széchenyi Ferenc. Az itt található gyűjtemény a magyar történelem kiemelkedő tárgyi emlékeit mutatja be. A hagyomány szerint 1848. március 15-én Petőfi Sándor a homlokzat előtti téren szavalt el a nemzeti dalt. 175 éve hunyt el Kovács Mihály orvos nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója. 27 évesen iratkozott be a Pesti Egyetem orvosi karára, ahol harmadévesként már tanársegédként dolgozott. Számos európai egyetemen és kórházban szerzett tapasztalattal aktívan részt vett a nyelvújítási mozgalomban, célja a magyar orvosi nyelv megteremtése volt. Az első magyar törvényszéki orvostani tárgyú könyvírója. Kovács a himlőoltás egyik korai propagálója is volt. 144 éve született Somjó Zoltán, a mai napon költő, újságíró, műfordító, Schwarz Zoltánként látott napvilágot. Verseit áthatotta a bohém anarchizmus és a lárpullár szemlélet. Fordításai között szerepel többek között Baudelaire műve. 113 éve látott napvilágot Vörös Sándor, költő, író, Baumgartner és Kossuth Díjas művészünk. 64 éve hunyt el a mai napon Urai Tivadar, Kossuth Díjas színész, kiváló és érdemes művész. Ő 1923-tól játszott Budapesten, mély jellemábrázoló képességű, tiszta szövegmondású, elegáns fellépésű művész. 50 éve hunyt el Csík Tibor, olimpiai bajnok, ökölvívó. Csík 1946-ban nyert először országos bajnokságot pehelysúlyban, majd harmadsúlyban is első lett. Az 1948. évi londoni olimpián 5 győztes mérkőzés után a harmadsúly olimpiai bajnoka lett. 49-ben a budapesti főiskolai világbajnokságon harmadsúlyban győzött. 46 és 49 között háromszor szerepelt a válogatott csapatban. 1956-ban külföldre távozott, és viszontagságos körülmények között engedte az életét. 34 éve nincs közöttünk idősebb Szívós István, olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, edző. Fia ifjabb Szívós István szintén olimpiai bajnok, vízilabdázó, unokája Szívás Márton szintén. 36 éve Berlinben ezen a napon bontották le a Checkpoint Charlie, a leghíresebb katonai ellenőrző központ őrházát. A második világháború után Berlint a győztes hatalmak szektorokra osztották. A szektorhatárokat először az utcára festett vonalak és ellenőrző pontok jelezték, később a keleti és a nyugati részek között megépült a berlini fal. A Checkpoint Charlie az amerikai szektor területén állt szolgálatban 45 és 90 között. A név eredete a következő, ez volt a harmadik felállított amerikai ellenőrzőpont, a C-jelű. Az amerikai hadseregben gyakran nem sorszámokat, hanem A, B, C, stb. Jelölést alkalmaznak, amit a félreértések elkerülése véget nem csak a betű kimondásával azonosítanak, hanem az adott betűvel kezdődő szóval. Például A, Alfa, B, Bravo, és így C, Charlie.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam ma a főváros kapcsán. Erősödik a lakásvásárlók alkupozíciója a használt ingatlanok piacán például. Budapesten és a nagyvárosokban is nőtt az átlagos alku mértéke, különösen a panellakásoknál. Az ingatlan.com adatai szerint 2026 júniusára tovább javult a lakásvásárlók alkupozíciója. Budapesten az átlagos alku mértéke 2,5%-ról 3,4%-ra emelkedett, míg a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken 4%-ra nőtt. A nyári időszak visszafogottabb kereslete kedvezhet a vevőknek, a nyári hónapokban ugyanis általában javul az alkupozíció. Az ingatlan.com kedden közzétett adatai szerint júniusra Budapesten és a nagyobb vidéki városokban egyaránt nőtt az átlagos alku mértéke, ami kedvező feltételeket teremthet a vásárlók számára. A teljes budapesti használt lakóingatlanpiacot vizsgálva májusban átlagosan 2,5%-os alkura volt lehetőség, ez nőtt 3,4%-re. A megyei jogú városokban és megyeszékhelyeken szintén javult a vevők helyzete. A Budapesten 50 és 100 millió forint közötti áron kínált használt lakások, családi házak, ikerházak és házrészek esetében is jelentős változás látható. Közben a szervezők lemondták a Jazzfest Budapest 2026 fesztivált, így elmarad a június 27-től július 5-ig tervezett idei rendezvény, közölte a fesztivál igazgató. Kreb Attila hangsúlyozta, a döntést a váratlanul felhalmozódó költségek, a várakozásoktól elmaradó jegyértékesítési adatok, valamint a rendezvény szervező szektort érintő, a közelmúlt eseményei által generált problémák miatt kellett meghozniuk. Évek óta küzdünk a támogatások hiányával, azok minimális volumenével. Az eddigi 4 fesztivált 90-95%-ban a jegyeladásokból valósítottuk meg, írta az esemény igazgatója a Facebookon. Közben Óbuda újra kezdeményezi a római kori limes felvételét a világörökségi státuszra. Az önkormányzat a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus palota és a dunai limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára javasolta, mondta Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a hajógyári szigeten tartott sajtótájékoztató. A pályázat alapját az a korábbi szakmai anyag adja, amelyet már 2018-ban Visi Zsolt régész, muzeológus és csapata számos szakemberi szakmai szervezet bevonásával készített el, de mint Kis László fogalmazott, a politikai döntések miatt a listára vétel meghiúsult. Hangsúlyozta, hogy a kerületben élők és az ott dolgozó közösségek is támogatják a projektet, és kiemelte a terület bérlőjét is, aki vállalta, hogy a bérleti szerződése módosítása nélkül lehetőséget biztosít a projekthez kapcsolódó munkák elvégzésére a projekt támogatására. Vizsi Zsolt reményét fejezte ki az iránt, hogy az új kormányzat felismeri a csatlakozás jelentőségét és annak fontosságát, hogy mit jelent Magyarország számára, ha be tud kapcsolódni abba a nagy nemzetközi rendszerbe, amelyet a világörökségi listára való felkerülés jelent. Tétény Éva, a harmadik kerület főépítésze elmondta az Inforádióban, hogy ez egy 8 országot érintő nemzetközi előterjesztés, egy közös pályázatban a régi római birodalom határvonalát a világörökség részévé tennék. Óbuda azért fontos, mert a Hadrianus tartói palota az egyetlen egy olyan nagy megmaradt emléke ennek a védvonalnak, ami bemutatható lesz, jelenleg 2 méterrel a föld alatt van, fogalmazott. Hozzátéve, az óbudai önkormányzat azt vállalta fel, hogy kezdeményezi, az élére áll a projektnek, hiszen 65 magyarországi települést érint még az előterjesztés. Minden esetben a kormányzat feladata, hogy az előterjesztés elkészüljön, és az adott helyszínek fejlesztése az, amire forrásokat kell valahogyan szerezni. Az óbudai hajógyári sziget esetében azért ez több 10 milliárdos költséget jelentene, tette hozzá. Közben tovább bővült a hazai turizmus teljesítménye 2025-ben. A növekedés motorját a külföldi látogatók jelentették, és tovább erősödött a szálláshelyek szerepe. Az ágazat a háttérszolgáltatókkal együtt 10,2%-át adja a GDP-nek, és 420 ezer embernek ad munkát. A legfrissebb turisztikai trendekről tartott sajtótájékoztatót a Központi Statisztikai Hivatal. Tóth Tamás, a KSH elnök helyettese bevezetőjében elsősorban a turizmus egyre erősebb makrogazdasági szerepére utalt. Ezután Német Eszter, a KSH főosztályvezetője szólt a tavalyi és az idei turisztikai szokások alakulásáról és a számadatokról. Az ágazat volumene ugyanakkor összességében még nem érte el a koronavírus járvány előtti 2019-es rekordszintet. Ez meglepő, hiszen Budapest belvárosában alig lehet lépni a külföldi turistákról, teszi hozzá a laikus szemlélő, nem beszélve az elmúlt 7 év alatt felépült több tucatnyi új szállodáról és a fapados járatok belépéséről. A turizmus statisztikai fogalma ennél jóval tágabb. Beletartozik az is, ha valaki hazautazik a rokonokhoz vidékre, hétvégén leutazik a saját nyaralóiba, vagy átmegy vásárolni egy határon túli áruházba, és fordul is vissza. A turisztikai szálláshelyeken összesen 47,2 millió vendégészakát regisztráltak 2025-ben, ami 5,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedéshez elsősorban a külföldi látogatók járultak hozzá, akik nem csak nagyobb számban érkeztek Magyarországra, hanem átlagosan hosszabb ideig is maradtak, és többet költöttek, mint korábban. A magyarok több mint háromszor annyi utazást terveznek belföldön, mint külföldön. A több napos belföldi utazáson résztvevők aránya elmaradt a korábbi évektől, de akik útra keltek, átlagosan gyakrabban és hosszabb időre utaztak el. Közben Budapesten a 6. kerületi önkormányzat korlátozta az Airbnb-t, ezért a Terézvárosban a rendelkezésre álló kapacitás 2026 első negyedévében 40%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, ami a vendégforgalom 28%-os visszaesésével járt együtt. A turisták ezért más kerületet választottak. A főváros többi részén ugyanakkor tovább bővült a kereslet. A 6. kerület adatai nélkül Budapest vendégforgalma 12%-kal emelkedett. A kieső forgalom egy része a szomszédos kerületekben jelent meg, amely többségében az átlagot meghaladó növekedést mértek. A turizmus gazdasági környezethez hozzátartozik, hogy a kereskedelmi vendéglátóhelyek száma az elmúlt évtizedben mintegy negyedével csökkent, ezen belül az italt kínáló üzletek és zenés szórakozóhelyek száma 44%-kal esett vissza, ami igen nagy szám. Idén nyáron is elindul az Adria Intercity, amellyel Budapestről közvetlenül juthatunk el Splitbe. A MÁV tájékoztatása szerint a járat július 3 és október 2-a között közlekedik, hetente 2-4 alkalommal. Az Adria Intercitynek hála a pihenni vágyók az idei szezonban is könnyen elérhetik a továbbra is népszerű horvát tengerpartot tehát. Ahogy a MÁV is írja, az éjszakai vonatozás egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás nagy része éjszakára esik, vagyis elkerülhető a hosszú autózás, az autópályákra jellemző forgalom és a vezetés fáradtsága. Az első idei Adria Intercity a keleti pályaudvarról július 3-án startol Split felé, a visszafelé tartó első járat pedig július 4-én indul útnak. A július és augusztusi menetrend szerint a járat Budapestről minden páratlan napon indul, a 31. napokat kivéve. A vonat 18 óra 40 perckor hagyja el a magyar fővárost, és másnap 9 óra 37-kor érkezik Splitbe. Visszafelé ugyanezekben a hónapokban minden páros napon közlekedik. Splitből 17 óra 40 perckor indul, Budapestre pedig másnap 9 óra 35 perckor fut be. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. június 22-e van, hétfő 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Új melegrekord született Budapesten, forró napok jönnek. Elhagyott iskola épületből lesznek szociális bérlakások Újpesten. Nyári utazási kisokost adott ki a Budapest Airport. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Tovább fokozódik a nyári hőség, vasárnap új napi melegrekord dőlt meg Budapesten. A meteorológiai mérések szerint Újpesten 36,5 Celsius fokot regisztráltak, amivel megdőlt a június 22-ére vonatkozó korábbi fővárosi rekord. Az eddigi csúcsot 2007-ben mérték, szintén Újpesten, akkor 35,8 fokig emelkedett a csúcsérték. A mostani érték ezt közel egy fokkal haladta meg, jól érzékeltetve az országot elérő intenzív hőhullám erejét. A szakemberek szerint a következő napokban sem várható jelentősebb enyhülés. Az ország több térségében 33 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletekre lehet számítani, ezért több vármegyében is hőségriasztás van érvényben. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a déli és a kora délutáni órákban különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, valamint az árnyékos helyek keresése. A nagy meleg nem csak az embereket, hanem az infrastruktúrát és a természetet is próbára teszi, és nem csak a fővárosban. Az elmúlt napokban több településen a megnövekedett vízfogyasztás miatt vízellátási nehézségekre figyelmeztettek Pest vármegyében, miközben a tartós szárazság a növényzetet is egyre jobban megterheli. A forróság mellett ugyanakkor helyenként változékonyabb időjárás is kialakulhat. A délutáni és esti órákban elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de ezek várhatóan csak átmeneti felfrissülést hoznak. A legtöbb helyen továbbra is napos, igazi strandidőre lehet számítani. A meteorológusok szerint érdemes figyelni az időjárási figyelmeztetéseket, különösen az időseknek, a kisgyermekes családoknak és azoknak, akik a szabadban dolgoznak, hiszen a tartós hőség komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt tovább nőtt a tűzveszély Magyarországon, ezért hétfőtől újabb térségekben rendeltek el tűzgyújtási tilalmat. A korlátozás Budapestet és több vármegyét is érinti, a hatóságok pedig arra figyelmeztetnek, hogy egyetlen szikra is komoly károkat okozhat a kiszáradt növényzetben. A szakemberek szerint az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása miatt az erdőkben és azok környezetében található növényzet jelentős része kiszáradt. A felhalmozódott avar, a száraz fű és az elszáradt növényi maradványok miatt jelenleg rendkívül magas a tűz kialakulásának és gyors terjedésének kockázata. A most elrendelt korlátozás Budapest mellett Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érinti. Emellett továbbra is érvényben marad a korábban bevezetett tilalom Pest, Heves, Csongrád-Csanád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében is. A tilalom idején nem szabad tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, valamint a fásított területeken is azok közelében sem. A szabály a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik, vagyis a népszerű kiránduló helyeken található kiépített tűzrakóhelyek használata is tilos. A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy nem minden szabadtéri sütés esik a korlátozás alá. A megfelelően kialakított zárt tűzterű vagy gázüzemű grillek és sütőberendezések használata továbbra is megengedett lehet, amennyiben azok biztonságosan működnek és nem érintett területen találhatók. A szabályszegés komoly következményekkel járhat, a hatóságok akár 1 millió forintos bírságot is kiszabhatnak a tiltott tűzgyújtás esetén, míg egy tényleges tűzeset okozása esetén a büntetés több millió forintra is emelkedhet. A szakértők szerint a legtöbb erdőtűz emberi figyelmetlenség miatt keletkezik. Egy eldobott csík, egy felügyelet nélkül hagyott parázs, vagy akár egy rosszul eloltott bográcstűz is elegendő lehet ahhoz, hogy a száraz növényzet lángra kapjon. A következő napokban ráadásul tovább folytatódik a kánikula, ezért a hatóságok fokozott óvatosságot kérnek mindenkitől. Új funkciót kap egy évek óta használaton kívüli iskola épület Újpesten. A főváros szociális bérlakásokat alakít ki az egykori oktatási intézmény helyén. A beruházás célja, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik nehezen tudnak megfizethető lakhatáshoz jutni a fővárosban. A 4. kerületi Baross utcában található épület átalakításával összesen 26 bérlakás jön létre. A projekt egy Európai Uniós támogatással megvalósuló mintaprogram része, amely azt vizsgálja, hogy hogyan lehet használaton kívüli épületeket korszerű energiahatékony otthonokká alakítani. A beruházás bemutatásakor Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta, hogy Budapest komoly lakhatási kihívásokkal néz szembe. Az ingatlan árak az elmúlt években jelentősen emelkedtek, miközben egyre többen küzdenek azzal, hogy megfizethető lakást találjanak. A főpolgármester szerint a jövőben különösen fontos lehet azoknak az épületeknek az újrahasznosítása, amelyek eredeti funkciójukat már elvesztették. Az egykori iskola átalakítása ezért nem csak lakhatási projekt, hanem egy olyan modell kísérlet is, amely más, üresen álló épületek hasznosításához is mintát adhat. A fejlesztés összköltsége mintegy 6,2 millió euró. A finanszírozás nagy részét Európai Uniós forrás biztosítja, a fennmaradó részt pedig a fővárosi önkormányzat állja. A lakásokat szociális alapon lehet majd bérelni, a jelentkezés és a kiválasztás pontos feltételeit a következő hónapokban dolgozzák ki. A beruházás még idén befejeződhet, az első lakók pedig várhatóan jövő év elején költözhetnek be az új otthonokba. Bár a 26 lakás önmagában nem oldja meg Budapest lakhatási problémáit, a projekt mégis fontos lépés lehet egy olyan bérlakásrendszer felé, amely hosszabb távon több ember számára kínálhat megfizethető lakhatási lehetőséget a fővárosban. Megkezdődött a nyári utazási csúcs szezon, és a következő hetekben több százezer utas fordul meg a budapesti repülőtéren. A Budapest Airport szerint a gondtalan nyaralás már jóval a felszállás előtt elkezdődik, ezért összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat, amelyek megkönnyíthetik az indulást. Idén a budapesti repülőtérről mintegy 160 úti cél érhető el, közvetlenül vagy átszállással, így a választék minden korábbinál szélesebb. A szakemberek azt javasolják, hogy az utasok már az utazás előtt ellenőrizzék okmányaik érvényességét, valamint tájékozódjanak a célország aktuális beutazási szabályairól. Krónikus betegség vagy rendszeresen szedett gyógyszer esetén érdemes angol nyelvű orvosi igazolást is magunkkal vinni. A repülőtér szerint sok időt lehet megtakarítani az online check-in használatával. Akik csak kézipoggyásszal utaznak Budapestről, a terminálra érkezve egyenesen a biztonsági ellenőrzéshez mehetnek. A feladott bőröndel érkezők számára pedig az önkiszolgáló poggyász feladó pontok jelenthetnek gyorsabb megoldást. A csomagolásnál különösen fontos odafigyelni a légitársaságok eltérő szabályaira. A kézipoggyász méretére, súlyára és a szállítható tárgyakra vonatkozó előírások járatonként ugyanis eltérhetnek. Az értékeket, gyógyszereket és az utazáshoz szükséges dokumentumokat mindig célszerű a kézipoggyászban tartani. A Budapest Airport arra is felhívja a figyelmet, hogy az utasok legalább 2,5 órával a járat indulása előtt érkezzenek meg a repülőtérre. A nyári időszakban ugyanis jelentősen megnő az utasforgalom, ami hosszabb várakozási időt eredményezhet. Az idei szezon újdonsága, hogy a repülőtéren több digitális fejlesztés is segíti a tájékozódást. Az új navigációs rendszerek könnyebbé teszik a közlekedést a terminálokon, különösen a látássérült és a mozgáskorlátozott utasok számára. Emellett a kisgyermekes családokat játszósarkok, babamama szobák és ingyenesen használható repülőtéri babakocsik várják. A szakemberek egy apró, de hasznos tanácsot is megosztottak. Érdemes üres kulacsot is vinni a repülőtérre. A biztonsági ellenőrzés után ugyanis több helyen is lehetőség van azt ivóvízzel feltölteni, így nem csak pénzt lehet megtakarítani, hanem a műanyag hulladék mennyisége is csökkenthető. A Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy a nyári csúcs időszakban folyamatosan figyeljék járatuk státuszát, és a beszállókapu megjelenése után időben induljanak el a kapuhoz, mert a végső beszállítási felhívás nem minden esetben hangzik el a hangos bemondóban. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható. Rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicai szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokhatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg,

A gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőbe. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenc-hegy területén megtalálható élővilágot, az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Széll Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett városszerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban
érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékáli mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtös kalács is.

0: dicsőt meg! Manna FM, Budapest Update.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus Ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswayer belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő is az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
0: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: látok, amit csak most bánok, hogy sosem mondtam el.
1: Élet, öröm, zene. Nem.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

sem figyelmed. Bujakott alatt, mint a rombol, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmod kép, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ahogy ígértem, a Manna délelőttben a vendégem Gyovai Helén, vagyis az internet és a könyvek világából már olasz mammaként ismert hölgy, akivel most meg fogunk beszélni minden dolgot, hogy mire kell odafigyelnünk, hogyha Olaszországba megyünk nyaralni, mert hogy még bőven abban az időben vagyunk, hogy bármikor nekiindulhatunk, akár egy hosszú hétvégére is. Szia, Helén!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Na, kezdjük onnan, in medias res, hogy mire kell leginkább odafigyelni, és ezt mondjuk el annak fényében, vagyis hát kérlek, hogy te mondd el annak fényében, hogy téged miért meglepetésként, mikor kimentél, és mik a legnagyobb hibák, amiket elkövetnek, mondjuk a magyarok, vagy úgy általában a turisták odakint?
2: Fú, hát a legnagyobb hibák, úristen, erről egyébként már külön blogposztot is írtam, mert hogy vannak olyan szabályok Olaszországban, ilyen íratlan törvények, amik azért nem árt betartani, különben ilyen nagyon kikerekedett szemekkel, ufóként fognak rám nézni az olaszok. Például, hogy igyekezzünk mondjuk a cappuccino fogyasztást a délelőtti órákra korlátozni, tehát mondjuk ebéd után megérjünk, mert a pincér hajlamos kicsit úgy nézni ránk, hogy úristen, ez honnan jött, vagy mit akar. Aha. Nem árt figyelembe venni azt, hogy mi Magyarországon például hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a nap bármely szakában ehetünk bármit is. Tehát tulajdonképpen Magyarországon az éttermek így délelőtt 11-től este, nem tudom, 11-ig nyitva vannak. Aha. Olaszországban ez nem így van. Az olaszoknál az étkezésnek megvan úgy általában a maga, hogy is mondják ezt szépen, szertartása, és nem esnek étkezésen kívül, tehát arra is figyeljetek, hogy Olaszországba étterembe akartak menni, akkor az étterem az itt van mondjuk déltől 3-ig ebédidőben, majd utána kinyit van, amikor este 7-től, és akkor utána nem tudom, éjfél nyitva van. Tehát, hogyha délután éheznél meg, akkor nem fogsz találni mondjuk éttermet, ahol meleg ételt találsz, ez mondjuk fontos. Hogyha találnál ilyet, mert mondjuk nyilván fogsz találni mondjuk Velencében, Rómában, Firenzében, akkor ez az, amit mi úgy szoktunk írni, hogy turista csapda, nem? Tehát, hogy így a turistára találták ki, tehát az olaszok nem fognak besétálni. Arra is, az is egy ilyen intőjel lehet, hogy egy hely nem feltétlenül autentikus, ha mondjuk délben pizzát árulnak, mert az olaszok hagyományosan a pizzát azt a vacsorára tartogatják. Tehát, hogyha valahol délben pizza van, akkor az is ilyen turista csalogatott
1: turistáknak szánt. Vagy a ketchup van hozzá.
2: Vagy csak egy csapnál jönni, hát az, mondjuk azt szerintem nem fordulhat elő. Igen, a szentségtörés. Aztán, ami most egyébként fontos, meg aktuális, ez az általános szabályoktól eltérve az, hogy biztos hallottátok Magyarországon is, hogy Szicíliában nagyon sok tűzeset volt az utóbbi időben, ami miatt például a katalánai reptérnek az egyik terminálját is lezárták, tehát figyelni kell arra, hogy most éppen oda fogsz érkezni, ahová te gondoltad, és nem véletlenül egy másik repülőtérre, ahonnan majd transferrel fognak átszállítani. Aha. Ez mondjuk egy jelenleg aktuális praktikus tanács.
1: Aha. Mert a szárazság az most akkor ott is tombol. Odakint nálatok is vannak locsolási vagy öntözési korlátozások, vízhasználati korlátozások?
2: Ez nagyon érdekes egyébként, mert hogy tavaly volt, tehát hogy tavaly még nálunk éjszakon is a hegyekben, tehát nem lehetett a dísznövényeket meglocsolni.
1: A Torino környékéről beszélünk most, igaz?
2: Igen, igen. Viszont az idén volt rendesen csapadék, sőt, Észak-Olaszország egyes részein most ilyen extrém csapadék mennyiségek hullanak, és ráadásul hát ugye ez megint ilyen éghajlat változás, klímaváltás következtében, ilyen öklömnyi jégdarabok is hullanak az égből. Tehát olyan jégesőket tapasztalnak, amilyen nagyon-nagyon
1: félelmetes, meg tehát, igen.
2: Félelmetes, igen. Tehát mondjuk egész nap forróság van, és aztán egyszer csak így 10 percre éjszakai sötétség, mondjuk délután 3-kor, és akkor így puff.
1: Hogy állnak ez az olaszok? Mert ők úgy egyébként az élethez viszonylag könnyedén állnak, tehát elfogadóbbak, azt gondolom, és kevésbé aggódósak, mint mondjuk a magyarok. Hogy állnak ez a változáshoz? Már mi az időjárást illeti, ha már itt tartunk?
2: Hát nyilván azért itt is sokan vannak, akik vannak olyanok, akik azt mondják, hogy de hát nyáron mindig meleg volt, meg télen mindig hideg volt, nem a történelem során, de azért most már annyira a saját bőrünkön lehet tapasztalni azt, hogy hát ez a júliusi 37-38 fok nálunk éjszakon, ez azért abszolút nem normális, tehát nálunk azért mindig lehetett nyugodtan aludni, meg éjszaka mindig jól esett betakarózni egy kicsit, hát ezt így elfelejtjük mostanában, és Szicíliában, Szardinián, Pújában, egyéb dél-olasz régiókban pedig 40 fok feletti hőmérsékleteket mértek júliusban, és az meg tényleg elviselhetetlen. Úgyhogy ez lehet tagadni, csak nem érdemes.
1: Tehát akkor ilyenkor érdemes azt is végig gondolni, hogy melyik hónapban menjünk nyaralni. Tehát, hogyha mondjuk a nyarat nézzük, ami most már májustól októberig tart, ugye a langyosabb része az a május meg az október, de azért júniustól szeptemberig bőven nyár van. Mikor érdemes Olaszországba menni?
2: Hát én az augusztust egyáltalán nem javasolnám, és nem csak az extrém időjárás miatt, hanem amiatt is, hogy az olaszok hagyományosan augusztusban mennek el szabadságra. Tehát főleg a két középső hónap, vagy a két középső hét augusztusban, az mindig azzal jár, hogy mindenhol óriási a tömeg, hogy mindennek magasabb az ára, tehát a szállás, a repülőjegyek, a vonatjegyek minden sokkal többe kerül. És tényleg leáll gyakorlatilag egész Olaszország, ilyenkor az olaszok elvonulnak a tengerpartra, és akkor ott vannak nyilván minden, ami eszel.
1: Tele a tengerpart.
2: Tele a tengerpart, meg tele minden. Úgyhogy én augusztusban biztos...
1: Akkor ne a tengerpartos részre menjünk, nem? Vagy hogyha mindenképpen utazni akar valaki.
2: Tehát egyébként a hegyek is tele vannak, mert most már az olaszokban is benne van ez a vágy, hogy akkor inkább valamilyen hűvösebb helyre vonulnak el nyáron, mintsem, hogy lemenjenek a tengerpartra. Úgyhogy én az augusztus ezt kerülném. Szeptember az szerintem már szuper. Mi például a családdal mindig június végén szoktunk elmenni nyaralni, mert akkor meg még nem indultak el. Úgyhogy szerintem azok a tökéletes időszakok. Aha. Én jó. Úgy gondolom.
1: Amikor Olaszországba indulunk, mire figyeljünk akkor, hogyha autóval megyünk?
2: Ó, ez is egy kedvenc témám. Tehát ezt mindig szokták tőlem kérdezni. Olaszországban nem matricás rendszer van például az autópályákon, hanem fizetőkapuk vannak szakaszonként. És arra nagyon oda kell figyelni, hogy vannak olyan fizetőkapuk, amire az van kiírva, hogy telepassz nagy sárga alapon kék betűkkel, és azokban a sávokban nem érdemes behajtani, mert oda csak azok hajthatnak be, akiknek van egy telepassz nevű kütyűjük, amúgy össze van kötve a bankszámlával, és automatikusan vonja az összeget. Tehát jó eséllyel egy magyar turistának nem lesz ilyen kütyű az autójában, és ez azzal jár, hogy nem fog kinyírni a sorompó, és akkor majd jönnek az olaszok, és ott ordibálnak, hogy mit csinálsz már te ott a sorompó előtt, miért álltál be a rosszába. Tehát azt így nem árt el figyelemmel követni. A másik dolog, ami miatt én nagyon sok büntetést szoktak sokan írnak arról, hogy büntetést kapnak. Minden olasz nagyvárosban, sőt már a kisebb városokban is vannak olyan zónák, ahová nem lehet behajtani, illetve ahová csak az ott lakók hajthatnak be. Tehát lehet, hogy neked nem tűnik fel, mert egyébként ott közlekednek autók, meg zajlik a forgalom, viszont te nem vagy jogosult arra, hogy oda behajts. Ezeket szokták jelölni, most magyarosan mondom, Z, mint Zoltán, T, mint Tamás, L, mint Telemér, olaszul Zetati Jelle, az a zóna neve. Tehát ide például meg ne próbáljatok behajtani, vagy hát számoljatok a lehetséges következményekkel. Igen.
1: Érdemes-e Olaszországba?
2: Ez a kettő dolog jutott eszembe.
1: Érdemes-e Olaszországba úgy menni kocsival, mert tehát, hogyha le tudjuk tenni valahol külvárosban, vagy egy otthagyós parkolóban, hogyha létezik ilyen, és akkor bent használni abban a városban, ahol nyarolunk, ahol tartózkodunk, ahol pihenünk, az adott a lábunkat nyilván, meg az ott lévő tömegközlekedési eszközöket. Így azért egyszerűbb lehet. Le van erre lehetőség, hogy valahol letegyük a kocsit?
2: Igen, persze a legtöbb nagyvárosban van ilyen, általában a metró végállomásokon van ott is egy ilyen nagy park and ride parkoló, és akkor oda leteszed, és akkor az nagyon kényelmes. Meg egyébként szerintem, hogyha te városlátogatni mész valami nagy olasz városba, akkor praktikus egyébként is repülővel menni. Tehát, hogy így nem feltétlenül autóval a...
1: Sokkal macerása.
2: Pont azért, mert a tömegközlekedés az jó, meg az autó macerása nagyvárosban, igen.
1: Ha repcsivel megyünk...
2: arra, hogy most hova parkolsz, nem tudom.
1: Mert hogy ott lesz a kocsi, meg lesz-e, hogy szabad, parkolás, hogy van. Igen, egy csomó mindennek pluszba utána kell nézni, ami aztán még gondot okoz, úgyhogy a stressz az jön velünk, ez nem jó.
2: Akkor tegyük félre... Ha a városlátogatás, akkor szerintem repülő.
1: Repülő. Ha repülővel megyünk, akkor tiszta sor, hogy mi történik, az ember nyilván foglal szállást, megy ide-oda. Mire kell figyelni mondjuk egy szállásválasztásnál? Most már nagyon nagy divat az Airbnb. Mire figyeljünk, hogyha mondjuk ilyen szállásra megyünk? Milyen szokásokat kell tiszteletben tartanunk, hogyha mondjuk egy normál lakóházban megyünk egy Airbnb lakásba?
2: Az a jó egyébként, hogy Olaszországban rengeteg Airbnb van, és nagyon nagy a konkurencia a lakások között, tehát az biztos, hogy a minőség az jó lesz. Tehát, hogy mi is gyakran utazunk, úgyhogy Airbnb-ben szállunk meg, és tényleg nagyon flottul mennek a dolgok, nagyon kedvesek a házigazdák, tényleg mindenre... hogy mondjam, hogy mindenre, nem az, hogy mindenre kaphatóak, hanem ilyen nagyon rendelkezésre állnak, hogyha bármi segítségre lenne szükség. Igazából semmi, hogyha egy mondjuk társasházban lenne, vagy egy ilyen nagyobb lakóházban, hát ugyanúgy kell viselkedni, mint hogy szerintem az ember otthon is viselkedne, tehát nyilván nem fogunk éjfélig hangoskodni az erkélyen, meg eldobálni a lépcsőházban a csikket, tehát hogy semmi, csak a civilizált együttélésnek a szabályait kell betartani, és akkor ott nem lehet gond, tehát nincsenek azért ilyen külön szabályok, mert legyünk normálisak, csendesek.
1: A Manna délelőtt vendége Gyovai Helén, vagyis ismertebb nevén az olasz mamma, vele beszélgetünk hamarosan tovább arról, hogy mit szabad és mit nem, hogyan nyaraljunk Olaszországban, hiszen bőven tombol még a nyár, és érdemes végig gondolni azt, hogy mikor, hova megyünk Olaszországon belül, hogyan eszünk és hogyan viselkedünk, mert ez nagyon nem mindegy, és hát természetesen arról is szó lesz még a mai Manna délelőttben, hogy mit érdemes megnézni, hova menjünk, hogy ne csak a turista látványosságok és a legnépszerűbb helyek töltsék ki az időnket, hogyha Olaszországban vagyunk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan nyaraljunk Olaszországban? Hogyan legyünk ügyesek Olaszországban? Mit illik és mit nem? Erről beszélünk ideig, és erről beszéltünk ideig, és ezután is erről fogunk beszélgetni a Manna délelőtt vendége Gyovai Helén, vagyis ahogy a könyvei és az internetes blogja alapján ismerjük, az olasz mamma, akivel arról beszélgetünk tovább, hogy mit illik az éttermekben, mit tegyünk, mit ne tegyünk, mit kérhetünk, mit nem, mi az, amit egyáltalán nem szabad, mit mivel legyünk, mi az, ami az olasz éttermi, vagy otthonfőzős, vagy családnál vendégeskedős étkezési etiketben a legfontosabb. Szia Helén, újra jó reggelt, köszönöm, hogy ránk
2: Hello, érsz. Sziasztok.
1: Honnan kezdjük?
2: Fú, hát ez egy őrületesen nagy téma, és ezt már többször kifejtettem mindenféle fórumokon, hogy az olaszoknak mennyire fontos az étkezés, és mennyire komolyan veszik az étkezési szabályoknak a betartását, illetve a saját hagyományaikat, meg nyilván, hogy hát az olasz konyha a legfinomabb a világon, úgyhogy próbálom magam összeszedni, meg így rövidre zárni a gondolataimat. Tehát, amire nagyon kell odafigyelni, hogyha Olaszországban étterembe vagyunk, most arról nem igazán beszélnék, hogyha apartmanban saját magunknak főzünk, mert akkor nyilván azt a saját ízlésünk, meg saját szabályaink alapján úgy alakítjuk, ahogy gondoljuk, de hogyha étterembe megyünk, és főleg, hogyha nyáron, akkor tanácsos foglalni, mert az olaszok nagyon szeretnék étterembe járni, tehát könnyen előfordulhat, hogy esetleg le kell, hogy pattanjunk az ajtóról, hogyha nem szóltunk oda előtte. Most már egy csomó applikáció is van egyébként a mobiltelefonokon, amin keresztül ezt meg lehet ejteni, tehát még csak olasz nyelvtudás sem szükséges ehhez. Úgyhogy én ezt mindenféleképpen javaslom. Egyrészt az, hogy foglaljunk, másrészt, amiről már beszéltem, hogy igyeljünk arra, hogy ugye az olaszok étkezésen kívül nem esznek, ezért az éttermek is vagy ebédidőben, vagy pedig vacsoraidőben vannak nyitva, a kettő között nem jellemző, maximum ilyen bárokba tudunk beugrani, bekapni egy szendvicset, vagy valamilyen kis egy szelet pizzát, vagy ilyesmi, hogyha megéheznénk. Akkor ami még a magyarok számára ilyen furcsa szokott lenni, amikor Olaszországba mennek étterembe, hát ugye az olasz konyha az gyakorlatilag teljes mértékben nélkülözi a leveseket, tehát egy leves az nálunk így nincs, és hiába lehet Magyarországon mondjuk olasz étteremben kapni toszkán paradicsomlevest, ez nem létezik.
1: Vagy minestrone, ezt a kettőt tudod, ez a kettő.
2: Minestrone egyébként van, de az téren is, hogyha betegek vagyunk, tehát az olasznak ez az általános hozzáállás, hogy hát az levest akkor eszik az ember, amikor beteg. Szóval étteremben azt nem fogtok találni, az olaszoknál ugye úgy épül fel az étkezés, hogy van az előétel, utána jön az első fogás, ami vagy tészta, vagy risotto, mert a rizs az olaszoknak nem köret, a rizs az első fogás, és risottóként szeretik enni. A második fogás az, ami a hús vagy a hal, és aztán ezek mellé lehet ugye köretet választani, de a köret az nem feltétlenül része a... Tehát, hogy te most kérsz akármilyen, nem tudom, halas ételt, ahol nem biztos, hogy fog járni köret, azt külön kell kérni, és akkor utána a desszert. Tehát így épül fel egy olasz menü, amit egyébként gyakorlatilag képtelenség végigenni, tehát mi azt szoktuk csinálni, hogy eszünk egy előételt, meg eszünk vagy egy első, vagy egy második fogást. Az is nagyon fontos, hogy mit iszunk az ételek mellé. Az olaszok az étkezések mellé vagy vizet isznak, vagy bort. Tehát ez nagyon egyszerű. Tehát, hogyha te egy étteremben vagy, akkor biztos, akkor nem fogsz kólát, vagy egyéb ilyen szénsavas üdítőt kérni, ha csak nem vagy kisgyerek. De egyébként az sem biztos, hogy az étteremben lesz. Igen. Rostos üdítőt meg aztán végképp nem. Tehát rostos üdítőt az olasz, az csak reggelire fogyaszt. Tehát az a nap többi szakaszában gyakorlatilag nem létezik. Pizza mellé lehet sört inni. Pizza mellé lehet sört inni, és pizza mellé lehet mindenféle szénsavas üdítőket inni, az nem
1: vétek.
2: Az megbocsátható. Igen. Tehát így ez a lényeg, hogy az olasz az vízbor, hogyha étteremben van. Úgyhogy a pizzériában lehet egy kicsit ettől eltérni.
1: Amikor tésztát eszünk, mire kell odafigyelni, és mit várjunk? Mert ugye azért azt az ember tudja, mondjuk én, amikor az olimpia idején volt szerencsém kint lenni Pekingbe, csodálkoztam azon, hogy mennyire más a kínai konyha, mint amit mi itthon kínai konyhaként ismerünk. Tehát, hogy nagyon szépen igazítják az adott ország ételéhez, ízvilágához, szájíze, az emberek szájízéhez azokat az ételeket, amiket behoznak bizonyos nemzetek. Tehát amit itt olaszként ismerünk, biztos van egy-két olyan étterem, most nyilván ezt nem fogjuk sorolni, akiknél abszolút autentikus olasz ételt eszünk, de azért amit mi mondjuk otthon elkészítünk carbonarának, az közel sem olyan, mint amit Olaszországban eszünk. Tehát mire figyeljünk, amikor tésztát vagy pizzát kérünk?
2: Hát az olasz konyhára úgy általában nagyon jellemző az, hogy a kevesebb az több. Tehát nagyon fontosnak tartják azt, hogy inkább nagyon kevés hozzávalót használjanak fel mondjuk egy tészta ételhez, de azok olyanok legyenek. Tehát most amit mondtál te a carbonara, az is annyi, hogy a tojás sárgája, a pofaszalonna, mert hogy egyébként a guanciale-nak nevezett, szerintem az magyarul pofasz, tehát az, ami a malacnak így az orszája, onnan, az, és így gyakorlatilag, és ugye a parmezánsajt, és így, vagy pecorinosajt, és ennyi. Tehát nincs benne tejszín, a tojásnak csak a sárgáját használják, tehát ilyen nagyon, nagyon egyszerű, de nagyon jó, és erre nagyon adnak. Ami még fontos, és az mondjuk inkább etikett, és nem a hozzávalóknak a kérdése, az, hogyha neked kiadnak egy tányér spagettit, vagy egyéb hosszú tésztát, akkor azt csak a villával tekerjük, tehát az nem használunk még pluszba kanalat. Én ezt nem is tudom, hogy
1: honnan van egyáltalán, igen.
2: A köztudatban. Azt egyszerűen csak a tányérra támasztja a villát, és így feltekeri a tésztát, és ennyi.
1: Mennyi pluszban kihozott reszelt parmezánt illik, vagy nem illik szórni pluszban a tésztára? És azt most újra mondjuk el, hogy ketchupot nem teszünk se a pizzára, se a tésztára.
2: Ketchupot nem teszünk semmire, meg ananás sincs a pizzán egyébként, azt se keressük. Hát az egyébként, mert az ízlésed szerint viszont azt illik tudni, hogy halas ételekre nem teszünk parmezánt.
1: Ez is egy fontos adalék. Igen. Mi az, amire figyeljünk még az édességeknél például?
2: Az édességeknél? Hát, arra ügyeljünk leginkább, hogy még belénk férjen, amíg eljutunk odáig.
1: Mik ezeket, amiket ajánlanál? Ne csak a tiramisút együk, ne csak a profiterolt együk, hanem akkor próbáljunk ki olyan olasz édességeket, amiket egy kicsit izgalmasabb és egy kicsit újabb ízeket hozhatnak az életünkbe. És hogy például felnőttek nyilván csak, de igyanak egy limoncellót.
2: Például igyanak egy limoncsalat. Hát egyébként nyilván az Olaszország egy ilyen hatalmas ország, meg marha nagy a kiterjedése északról, tehát eltérő az édesség kultúra, meg az desszertek is nyilván, hogyha az ember más teszik akkor, hogyha Trentino által hátizsében van, mert akkor otthonihoz hasonló almás rétest kell, hogy mindenféleképpen megkóstoljon, meg más, hogyha Szicíliában, mert ott meg a ricottával töltött cannolo, meg egyébként is a mindenféle ricottás édességek azok, amik nagyon dívnak. Tehát az igaz, hogy tiramisu az mindenhol van, de tényleg, tehát az minden olasz étlapnak a része, de nyilván akkor, hogyha láttok mellette valami helyi érdekeseket, akkor azt kell megkóstolni, de mondom, Szicíliában cannolo, Dél-Tirolban a strudel, akkor mit tudom én, nálunk, mivel Piemontban hatalmas magyaró ültetvények vannak, ezért nálunk mindenféle magyarós édességeket ajánlatos megkóstolni, szóval rengeteg még felsorolni is.
1: Hogyha boltba
2: lenne.
1: Hogyha elmegyünk boltba, akkor mik azok az élelmiszerek, amiket érdemes megkóstolni? Saját magunknak csak úgy bemegyünk egy úgynevezett magyarok, azt mondjuk közértbe.
2: Hát az a
1: amikor jó, te először boltba mentél, mire csodálkoztál rá, bocs, így értem.
2: Hát mondjuk arra már emlékszem, hogy én mire csodálkoztam, nem mondjuk valószínűleg a halaspultra lácsodálkoztam, mert azért nyilván ilyen mindenféle tengeri herkentjüket otthon azért nem lehet feltétlenül minden nap látni a boltokban, de amit szerintem így érdemes kipróbálni, és ahhoz nem is, utána nem is kell hozzá különösebb ilyen főzős tudomány, minden nagyobb élelmiszerboltban van egy úgynevezett, hát gasztronómiának hívják, egy ilyen gasztronómiai bolt, ahol mondjuk ilyen hideg tálakat, vagy előre elkészített ételeket árulnak, amiből te vehetsz nyilván, ami éppen a te gusztusodnak megfelel, és akkor még csak nem is kell főzni, de ezek általában nem is drágák, tehát egyébként mondjuk, hogy itt apartmanban szállsz meg Olaszországban, akkor ez egy megoldás lehet, hogy ne kelljen mondjuk bekapcsolni a sütőt még a 40 fokban, hogy elmész egy ilyen középnek a gasztronómiájába, és akkor onnan válogasz magadnak mindenféle helyi finomságokat. Úgyhogy ezt például tudom javasolni.
1: Ezekre kell figyelni akkor, vagy ezekre érdemes figyelni akkor, hogyha Olaszországban nyaralunk, és étteremben étkezünk, vagy boltban vásárolunk, de természetesen vannak még további jó tanácsok Olaszországgal és az olaszországi nyaralással kapcsolatban. A Manna délelőtt vendége ezügyben neki segít nekünk eligazodni, Gyovai Helén, vagyis az Olasz Mamma, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Cross GPS,
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nyaralás Olaszországban magyarként, és itt vannak a jó tanácsok, beszéltünk már arról, hogy hova menjünk, mit csináljunk, mire figyeljünk, mit illik, mit nem, étteremben, étkezésnél mit illik, mit nem, mit választunk, hogyan együnk boltban, mit vásároljunk és mit kóstoljunk meg. Hát nyilván van szakértő segítségünk ebben. A Manna délelőtt mai vendége Gyovai Helén, vagyis az olasz mamma, akinek a könyveit olvasva az ember rájön arra, hogy egy más világ, de mégis az ember tova tudja vinni a szívét, és hogyha nyaralni megyünk, akkor van egy hét, 10 nap, 2 hét, amikor az ember egy picit belekóstolt, és egy picit olasznak érezheti magát. Melyik régióban, melyik nyaralóhelyen, melyik városban mit érdemes megnézni, hova miért érdemes elmenni, hogy egy kicsit túlmutassunk ezen a Jezolo és Bibione tengelyen, hogyha lehet ezt mondani. Szia újra, Helén, jó reggelt!
2: Szia, sziasztok! Na igen, erről már beszélgettünk egyébként adáson kívül, hogy hajlamosak a magyarok arra, hogy valamiért megérkeznek Olaszországba, és akkor úgy érzik, hogy fú, akkor most már tök jó, itt a határ, elhagytuk a határt, nem tudom, 50 kilométer, akkor ez itt már a Dolce Vita, és nagyon-nagyon sokan járnak erre az észak-olasz-adriai részre nyaralni. Pedig szerintem csak egy kicsit kellene tovább menni, vagy csak egy kicsit kellene eltávolodni az autópályától, és akkor már olyan helyekre lehetne eljutni, ahova sokkal kevesebben járnak, amik sokkal autentikusabbak, amik mások, nem, mint amihez hozzászoktak. Nyilván ezt ugye mindig hangsúlyozom, hogy Olaszország hatalmas, és Olaszországon belül is nagyon nagy különbségek vannak az egyes régiók között. Én gyakorlatilag már ilyen kislánykorom óta folyamatosan járom, és még mindig vannak olyan helyek, amiket most fedezek fel magamnak. Idén nyáron nálunk elmaradt az olasz nyaralás, mert most mi külföldön voltunk, de tavaly nyáron általában váltogatni szoktuk, egyik évben Olaszország, másik évben külföld. Tavaly nyáron nekem egy annyira hatalmas felfedezés volt, Róma közelében jártunk, Róma

0: ennek. Egyébként az én szívemhez nyáron nagyon-nagyon közel áll a hegyvidék, az Alpok, tehát mi oda is sokat szoktunk járni, túrázni. Nagyon, szerintem nagyon jó dolog elmenni Trentino Adige, az Dél-Tirol, magyarul régióba, aki szeret mondjuk túrázni, vagy hegyet mászni, vagy annak is, aki nem, mert az is ilyen nagyon különleges kétnyelvű olasz, németesen nagyon-nagyon kedves emberek, nagyon-nagyon tip-top zöld a fű, kék az ég, tehát az nekem nagyon tetszik. Ugyanez Pepitában nálunk itt Torino, vagy Piemont régió fölött van, de azt, ami a francia meg a svájci határ közé van így beékelve, és az
1: ott is csupa érződik a két másik ország hatása, akár gasztronómiában, életstílusban, épületekben?
0: Abszolút. Aha. Abszolút, a francia mindenféleképpen, mert két nyelvű a régió, tehát minden olaszul meg franciául van kiírva eleve, tehát ez már ad neki egy különleges bukrét. Aha, igen. Úgyhogy például nekem nyáron sokkal többet nyújtanak a hegyek egyébként. Már csak azért is, mert fel lehet frissülni, meg levegőhöz lehet jutni. De nagyon tudom ajánlani, természetesen nem augusztusban, hanem mondjuk szeptemberben az olasz csizmasarkát, a Pulját. Uh-huh. Az augusztust ezt csak azért mondom, mert már beszéltünk a rettenetes hőségről. Pulyában, az olasz csizmasarkában olyan tengerpartokat lehet találni, amit még a Maldív-szigetek is megirigyelnek, de olyan átlátszóan kék és olyan hófehér a homok, hogy olyat szintén Európában nem nagyon lehet látni, de ugyanez Szardínia, ahol nyilván vannak ismert és felkapott strandok, de egyébként akárhova eltévedsz bármilyen kis elhagyatott öbölbe a szigeten, az biztos, hogy abszolút mesés. Szicília szintén egy ilyen másik szerelem, de ez is már ilyen szeptember-októberi program szerintem, mert ott is ilyen őrült a kánikula. Tehát Szicíliában megrálásom, mert míg mondjuk Szardínia az a természeti szépség, csupa természet, Szicília az a természeti szépség mellett hatalmas történeti, műemléki örökség, kulturális örökséggel is rendelkezik. Tehát Szicíliában aztán tényleg nagyon komplet programot lehet az embernek rikkenteni magának, hogyha ötvözni akarja a tengert, a kultúrát, a múzeumokat, az ókori romokat, tehát az abszolút szuper.
1: Azt akartam még kérdezni, hogy van olyan, ami nagy kedvenc, és amiről azt gondolod, hogy kevesen mennek el? Tehát mondjuk piacokra gondolok, kicsi utcánkra gondolok, tehát kevésbé sűrű és kevésbé turisták által látogatott pici helyekre, mert például én, amikor Olaszországban járok, vagy jártam, akkor igyekeztem mindig arra felé menni, ahova a helyiek mentek. Nyilván most nem a múzeumokról beszélek, de mondjuk egy-két kisbolt, vagy a szigetnek egy olyan csücske, vagy az idősek, ahol üldögélnek, ahova ők mennek piacra. Ezeket hogy tudjuk megtalálni?
0: Hát ezeket egyébként erre tökéletes az Airbnb, mert hogyha van egy kedves házigazdád, akkor ő téged biztos, hogy el fog tudni kalauzolni. Úgyhogy ez nagyon jó, mert nyilván ezt a helyiek tudják leginkább velük érintkezve, tudod ezeket a helyeket felfedezni. Mondjuk nyilván én helyzeti előnyből indulok, mert én ugye az interneten is, amikor keresgélek, azért nagyon sok olyan olasz blogger, olasz akármi influencert, hogyha megnézek, hogy merre járnak, akkor lehet, hogy Olaszországgal kapcsolatban több információhoz tudok így első kézből hozzájutni. Én már nyilván azért ott is szoktam nézelődni, tehát nyilván az internetet én sem hanyagolom, meg én sem csak arra hagyatkozom, hogy majd a piacán megszólítok egy öreg bácsit, hogy akkor most merre menjek.
1: Mi a helyzet a nyelvvel, ha már említetted, hogy megszólítok egy öreg bácsit, mennyire várják, hogy beszéljünk olaszul? Vagy örülnek neki hát nagyon, ha megszólunk olaszul, és hogyha azt mondjuk, csak nagyon egy picit tudok, akkor már elkezdenek darálni.
0: Igen, tehát hogy ők ezt nyilván abszolút nem várják el, viszont tehát te már egy picit is megerőlteted magad, hogyha kis ujjadat nyújtod, ők ettől annyira lelkesek lesznek, és annyira boldogok, és ez biztos te is tapasztaltad, meg mindenki tapasztalt, aki Olaszországban, hogy a kezükkel, a lábukkal, mindennel megértetik magukat, tehát hogy így ez abszolút nem lesz gond. Nem az a típusú nép, mint akik a szomszédaink itt, a franciák, akik még beszélhet mondjuk egy ilyen középfokú angol, vagy középfokú francia nyelvvizsgával a zsebedben elkezdhet beszélni a franciával, még akkor is, tessék? Hogy mondtad? Aha. Nem értettem. Nem jó a kiejtés, mert az olaszok egyáltalán nem ilyenek. Úgyhogy azzal biztos, hogy nem lesz kommunikációs problémák nincsenek.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ránk írtél, köszönöm a sok jó tanácsot, és azt is nagyon remélem, hogy mindenki legalább egy kis csipetet össze tudott szedegetni a jó tanácsok közül, mert Olaszországba menni isteni jó dolog, és Olaszországot megkóstolni, és ott találkozni helyi emberekkel, az egy külön csoda, ez egy másik világ, és egy másik életérzés, és én javaslom mindenkinek azt, hogy ott ez gyűjtse össze, mint a piripócsi a üvegben a napfény, gyűjtse össze magába ezt az érzést, és hozza

0: haza, és akkor azzal a jó kis lelki üzemanyaggal el tud ketyegni itthon is, amikor egy kicsit rosszabb a kedve. A Manna délelőtt vendége volt Jovai Helén, vagyis az Olasz Mamma, akinek a könyveiből már megismerhettük Olaszországot, de ezért egy-két jó tanács még ránk fért. Helén, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
1: Ja, hát én köszönöm nagyon szépen a meghívást. Remélem, még halljuk egymást.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden berégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő természetesen ma is, és a kamatokról beszélgetünk, aminek most nyilván van egy nagyon fontos aktualitás. Állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi elemző itt is van velünk, úgyhogy el is kezdjük. Mi az az alapvető dolog, amit tudnunk kell a kamatokkal kapcsolatban?
2: Ugye beszélünk hitelkamatokról, és beszélünk olyan kamatokról, amelyek befektetések, bizonyos befektetések után kapunk, azért, mert kölcsön adjuk.
1: Jó kamat, a meg a rossz kamat.
2: Hát így is lehet fogalmazni, de ugye a kamatokkal kapcsolatos kérdések most azért csúcsosodtak egy picit ki, mert a parlament előtt van az a törvény, amit majd újra fognak tárgyalni, hogy mi legyen a 2022. január 1-től bevezetett kamatstoppal. Ugye még mindig 19 ezer hitelt érint ez az intézkedés, akkor 2022. január 1-től úgy volt, hogy egy fél évre vezetik be, hogy segítsenek olyanoknak, akiknek a nem fix kamatozású hitelük volt, hanem változó kamatozású hitelük, de aztán ugye ez folyamatosan hosszabbításra került, de most már nincsen ugye vészhelyzet, illetve nyilván a kamatszintek is alacsonyabbak, mint mondjuk 2022 és 2024-25 eleje között.
1: Mit adott ez a kamatstopp az embereknek, és mit adott a gazdaságnak?
2: A kamatstopp az embereknek pozitív hatást adott, mert kiszámítható volt fixen, hogy egy hónapban mennyit kell, hogy fizessenek.
1: Devizahiteleseken segített ez?
2: Hát ma már nincsen devizahitel, hanem a devizahitelből forintosított hiteleseknek segített, és ugye azoknak, akiknek változó kamatozású hitelük volt, vagy van. A gazdaságnak nem segített, hiszen a kieső összeget, amit ugye a kamatstopp miatt nem fizettek be az adósok, azt valahonnan elő kellett teremteni. Ugye elsősorban a bankok, aztán utána, ugye ez akárhogy nézzük, a banki rendszer az benne van a gazdasági körforgásban, tehát így akkor a gazdaságra is hatott. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a kamatokat azt mindig úgy árazzák, hogy egy úgynevezett bubor plusz kamat felár. És erről a buborról nagyon keveset tudnak, vagy hallanak az emberek, de nem értik, hogy...
1: Azon túl, hogy komolytalan neve van, mert mindenből kell csinálni valami rövidített szót, igen.
2: Igen, de ez azt jelenti, hogy a budapesti bankközi forint hitelkamatláb, tehát ez a bubor, és ez azt jelenti, hogy a bankok egymás között milyen kamatra tudnak kölcsönvenni egymástól pénzt. Tehát ez az alapja. Uh-huh. És akkor erre számítanak még rá, ugye a kamat felárat, ez pedig ugye a bankok határozzák meg, hogy ők milyen kockázat mellett adják ki, hány százalék kamatra ugye a pénzüket. Nyilván ez más akkor, hogyha van a kamatnak egy fedezete, mondjuk egy ingatlan hitelnél, mert akkor az ingatlan a fedezet, de ugye más az, amikor egy személyi hitelről van szó, mert akkor nincsen fedezet, mert nem vonnak be fedezetet. Ugye akkor nagyobb a kockázat, ezt lehet látni abban is, hogy egy ingatlan hitelnek a kamata az kevesebb, és egy személyi kölcsönnek a kamata az mindig magasabb, és ugye itt a futamidő is játszik. Egy ingatlan hitelnek a futamideje az általában hosszú, tehát 10, 15, akár 20 év, akár 30 is lehet, ugye egy személyi hitel az max 5 év lehet csak, vagy egy áruvásárlási hitelről, hogyha beszélünk, vagy egy gépkocsi hitel az ugyanez.
1: Iványi Ildikó állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen ma is itt van velünk, hiszen hogyha hétfő, akkor pénzügyi hétfő, a kamatokról beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A kamatokról beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben Iványi Ildikó állandó szakértőnkkel. Ugye beszélgettünk arról az elmúlt percekben, hogy mi is az, hogy kamat, miért fontos most és miért nagyon aktuális a kamatstop, mi a helyzet ezzel, illetve beszéltünk a hitelkamatokról, a kötvénykamatokról még nem, és akkor most beszéljünk arról, hogy a parlament előtt van ez a bizonyos kamatstop.
2: Mint említettem, ugye ezt a kamatstop rendeletet, ezt 2022. január 1-én vezették be. Azt követő időszakban ugye nagyon magas volt a jegybanki alap kamat, nyilván így a bubor is ugye nagyon-nagyon magas volt, és ez nagyon nagy terhet rótt volna azokra az adósokra, akiknek nem fix kamatozású hitelük volt, hanem ez a változó kamatozású hitelkonstrukcióban voltak, és a futamideje ezeknek a hiteleknek 5 év volt. Tehát most, hogy már csökkennek a kamatok, most ugye 6,25, most a piac arra vár, hogy esetlegesen még csökkenni fog a jegybanki alapkamat, most már időszerű ezt felülvizsgálni és megnézni, hogy ezek a hitelek, ezek milyen kamatozásúak, és hogy lehet a jelenlegi helyzethez ezt igazítani, és eltörölni a kamat stoppot. Nyilván, aki ebben van, annak ez lehet, hogy kellemetlen lesz, mert esetleg magasabb lesz a törlesztő részlete havonta, de ezt érdemes egy szakértővel átbeszéltet, vagy átbeszélni, és megnézni, előre tervezni, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent majd annak, aki esetleg kikerül ebből a körből. Ugye a bevezetésnek a várható ideje az nem az lesz, hogy most akkor eldöntik, és akkor a következő naptól kezdve már más törlesztő részletet kell fizetni, hanem az van a parlament előtt, hogy ezt folyamatosan vezessék ki. Tehát ez is egy engedmény lesz, vagy egy könnyebbség lesz azoknak, akik ebben a konstrukcióban vannak.
1: Kiket érint ez a legérzékenyebben?
2: Azokat, akiknek esetleg pont a pandémia miatt megváltoztak a munkakörülményeik, vagy pedig időközben ők valamilyen egészségügyi okok miatt, vagy egyéb okok miatt nem azon a jövedelmi szinten vannak, mint amikor felvették a hitelt, vagy pedig amikor devizába felvették a hitelt, és ugye forintosították ezeket a hiteleket, akkor a jövedelmükhöz képest nagyon-nagyon magas lett volna a törlesztő részlet, amit semmiképpen sem tudtak volna fizetni.
1: Hogyha itt most a kamatstopról beszélünk, akkor beszélünk egy gyakorlatilag elmaradt vagy nem kifizetett kamat mennyiségről, azzal mi lesz?
2: Nyilván úgy fogják átszámolni most a hiteleket majd, hogyha ez megszűnik, hogy azt az elmaradt időszakban ott maradt és ki nem fizetett kamatot, az bele fogják számítani, tehát ez is egy lényeges kérdés, ettől is fog emelkedni.
1: Lehetséges az, hogy mondjuk a futamidőt hosszabbítják, és nem a törlesztő összeget növelik?
2: Nyilván a hitelekről, hogyha beszélünk, akkor több variáció lehetséges. Egy hitelkonstrukciót újra lehet tárgyalni, és akkor lehet arról szó, hogy esetleg futamidőt lehet hosszabbítani, de ezt mindig egyedileg kell elbírálni, és az adott pénzintézettel kell, hogy ott beszéljünk, és ott tárgyaljuk ki a feltételeket.
1: A mai pénzügyi hétfőben a kamatokról beszélgettünk, a kamatstopról is beszélünk, illetve a kamat típusokról is beszélünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És akkor most a kötvénykamatok következnek a sorba.
2: Ugye, hogyha én az államnak, vagy pedig egy nagyobb vállalatnak adok kölcsönpénzt, akkor nyilván elvárom, hogy nekem is fizessenek azért a pénz használatért egy, tulajdonképpen egy használati díjat, ami egy kamat, vagy kuponnak is hívják ezt. És ez az elmúlt időszakban, hogyha államkötvényekről beszélünk, akkor ugye ezek nagyon magasak voltak. Érdemesebb volt meggondolni, hogy államkötvénybe mennyi összeget teszünk be, mert tényleg nagyon-nagyon magas kamatot fizetett. Nyilván, hogyha rátérünk arra, hogy nominál kamat, meg reál kamat, akkor már nem olyan szép a kép, tehát akkor már sokkal árnyaltabb a kép, de gyakorlatilag nagyon sok embert vonzott ez a lehetőség, hogy magas kamatra tudta elhelyezni a pénzét. Ma már nem ilyen magasak a kamatok, tehát ma is beszélhetünk reál kamatról és nominál kamatról. Ma a reál kamat kép az egy sokkal jobb képet mutat, hiszen az infláció az ugye 2% alatt van, és hogyha én kapok egy 6,5%-os kamatot, mondjuk a kötvényem után, és van egy 2%-os vagy 2,5%-os infláció, akkor ki lehet számolni, hogy 4-4,5% ugye az a reál kamat, amiért én kölcsön adtam a pénzemet. Ugye itt ebben az esetben viszont azzal is kell számolni, hogyha nem olyan konstrukcióban helyeztem el a pénzemet, ami azt jelenti számomra, hogy nem kell utána kamatadót fizetnem, akkor ugye az adót is még le kell vonni, tehát a tiszta hozamom vagy hasznom abból, hogy én kölcsön adtam a pénzemet, az nyilván az adó után megfizetett összeg lesz. Vannak olyan konstrukciók, ahol nem kell fizetni a kamat után sem kamatadót, sem szochót, úgyhogy aki ebben gondolkodik, az szintén nézzen utána, hogy milyen, hova, mennyiért, milyen konstrukcióban, milyen futamidőre helyezi el a pénzét, és mi az a kamat elvárás, amit ő szeretne, hogy ő megkapjon.
1: Miért magasabb mindig az a kamat, amit én fizetek a pénzintézetnek egy felvett összegre, legyen az bármilyen összeg, vagy bármilyen konstrukció, mint az, amit nekem fizet a pénzintézet azután, a pénz után, amit én kölcsönzök nekik idézőjelben, hogy így fogalmaztunk. Mindig magasabb szokott lenni, igaz?
2: Igen, hát egy pénzintézetnek, hogyha megnézzük, hogy mekkora a kockázata, hogy csődbe megy, az lényegesen kisebb, mint mondjuk a magánszemélynek a kockázata, hogy ő valamiért fizetésképtelenné válik. Ezért ugye az a kamat egy hitelnél, meg mondjuk egy kötvénynél is, az mindig egy kockázati felár, és pontosan ez adja meg a magyarázatot is.
1: De akkor nem van-e logikus, hogyha valakinek mondjuk van kezese, vagy van ingatlan fedezete, stb., akkor ugyanúgy kaphatna mondjuk kevesebb, tehát akkor kevesebb kamatot kellene fizetnie? Hogyha nagyobb biztonsággal helyezheti ki neki a pénzintézet azt a bizonyos hitelt?
2: Nyilván, hogyha van egy kezes, egy adóstárs, egy megkezes, akkor lehet azon a kamaton egy picit módosítani, hiszen a kockázat az csökken, de olyan nagyon nem, mert ugyanúgy magánszemélyekről beszélünk, és ugyanúgy kisebb a fedezet, mint mondjuk egy banknál, vagy egy államnál.
1: Mit érdemes még tudni a kamatokról, illetve Magyarország hogy áll a nyugat-európai országokhoz képest a kamatokat illetően?
2: Most azoknak a befektetőknek, akik forintban helyezik el a pénzüket, és mondjuk vesznek magyar államkötvényt, azoknak nagyon kedves Magyarország, hiszen azt lehet mondani, hogy az Európai Uniós tagállamok közül Romániában nagyobb a kamat, ott 6,5% a kamat, de nálunk ugye a 6,25-ös kamat mellé van egy 2% körüli infláció, most éves szinten még nem tudunk beszélni róla, de azért volt, amikor hónap szinten 1,8 volt, aztán 2,1, 2,7, tehát ugye az átlag az ugye ilyen 2% körül van, Romániában viszont 10% fölött van, tehát így nekünk a pénzünk az tulajdonképpen vonzó egy külföldi befektető részére, hogyha csökkenni fognak a kamatok, még akkor sem fogjuk elérni az Európai Uniónak az átlag kamat szintjét, tehát ahhoz nagyon-nagyon le kéne csökkenteni a kamatokat, hogy ezt a szintet elérjük, tehát mi még egy darabig ilyen szempontból vonzóak maradunk. Vonzó Magyarország most már azért is, mert úgy néz ki, hogy az Európai Uniós pénzek, ugye nagy valószínűséggel egy jó része az rövid időn belül megérkezik, tehát a gazdaságot be tudják indítani, és olyan irányba tudják a gazdaságot fejleszteni, ami több mint valószínű, hogy egy GDP növekedést is fog eredményezni, ami mindenképpen Magyarország megítélése szempontjából, egy befektető szempontjából mindenképpen pozitív.
1: Ildikó, köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Ennyit minimum érdemes tudni a kamatokról. Hogyha valaki lemaradt volna, akkor a Manna honlapján hallgassa vissza fülecskére, kattintva megtalálja a pénzügyi hétfőbeszélgetését. Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: hétfőn 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem újra Iványi Ildikó, pénzügyi szakértő és tanácsadó, akivel arról beszélgetünk ma, hogy mi a jobb, mi az üdvösebb gazdálkodás szempontjából, okos gazdálkodás és takarékosság szempontjából a nagy bevásárlás havonta, vagy hetente, vagy pedig a kisboltban vásárolni ezt-azt, amire éppen szükségünk van. Szia Ildikó, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat, és üdvözöllek téged is, Petra.
1: Na hát, hogyan álljunk ehhez hozzá? Melyik a jobb? A nagy bevásárlás, ami mellett olyan sokan voksolnak például nyugaton, vagy pedig az, hogy naponta megyünk kicsi boltba, és csak azt veszük meg, amire éppen szükségünk van?
2: Én úgy gondolom, hogy ha arról beszélgetünk, hogy egy kicsit a pénztárcánkat kíméljük, akkor mindenképpen a voksomat a nagy bevásárlás mellett tenném le.
1: Miért?
2: Azért, mert hogyha elindulunk nagy bevásárlásra, akkor általában, hogy egy hónapra, vagy egy hétre, vagy két hétre vásárolunk, és az árképzése a boltoknak az úgy van, hogy minél nagyobb tételt vásárolunk meg, ugye az annál olcsóbb. Így tudunk spórolni, illetve tudatosabban fogunk vásárolni.
1: Mit kell ilyenkor egy nagy bevásárlásnál, mit érdemes megvenni?
2: Elmondom az én példámat, hogy én mit csinálok. Jó, és lehet, hogy ez egy picit segít. Tehát ugye általában élelmiszert, illetve tisztálkodási és tisztítási szereket szoktunk ugye nagy bevásárolni. Mert abból fogy a legtöbb egy háztartásban. Tehát én minden hét végén összeírom, hogy mi lesz a következő heti menü. És ezzel a listával, ami hiányzik, én azzal megyek nagy bevásárolni.
1: De hetente?
2: Nem, havonta megyek, mert általában azért a tartósabb fogyasztási cikkekből én egy nagyobb mennyiséget tartok idehaza. És van a konyhámban egy palatábla, ilyen régi módszerrel dolgozom, hát azért a telefonban is lehet tudom érzetelni, de amikor az ember a konyhában dolgozik, akkor nem biztos, hogy vizes kézzel szeretne a telefonjához hozzányúlni. Tehát van egy palatáblám, és arra felszoktam írni, hogy miből kezd úgy elfogyni, hogy nekem azt pótolnom kell. Nyilván nem akkor írom fel, amikor már elfogyott, hanem amikor már látom, hogy lassan vennem kell. És akkor én mindig listával megyek vásárolni, és ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy a bevásárló listával menjünk vásárolni, mert akkor nem lesz ilyen adhok vásárlás belőle. És akkor nem fogjuk magunkat annak kitenni, hogy ilyen impulzív vásárlással olyan dolgokat vegyünk meg, amelyekre nincsen szükségünk, vagy nem is tudjuk, hogy mikor lesz majd szükségünk.
1: Amikor nagy bevásárlásra szánja el magát az ember, és azt mondja, hogy oké, akkor most változtatok, akkor érdemes tehát írni egy listát, hogy mondjuk egy hónap alatt elfogy nálunk, nem tudom én, mondjuk, most csak mondok valamit, 3 kiló tészta, 6 doboz sűrített paradicsom, 1 kiló sajt, ilyesmire gondolsz?
2: Igen. Igen, mert akkor ugye ezzel egyrészt időt spórolunk meg, mert a napi vásárlást, ami lehet ugye egy nagyobb családnál tej, kenyér, esetlegesen még valami kiegészítő, azt sokkal rövidebb idő alatt meg tudjuk csinálni, kisebb pénz és időráfordítással, akkor nem kell mondjuk egy nagy bevásárló központba bemenni, leszaradhatunk ugye a sarki közértbe is, vagy éppen a kisboltba, ami tőlünk mondjuk 100 méterre van. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges dolog. Így a másik, amit azért figyelembe kell venni, hogy egy nagy bevásárláshoz azért több pénzre van szükségünk. Tehát ott kell, hogy legyen egy olyan mennyiségű összeg a számlánkon, amiből tudjuk, hogy ezt a nagy bevásárlást meg fogjuk tudni csinálni. Mert ha ez nem áll rendelkezésre, akkor mi beszélhetünk a nagy bevásárlásról, akkor muszáj lesz a napi bevásárláshoz ragaszkodnunk, hogyha nem áll rendelkezésre ez a nagyobb összeg.
1: Ez az összeg, amit érdemes félretenni, mikor megérkezik a fizetés, ez az a bizonyos összeg, amit elkülönítünk, mint ahogy régen hát, ugye a háztartásra szánt összeget elrakták mondjuk egy borítékba a nagymama meg a dédi.
2: Igen, ugye többször beszéltünk már arról, hogy a költségvetés készítése. És ebben a költségvetésben beszéltünk arról, hogy a kiadást azt nagyon-nagyon pontosan le kell írni, hogy mire mennyit költünk. És ebből lehet látni azt, hogy ezekből az ominózus szerekből, amit említettem, tehát élelmiszer plusz ugye tisztálkodás, tisztaság, itt szerek, hogy erre körülbelül egy hónapban mennyit költünk. Tehát ennek a pénznek ott kell lenni a számlán, amikor én mondjuk elindulok nagy bevásárlást csinálni. Mert egyébként nem fogom tudni ugye megcsinálni a nagy bevásárlást, hogyha nem áll az anyagi forrás a rendelkezésemre.
1: A vendégem Iványi Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadó, vele beszélgetünk hamarosan tovább arról, hogy vajon miért érdemes, sokkal inkább érdemes havonta egy nagy bevásárlást eszközölni, mint napi szinten lejárni a kisboltba.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Iván Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadó a vendégem. Arról beszélgetünk, hogy melyik a jobb dolog, nagy bevásárlást csinálni havonta, vagy pedig leszaladni napi szinten a kisboltba. Ugye ezt mindannyian tudjuk, hogyha nagyobb pontosabban most már, hogy elmondtad, tudjuk, hogy a nagyobb tételbe vásárolunk, akkor általában szokott lenni mennyiségi kedvezmény, de azt is mindannyian tudjuk, hogy a kisboltok azért nagyobb áréssel dolgoznak. Hogyha az ember próbál nagy bevásárolni, akkor mi a helyzet azokkal a dolgokkal, amik mondjuk romlékonyak, tehát mondjuk egy joghurt vagy egy kefír, a tej vagy a zöldség, a húsáru, ilyesmi, az azért nem biztos, hogy kibírja egy hónapig. Ezzel hogy érdemes gazdálkodni bevásárlásnál?
2: Én úgy gondolom, hogy a technológia az már annyira fejlett, hogy itt is azért nem kell egy hetes intervallumban gondolkodnunk. Uh-huh. Tehát a tejtermékeknek már sokkal hosszabb a lejárati ideje, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt. A húsféléknél pedig én nem hiszem, hogy van olyan háztartás ma Magyarországon, ahol ne lenne mélyfagyasztó mondjuk a hűtőbe, vagy a hűtőn kívül, tehát egy olyan hely, ahol le lehet fagyasztani termékeket. Tehát a húst le lehet fagyasztani, az bírja a fagyasztást. Tehát itt is érdemes azon gondolkodni, hogy akkor bizonyos húsokból, fajta húsokból, ami a családban mondjuk népszerűbb, sokkal sűrűbben eszik, azt a családban, vagy felhasználják, hogy abból venni egy nagyobb mennyiséget, és akkor azt adagokra osztva betenni a fagyasztóba. És akkor mindig lesz mit elővenni, ha éppen úgy adódik, hogy valami meglepetésszerűen kell valamit készíteni, illetve tudok vele számolni, hogy az ott van már, tehát arra nem kell költenem mondjuk abban a hónapban.
1: Uh-huh. Van egy ismerősöm, aki azt csinálja, hogy amíg nem fogy el a hűtő tartalma, és azok a dolgok, amiket arra a hónapra vásároltak, addig nem mennek el boltba. Tehát nem úgy főznek, hogy kitalálnak valamit, és ahhoz bevásárolunk, hanem abból főzünk, ami otthon van.
2: Igen, de azt a bevásárlást is, vagy azt a főzést is megelőzte egy bevásárlás. Uh-huh. Tehát ők tudatosan tudják azt, hogy mit szoktak enni, mit esznek szívesen, és hogyan esznek, tehát hogy mondjuk a munkahelyen ebédelnek, és csak reggeli és vacsora fogyasztása van odahaza, vagy pedig rendszeresen főznek. Ugye ez egy lényeges dolog, hogy ebben is tisztán lássunk, hogy milyenek a fogyasztási szokások egy családon belül. És ami nem elhanyagolandó, tehát beszélhetünk itt mi nagy bevásárlásról és heti bevásárlásról, de ha nekem nincsen helyem, hogy én tároljak dolgokat, akkor nem tudok nagy bevásárlást csinálni. Akkor kénytelen vagyok ugye sűrűbben menni, vásárolni, mert egyszerűen nem tudom elraktározni. Tehát ez is egy fontos kérdés.
1: Fontos tehát a tárolás is, és fontos az is, hogy hogyan osztjuk be az ételt, és akkor ezek szerint, hogyha az ember megpróbál elindulni ebbe az irányba, akkor fontos nagyon az, hogy szemügyre vegye, és átnézze a spejzpolcokat, és a hűtőszekrényt, és aztán eltervezze azt is, hogy a következő héten csak reggel és vacsora lesz otthon, vagy esetleg akkor a hétvégi ebédeket is beleszámoljuk, és ilyenkor vajon érdemes-e beleszámítani, vagy számolni azzal a lehetőséggel, hogy

0: aki betoppan hozzánk, vagy hétvégén esetleg vendégség lesz, tehát minden, ami pluszban hozzáadódhat az élelmiszer, havi élelmiszer felhasználásunkhoz, hiszen ahogy korábban már beszélgettünk róla, ugye a ruhán és az ételen lehet a legtöbbet spórolni.
1: Igen, az élelmiszer, ugye korábban beszéltünk valóban, és ez egy róla, és ez egy megdöbbentő szám volt, hogy élelmiszerből ugye 25,2 kg-ot dobunk ki fejenként Magyarországon. Tehát ez egy óriási mennyiség. Ez azt jelenti, hogy tényleg nem vagyunk tudatosak az élelmiszerfogyasztásban. Ez az ad-hoc vásárlás, hogy majd jó lesz, majd megesszük. Ja, igen, majd valamire felhasználom. Most megveszem, mert akciós, aztán majd kitalálom, hogy mi legyen belőle. Ezek általában, amik ilyen típusú vásárlással valósulnak meg, azoknak nagy része a kukában végzi. Tehát tényleg el kell gondolkodni azon, vagy végig kell nézni, hogy mi van jelen pillanatban a spájzban, ha van, vagy a spájzszekrényben, a hűtőkben, mit tudok felhasználni, és azt felhasználni, és nem pedig arra még rávásárolni ugyanazt frisset, hiszen akkor nem fogom kidobni. Illetve megnézni valóban, hogy mi az étkezési szokás a családba. Ha a ruházkodásról beszélünk, ugye ez egy egyre fontosabb téma a fenntarthatóság szempontjából, hogy mennyi új ruhát vásárolunk, mit tudunk újra hasznosítani, mi az, amit mondjuk családon belül éppen a gyerekeknél tudunk cserélni és egymás között megosztani. Vagy mit tudunk úgy újra hasznosítani, hogy csak egy kis időráfordítással, vagy elvinni mondjuk egy átalakító szabóhoz, hogy az valami újat formál belőle, tehát nem kell azonnal mindig újat vásárolni. Ezzel is tudunk időt is, pénzt is, és hát nyilvánvaló energiát is spórolni, mert akkor nem fogjuk ugye az ipari termelést támogatni, és ezzel ugye energiát spórolunk.
0: Iványi Ildikó pénzügyi szakértő és tanácsadó a vendégem. Nagy bevásárlás versus napi kisbevásárlás, és minden, ami anyagilag, gazdaságilag és takarékosság szempontjából ehhez kapcsolódik. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Iványi Ildikó pénzügyi elemző és tanácsadó a vendégem. A nagy bevásárlás versus napi kis bevásárlás és az ehhez kapcsolódó takarékossági összetevők azok, amikről beszélgetünk ma. Nagyon sok dolgot elmondott már Ildikó, az, ami szerintem hasznos lehet, és talán még lejegyezni is érdemes. Mi az, ami összefoglalásképpen úgy egyébként a vásárlással kapcsolatban fontos, hogyha az élelmiszert nézzük? Hol érdemes vásárolni? Érdemes-e nézni az akciós újságokat? Megéri-e elmenni azért a dologért, ami akciós például?
2: Ez egy érdekes kérdés, mert hogyha elmegyünk egy-egy nagyobb bevásárló központba, vagy egy nagyobb élelmiszer áruházba, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan vagy a telefonukra lementve, vagy pedig a konkrét akciós újsággal jönnek-mennek a boltokban. Én olyat keveset látok, akinél ott van a bevásárló lista konkrétan, hogy akkor azt vegye meg, amire valóban szüksége van. Az akció az egy nagy csapda, mert nyilván hívogatja az embert, hogy most vegye meg, mert ugye azt a tudat alattink működik, hogy most akkor ezt olcsóbban fogom megkapni. A kérdés mindig az, hogy kell-e, és ez minden kiadás előtt, amikor valamire szeretnénk költeni, akkor érdemes feltenni azt a kérdést, hogy erre most nekem szükségem van-e? Vagy meg tudok lenni enélkül? És az akciókban ez a fontos, hogy ahogy említettem már, ez egy óriási csapda, hogy akkor akciósan most bevásárolunk. Én úgy gondolom, hogy a nagy bevásárlásoknál érdemesebb a nagyobb élelmiszer láncoknál vásárolni, vagy a kedvenc élelmiszer bolt hálózatomnál vásárolni, mert ott már jobban ismerem ugye a választékot, ismerem a minőséget is. A kisebb vásárlásoknál, tehát hogy akkor a kakaós csigát most reggel megvegyem, meg azt a liter tejet, hát ahhoz nem kell ilyen nagy helyekre elmenni, azzal lehet ezeket bevásárolni, ugye a tőlünk nem messze levő kisebb közértekben is.
1: Az is nagyon érdekes, amikor az ember nézi az akciós újságot, és ott van benne valami, amire éppen egyébként nem tudna feltétlenül kigazdálkodni pénzt, vagy hogyha megveszi ezt az adott akciós terméket, ami sokkal olcsóbbnak tűnik most az akció keretein belül, mint egyébként lenni szokott, akkor viszont nem marad pénze, hogyha éppen azt az adott dolgot megveszi, és akkor ilyenkor nagyon sokan mérlegelnek, hogy jó, de hát jobban jövök-e ki, hiszen ez most mennyivel olcsóbb, de hát most tulajdonképpen nincs rá pénzem. Ilyenkor mi az okos megoldás?
2: Hát itt is azt tudom mondani, hogy tegyük fel a kérdést, hogy valóban kell-e. És ha nagyon kell, hát akkor gyűjteni kell rá.
1: De hogyha ott van az az akció?
2: Ha nincsen rá pénzem, akkor jelen pillanatban nem tudom megvenni. Tehát ez egy tény. Ha szeretném megvásárolni, akkor ahhoz nekem spórolnom kell.
1: Vagy máshonnan átcsoportosítani pénzt, de azt szerintem hosszú
2: vagy
1: távon nem jó.
2: Igen.
1: De azt hosszú igen, távon
2: vagy átcsoportosítani. De most is azt tudom, erre is azt tudom mondani, hogy fel kell tenni a kérdést, hogy valóban kell-e az, amit én most nagyon szeretnék megvásárolni.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ez a kérdés feltevés minden esetben nagyon hasznos lehet, legyen szó akár kicsi, akár nagy bevásárlásról, de nem csodálkozunk akkor azon, hogy nyugaton ez ennyire divatos, hogy elmegyünk havonta egyszer egy nagy bevásárlásra. Általában ezt hónap elején szokták megtenni, igaz? Amikor a fizetés megérkezik, bár nyugaton két hetente fizetnek, tehát hogy ott máshol van, de itthon hónap elején teszik ezt meg.
2: Igen, általában ugye hónap elején tesszük meg, hogyha egy ilyen ritmusra átáll mondjuk egy család, vagy magánszemély is, tehát aki egy személyes háztartást vezet, annak is érdemes egy ilyet bevezetni az életébe, mert ahogy a beszélgetésünk elején is említettem, pénzt is, és időt is, energiát is megspórol vele, tehát magának kedvez. Elsősorban ugye a saját malmára hajtja ezzel a vizet, és az impulzus vásárlásoktól így meg tudjuk magunkat óvni.
1: Ildikó, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, köszönjük a hasznos tippeket újra, hamarosan találkozunk.
2: Én is köszönöm szépen a beszélgetést, és mindenkinek jó nagy bevásárlást kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.